0: Rég nézzük, hogy ma mivel várjuk hallgatóinkat későjeli műsorunkban. Hamarosan a múlt hétfői látogató egészségügyi és életmód magazin műsorunkat ismételjük meg, amelyben a diabétesről lesz szó, ezt követően pedig Claudio Monteverdi dalaiból válogatunk. 4 óra után felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd szombati fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallgatjuk meg, amelyben a Manu Chao együttest ismerhetjük meg közelebbről. 5 óra után pedig szombati határtalan rovatunkat a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát sugározzuk. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következőkben, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Ha tehetik, tartsanak velünk. Telefonszámunk a 0264441968, írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, vagy megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig következzen múlt hétfői látogató egészségügyi és életmód magazin műsorunk, amelyben a diabétesz témakörét járjuk körül. A szerkesztő Bíró István, a 2018. július 30-ai rovatot hallják.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bíró István. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a diabétesz, más néven cukorbetegség. Egy általános tájékoztatóval indítjuk műsorunkat az Agnus Rádió szerkesztésében, majd egy szakértői véleménnyel folytatjuk, amelyet az Európa Rádió készített, utána pedig bizonságtételt hallhatnak szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Műsorunkat igei tanítással zárjuk a Pulzus Rádió közreműködésével.

0: A folytatásban következzen egy általános tájékoztató a cukorbetegségről az Ágnus Rádió szerkesztésében. A cukorbetegség vagy más néven diabétesz a világon a leggyakoribb anyagcserebetegség. A cukorbetegségben szenvedőknél az inzulin hatás csökkent vagy hiányzik, emiatt a szervezet egyes sejtjei nem képesek a vérből a szőlőcukrot felvenni, így éheznek. A vérből a szőlőcukor a vizelettel kiürül, sok vizet vive magával, innen a betegség neve. Az inzulin hatás csökkenése vagy hiánya kialakulhat inzulin hiány vagy inzulin rezisztencia miatt. Ilyenkor ugyanakkor a inzulin hatáshoz magasabb inzulin szintre van szükség. A diabétesz két típusát említve röviden. Az egyes típusú cukorbetegség. A betegség oka a hasnyálmirigy Langerhans szigeteiben az inzulin termelő béta sejtek pusztulása. Ez a szigetsejtek elleni autoimmun reakció következménye bármely életkorban kialakulhat. A betegség csak inzulinpótlással kezelhető. A kettes típusú cukorbetegség. A betegség kialakulásának középpontjában az inzulin rezisztencia áll, melyet a hasi zsírszövet mennyiségének felszaporodása okoz. A betegség kezdetén még vércukoreltérés nem jelentkezik, a hasnyálmirigy fokozott inzulin termelése miatt. A betegség előre haladtával a hasnyálmirigy inzulin elválasztása elégtelenné válik az inzulin rezisztenciához képest, ekkor alakul ki csökkent glukóztolerancia, majd diabétesz. A vércukoreltérések mellett jellemző erre a betegségre a magas vérnyomás és a magas vérzsírszint, koleszterin és trigliceride is, melyek együttesen az érelmeszesedés kialakulását gyorsítják. A kezelés során az inzulin rezisztencia csökkentése az elsődleges cél, alapvető az életmód szerepe, a gyógyszeres kezelés csak másodlagos. A cukorbetegség ma még nem gyógyítható betegség, a kezelés élethosszig tart, a vércukor megfelelő szinten tartásával a beteg életkilátásait meghatározó szövődmények megelőzését jelenti. Az egyre korszerűbb tabletták, inzulinok és adagolási módszerek térhódításával a betegek kezelése és így együttműködési készsége jelentősen javult, mely egyre javuló életkilátásokat is von maga után. Általános tájékoztatót hallhattak az Ágnus Rádió szerkesztésében. Rovatunkat egy szakértői véleménnyel folytatjuk az Európa Rádió szerkesztésében. A cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Csitári Nikolett detetikussal beszélgetett az Európa Rádió riportere Kojsza Péter.
1: Cukorbetegséget ugye megfelelő laborparaméter mellett diagnosztizálni szükséges, és ha a cukorbetegség diagnózis az igazolódni látszik, akkor betegségként kell nyilván tartani, illetve a WHO is, ugye az Egészségügyi Világszervezet is betegségként nyilatkozik róla. A cukorbetegségnek ám bár vannak előszobái, úgynevezett előszobái, tehát egy megelőző állapotok, ilyen például mondjuk egy glükóz intolerancia állapot, egy inzulin rezisztens állapot, ezeket, mint ahogy a nevében is benne van, állapotnak nevezzük, hiszen ez még a nem diagnosztizált, illetve nem előre haladott cukorbetegséget jelenti.
2: És hol van az a határ, amitől már nem állapotról beszélünk, hanem betegségről?
1: Ugye itt nagyon fontos az éhomi úgynevezett éhgyomri vércukorszintet ellenőrizni. Erre mindenféleképpen most is hangsúlyt fektetnék, és felhívnám a lakosság figyelmét, hallgatóság figyelmét arra, hogy azért mindenkinek évente minimum azért egyszer illene egy általános labor vizsgálaton részt venni, ahol ezt az éhomi vércukrot nézik, és ennek ideális értéke 6,1 millimol per liter alatt kell, hogy legyen. E fölött, ha emelkedett ez az érték, akkor emelkedett éhomi vércukorról beszélünk. Ezt, hogyha a labor paraméter ugye mutatja, akkor szokás egy terheléses vércukorvizsgálat alá vetni az illetőt, és ennek ugye egyórás, illetve kétórás paramétereit is nézik, és ha ezek értékek is ugye a felső határ fölött vannak, akkor ugye diagnosztizálásra kerül a cukorbetegség.
2: Félbe kérdezem meg így a beszélgetésünk elején, hogy hogy állunk a számokkal, mennyien vesznek részt szűréseken?
1: Pontos adatokat erre vonatkozólag nem tudok mondani. Én úgy gondolom, hogy médiában is azért egyre többet hallanak a laikusok, a betegek, illetve a szakemberek is arról, hogy mennyire fontos, hogy ezt szűrjük. Nagyon sok szűrőprogram is folyamatosan rendelkezésre áll a lakosságnak, tehát akár szűrő buszokon keresztül is ugye meg lehet méretni a vércukorszintet. Rengeteg rendezvényen is lehetőség van vércukorszintet méretni, illetve ma már a patikákba, tehát a gyógyszertárakba is teljesen nyugodtan meg lehet kérni az ott dolgozókat, hogy nézessük meg a vércukorszintet.
2: Nem véletlenül esik egyébként ilyen sokszor szó a cukorbetegségről, mert hogy folyamatosan nő a betegek száma világszerte. Lehet tudni, hogy Magyarországon körülbelül hány cukorbeteg él?
1: Igen, a mai statisztikai adatok szerint 1,5 millió embert érint a cukorbetegség. Itt azért egy kicsit belemennék a részletekbe, hiszen 700 ezer diagnosztizált cukorbeteg van, és sajnos körülbelül ugyanennyi, aki még nem diagnosztizált, tehát nem tud a betegségéről, viszont az ő esetükben is fennáll ez a probléma.
2: Tehát ugyanennyien regisztrált cukorbetegek is. Ez azt jelenti.
1: Így van.
2: Mi annak az oka, hogy folyamatosan nő a cukorbetegek száma?
1: Cukorbetegeknek ugye nagyon fontos azért elkülöníteni a cukorbetegség típusait. Ugye régebbi elnevezés szerint egyes és kettes típusú cukorbetegségről beszélünk, ám bár ma már ezt azért inzulinfüggő, illetve nem inzulinfüggő cukorbetegségként nevezzük, különítjük el, és itt leginkább, amit kiemelnék, hogy a kettes típusú, tehát az nem feltétlenül inzulinfüggő cukorbetegek száma a nagyobb. Körülbelül a cukorbetegeknek a 90-95%-át ők teszik ki, és ez bizony az életmódbeli tényezőkkel függ össze.
2: Mi a különbség a cukorbetegség két típusa között?
1: A régi elnevezés szerint akkor leginkább lehet, hogy most így használnám, hiszen legtöbben így ismerik. Az egyes típusú cukorbetegség, az, vagy más néven ugye inzulinfüggő cukorbetegség, itt teljesen a hasnyálmirigynek a béta sejtjeit a saját szervezete elkezdi önpusztítani. Tehát itt abszolút az egyes típusú cukorbetegeknek nincs saját inzulin termelése. Ez régebben úgynevezett gyermekkori cukorbetegségnek nevezték, hiszen leginkább fiatalok, a gyerekeket, tehát akár már csecsemőket is érintett. Ma már nagyon sok 20 évesnél kialakult, tehát nem még korai gyermekkorban, hanem 20 éves fiatal felnőtt korban alakul ki, de ez itt rögtön inzulin kezelésre kell, hogy a terápia, tehát rögtön az inzulin kezelést jelenti magát a terápiát. A kettes típusú, vagy nem inzulinfüggő cukorbetegség, az pedig leginkább az életkor előre haladtával, illetve az életmódbeli tényezőkkel függ össze, tehát ez nem egy autoimmun folyamaton alapszik, mint az előző említett típus, az egyes típus, hanem itt bizony életmódbeli tényezők. Itt gondolok akár a testsúly nem megfelelő mértékére, vagy éppen ugye a táplálkozási szokásokra.
2: És az inzulin rezisztencia, akkor ezek szerint nem egy harmadik típus, hanem inkább az előszobája a cukorbetegségnek?
1: Pontosan, és egyre nagyobb a hangsúly itt ma már azért az inzulin rezisztens állapotokra, hiszen ez is rengeteg sok embert érint. Eddig leginkább az inzulin rezisztenciát például a nőgyógyászati vonalon került diagnosztizálásra, ám bár ma már azért mi is dietetikusok sok olyan paciensnek felhívjuk a figyelmét, aki akár testsúly gondokkal küzd, akár egy mérhetően rossz táplálkozási szokással éli a mindennapjait, hogy bizony menjen nézesse meg az inzulin szintjét, ezt ma már ugye lehet mérni, ezt mindenféleképpen vércukorterheléssel kell mérni, és ha ezt az értéket egy nem megfelelő tartományban látjuk, akkor bizony ennek már korai szakaszban ugye el lehet kezdeni a megfelelő dietoterápiát, és megelőzhető vele a kettes típusú cukorbetegség.
2: A gond akkor van, hogyha nem derül ki, hogy valaki cukorbeteg, ugye? Ez pedig csak akkor történik meg, hogyha valaki elmegy vizsgálatra, de milyen jelei lehetnek annak, hogyha valaki ebben a betegségben szenved, és még nem megy el vizsgálatra? Mikor kell elkezdeni aggódni, vagy egyáltalán gondolkodni azon, hogy valami gond lehet?
1: Ugye itt is azért az egyes és kettes típusúnál azért eltérő tünetek jelentkeznek. Az egyes típusúnál folyadékfogyasztás, bőség, tehát bő folyadékfogyasztás, megnövekedett szomjúságérzet, bővizelés, esetleg egy testsúly csökkenés jár együtt ezzel a problémával. Tehát az egyes típusút ilyen szempontból a tünetek alapján hamarabb lehet diagnosztizálni, mint a kettes típusút, mert a kettes típusú sajnos, illetve a kettes típusú cukorbetegek zöme már akkor kerül diagnosztizálásra, amikor már ott az elsődleges szövődmények, gondolok itt például egy szemszövődményre, egy látásromlásra, például már fény derül.
2: Mi ilyenkor a helyes döntés? Rögtön orvoshoz kell fordulni, vagy egyáltalán mi legyen az első lépés, hová kell menni ezzel a betegséggel?
1: Ha például az előbb említett példa alapján ugye egy szemkárosodást egy szemész észrevesz, és felhívja a beteg figyelmét, hogy ott bizony a háttérben lévő cukorbetegség állhat, akkor mindenféleképpen fel kell keresni elsősorban házi orvost, aki pedig ugye irányítja a beteget a diabetológiai szakrendelésre, ahol elkezdik úgymond gondozásba venni a beteget, ahol találkozik ugye a diabetológus szakorvossal, találkozik egy dietetikussal, akik közösen ugye a terápiáját felállítják a betegnek, és úgymond edukálják a cukorbeteget a következő lépésekre.
2: Van esetleg másfajta szövődmény is?
1: Így van, a cukorbetegségnek ugye, ha nagyon belemegyünk, akkor ugye kísér, illetve nagyér szövődményei lehetnek. Ezt ugye leghamarabb általában úgy a szemszövődménynél szokták észrevenni, ez a leggyakrabban előforduló szövődmény, de sajnos, ha nem jól kezelt cukorbetegségről van szó, akkor nem csak a kisereket, hanem valóban a nagyereket is érinteni fogja ez a betegség, tehát károsítani fogja a nagyereket, és valóban a szemszövődmény mellett akár veseszövődmény, idegrendszeri problémák, és nagy Isten, egy diabéteses lábszindróma is előfordulhat. Ez pontosan azt jelenti, hogy ugye érzéketlenné válnak például a talpon lévő érző idegek, és bizony a beteg ilyen is előfordul sajnos sok esetben, hogy nem érzékeli jól akár például egy szögbelépésnek a fájdalmát, és bizony sajnos ott csúnya sebek kezdődhetnek elő.
2: Lehet tudni, hogy melyik korosztály a leginkább érintett ebben a betegségben? Illetve vannak-e változások a korosztályokat tekintve az elmúlt évek összefüggésében?
1: Abszolút van. Tehát a kettes típusú cukorbetegséget régen úgynevezett időskori cukorbetegségnek hívták, ez ma már egyáltalán nem így van. Ahogy az elején említettem, a kettes típusú cukorbetegség bizony az életmódbeli tényezőkkel függ össze, és ma már nem csak úgymond az idős korosztály veszélyeztetett a kettes típusú cukorbetegség szempontjából, hanem bizony már a fiatal felnőttek is. És nagyon sok fiatal felnőttnél, 20-30 éves fiatal felnőttnél bizony kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizálnak, ami ugye valóban az életmódbeli tényezőitől függ.
2: Igen, ennek mi az oka egyébként, hogy a fiatalok egyre inkább érintettek? Itt utalt már az életmódbeli váltásokra, változásokra, ezek közre játszanak abban, hogy a fiatalok száma gyakorlatilag nő e betegség tekintetében?
1: Abszolút, és itt egy másik betegséget kell, hogy felszíne hozzak, illetve megemlítsek, az pedig maga az elhízás. Ez ma már betegség, tehát a WHO egészségügyi világszervezet ezt is betegségként tartja számon, és bizony az elhízottak száma egyre inkább nő, növekszik. Mind a gyermekek, mind a fiatal felnőttek, mind az idősek körében, és bizony a kettes típusú cukorbetegség az elhízással szinte egyenes arányban áll, tehát ahogy az elhízás, illetve túlsúlyos elhízott betegek száma nő, így folyamatosan nő a kettes típusú cukorbetegek száma is.
2: Ez lett volna a kérdésem, hogy ilyen szoros összefüggés van az elhízás és a cukorbetegség között?
1: Így van, mert az elhízás az főleg itt a hasi típusú, úgynevezett alma típusú elhízás, akik itt a hasi régióra szerzik a testsúly, vagy illetve tehát ott a hasi régióban gyarapszik a testzsírszövet, akkor ugye a saját inzulin érzékenységüket rontják, ez pedig magával hozza azt, hogy van egy inzulinrezisztens állapot a háttérben, amit ha ugye nem hozunk felszínre, nem kerül diagnosztizálásra, nem figyel oda az adott illető, nem megy el esetleg egy labormérésre, illetve egy dietetikushoz, nem kér tanácsot, akkor ez, ha tovább folytatja azt a rossz életmódbeli szokását, illetve a testsúlygyarapodás is folyamatosan nő, akkor ez nagyon rövid időn belül átcsaphat egy diagnosztizáció cukorbetegségé. Az egyes típusú cukorbetegeknél is sajnos, mivel nincs saját inzulin termelésük, ezáltal nincs saját vércukor kompenzáló hatás, tehát ott mindenféleképpen magasak a vércukor értékek. Ehhez szükséges ugye külsőleg úgymond beadott injekció formájában inzulin adás. Egy nem jól kezelt cukorbetegnél sajnos magas és alacsony vércukor értékeket is mérhetünk, tehát nagyon-nagyon ingadozik az ő vércukor szintjük. Ezt kell megfelelő terápiával egy normál határon belül tartani, hogy egész nap szép, normál, szűk határon belül mozogjon az ő vércukorértékük, ami az egészséges ember normál vércukor profiljához hasonlít.
0: Az elmúlt percekben szakértői tájékoztatót hallottak a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Csitári Nikolett dietetikussal beszélgetett az Európa Rádió riportere, Kojsza Péter. A folytatásban egy bizonyságtétel következik, szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Dr. Nagy Aliz a Debreceni Kenézi Gyula Kórház és Rendelőintézetben dolgozik immáron 32 esztendeje. Aliznak 3 szakvizsgája van, és jelenleg a rehabilitációs osztály egyik főorvosa. Gyerekkora óta küzd cukorbetegséggel. Ebben az esztendőben pont 50. éve, így tudja, hogy mindig fontos, hogy legyen a zsebében egy kocka cukor, bárhová is megy. Isten jelenléte állandó az életben, mindig ott van vele a gyógyulásban és gyógyításban egyaránt. Személyes élményeiről, a legfontosabb technikai és mozgásbeli innovatív fejlesztésekről, az Istennel való kapcsolatáról van személyes hangvételen, Szirák Sára interjúra következik az Európa Rádiótól.
3: Hogyan és mikor derült arra fény, hogy cukorbetegsége van?
4: Gyermekkorom óta betegeskedtem mindig, de 1968-ban volt a híres ázsiai influenza járvány, és én azt követően, annak a szövődményeként kaptam meg ezt a betegséget, ami akkor nagyon ritka volt, szinte nem is tudtunk arról, hogy létezik gyermekkori diabétesz. Éppen akkor költöztünk a nagy erdőre, mert gyermekkoromban végig fulladásos, asztmás betegséggel küszködtem, de ez valószínű a füstös vonatoknak volt köszönhető, és végre egy olyan helyre költöztünk, ahol megszűnt ez az extrinzik asztmám, és pontosan abban az évben volt ez a nagy járvány, amelyet a közegészségügyi járványügyi könyvek is írnak. Tulajdonképpen a testvéreimmel együtt kaptam el, és később megfájult a bal borda ívem alatt a hasam. Elkezdtem fogyni, mindig éhes voltam, nagyon szomjas voltam, állandóan ittam a vizet, és ennek megfelelően sok vizelet is elment tőlem. Akkor nem tudtuk, hogy mi lehet ez, de édesanyám, ő gyógypedagógus volt, és ő gondolt arra, hogy a nagy Bárci Gusztáv tanította őket arra, hogy van gyermekkori cukorbetegség is. Ez már hétvégén volt pénteken a tünet, tehát amikor már olyan mi nagyon komolyabb tünetek jelentkeztek, úgyhogy hétfőn elmentünk, és a vizelet féling reagensből kimutatták, hogy diabéteszes lettem.
3: És ezután mi volt a következő lépés a gyógyulásban?
4: Azonnal bekerültem a gyermekklinikára, és gyakorlatilag azt gondoltam, hogy gyermekkoromban meg is fogok halni, mert leukémiás gyerekek közé kerültem, és én nem tudtam, hogy mit jelent ez a cukorbetegség, de elmondták az orvos kollégák, hogy amennyiben megengedem, hogy inzulin injekciót kapjak, akkor életben fogok maradni. És én ennek nagyon örültem, mert amióta az eszem tudom, orvos szerettem volna lenni, és bár édesapám református lelkész, és gyermekkorom óta hiszek, és én megtudtam a Bibliából, hogy örök életem lehet Jézus Krisztusért, én nem féltem úgy a haláltól, tehát megszűnt a halálfélelmem, csak azt sajnáltam nagyon, hogy az emberekért már nem tehetek semmi jót. És ezért imádkoztam, hogy Istenem, bárcsak még ezért életben maradhatnék. És akkor volt egy érdekes dolog, hogy kaptam egy igéslapot a kis templomban, a Csonka templomból jött egy Olga néni, egy lelkésznő, aki a gyermekisten tiszteleteket tartotta, ő látogatott meg, hozott a játékok mellett, egy szép baba mellett, emlékszem, egy írást, és ez az ige volt rajta, hogy a János evangélium a 11. részéből, hogy ez a betegség pedig nem halálos, hanem Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. És akkor én gyermekfejjel azt éreztem, hogy nekem válaszolt Jézus Krisztus, és nem fogok meghalni. És igen nagy öröm fogott el, amely azóta is tart.
3: És melyek azok a dolgok, amelyekre figyelni kell az embernek, hogyha már cukorbetegsége van, legyen az akár étkezés, életmód vagy gyógyszerezés?
4: Diabétesz az, mindig azt mondom, hogy a krónikus betegségeknek az ancsoportja, amely sokkal több odafigyelést kíván. Egy intelligensnek kell lenni a betegnek is, talán a legintelligensebb betegcsoportnak, mert ezt a belső szabályozást egy külső szabályozással kell pótolni, és egy 3 pontos alapja van a terápiának, mégpedig ugye a gyógyszer, a diéta és a testmozgás. De ma már olyan csodálatos módon fejlődött a technika, hogy a cukorbetegek önmenedzseléséről beszélünk, amikor is a korszerű, például vakoknál már hangot is kiadó készülékek, nagyon jó magyar készülékek is vannak, zárójelben jegyzem meg az Elektronika 77 Kft-től, önmaguknak is tudják nézni a vércukor értéket, és gyakorlatilag olyan felmérések is történtek már az Európai Endokrin Társaságban, a Magyar Diabétesz Társaságban 2014-16-ban, hogy ki lehet jelenteni, hogy a megfelelő vércukor mérés gyakorisága és az ez alapján történő terápiás változtatás nagyon sokban hozzájárul a cukorbetegek életminőségének a javulásához és a szövődménymentes élet meghosszabbodásához. És én most inkább a harmadik pontról szeretnék beszélni néhány szót, a mozgásterápiáról, amely évtizedeken át nem volt jellemző a magyar cukorbetegekre, sőt, kezdetben ágynyugalmat rendeltek el. Én magam sem tornázhattam, nem mehettem kirándulni. Az utóbbi idők tudományos kutatásai elsősorban Ausztráliában, Dél-Afrikában és Amerikában az említett dr. Neil Gordon klinikáján derült fény arra, hogy a mozgásterápia rendkívül hatékony az egyéb terápiák mellett, a diéta és az inzulin kezelés mellett. Rendkívül pontos tervet dolgoztak ki Cukorbetegség és testedzés című könyvükben, amely egyénre szabottan foglalkozik minden diabéteses beteggel. Ma már nagyon sok beteg van, akik győztek a cukorbetegségük felett, mert hajlandók voltak részt venni a testedzés küzdelmeiben. Természetesen csak orvosi felügyelettel és megfelelő kivizsgálás után lehet ezeket az edzésprogramokat elkezdeni, de nagyon változatos a skála, a gyaloglástól elkezdve a szobakerékpárig mindenféle aerob gyakorlat alkalmas erre, és nagyon fontos a fokozatosság, valamint hogy tudjuk a veszélyeit. Az, hogy azok az emberek, akik erre a klinikára járnak, csökkenteni tudták az inzulin szintjüket, illetve konkrétan képesek beszabályozni azt, hogy mozgás során hogyan küszöböljék ki a hipoglikémiát, a kómás állapot esetleges létrejöttét, az maga egy csoda. És Gordon professzor nagylelkűen az egész világon terjeszti tulajdonképpen ezt a diabéteses programot. Ennek az előkészületei folynak az osztályunkon, és remélem, hogy egyszer majd be tudok számolni ezeknek a magyar populációban történt eredményeiről is.
3: És ahogyan beszéltünk erről, tényleg nagyon nagy figyelem és tudatosság kell ennek a betegségnek a karbantartásához. A hite, illetve a gyülekezeti lét ebben mennyire tud segíteni, valamint abban is, hogy egy ilyen gyógyító szakmát választott magának.
4: Igen, ez érdekes, mert gyermekkoromban többször vitt a klinikára szirénázómentő, kómás állapotban, életveszélyes helyzetben, és arra ébredtem fel, hogy már nem is azt hittem, hogy rosszat álmodok, és gimnazista koromban pedig ezek a ketoacidotikus állapotok jöttek, de akkor még nem voltak vércukor ellenőrző készülékek. Viszont volt egy nagyon jó orvosom, akinek szeretném a nevét megemlíteni, a dr. Neuwirth Gyula főorvos úr, aki mindvégig úgy tudott engem vezetni, hogy szoros volt az orvos-beteg kapcsolat, és soha nem féltem tőle, nem izgultam, amikor ellenőrzésre kellett menni, és nagyon jól tudott tanácsolni, nagyvonalú volt. Amikor orvosi egyetemre kerültem, akkor egyszerűen jól lettem, és soha többet nem került egy ilyen kómás állapotra már sor. Természetesen a tanulás is, a saját magam edukációja is azért belejátszott ebben, de mindmáig meg kell mondanom, hogy elég gyakran ingadozik az én vércukorértékem is, és valóban én Istennek tulajdonítom azt is, az ő gondviselő kegyelmének, hogy engem életben tart úgy, hogy éppen ebben az évben vagyok 50. éve cukorbeteg, és még kialakult szövődményem nincs, a szemfenék is épp, és ugye ez nagyon fontos a látáshoz, és egyébként pedig egy amputációs részlegen dolgoztam sokáig, és most is egy olyan helyen vagyok, ahol protetizálás is van, és mégis ezt jó szívvel tudom csinálni, mert tudom, hogy Isten velem van, és pontosan addig fogok élni, ameddig ő úgy gondolja, de természetesen úgy érzem, hogy van a katolikus gyerekeknek egy kis imája, amikor reggel azért imádkozik, hogy add Istenem, hogy tudjak az egészségemre is vigyázni. Tehát nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk, és a cukorbetegnek nyitottnak kell lenni az újra, a változásokra, mert azt gondolom, hogy nem túl soká el fog jönni az az idő, amikor legalábbis az egyes típusú cukorbetegek gyógyíthatókká válnak, illetve talán az egyik legnagyobb félelem az, hogy a vércukor értéket gyakran kell mérni, és nincs olyan készülék. Ezt is tudnám mondani, hogy most már optikai szenzorok vannak, bőrgyógyászati szenzorokat is kezdenek kikísérletezni, illetve a nyál cukormérőjét is, a nyál cukormérése alapján, hogy ne kelljen annyiszor szúrni az ujjunkat. De humorosan azt szoktam mondani, hogy ma már olyan picik ezek a tűk, hogy két fájdalomreceptor közé esnek, és ezért nem fájnak. Talán még azt tudnám elmondani, hogy tehát a hit az meghatározó, hogy azt tapasztaltam, hogy ebben a betegségben soha nem szabad feladni, és ha nagyon extrém próbák is érik az embert, akkor is kérheti Jézus Krisztus segítségét. Egy alkalommal megcseréltem az inzulin beadását, és a rövid hatású inzulinból nagyon sokat adtam be, és akkor arra gondoltam, hogy ha most megijedek, akkor meghalok, vagy kómába esek, és úgy is maradhatok, vagy pedig imádkozom, és nem ijedek meg, és gyorsan imádkoztam, és egyszer csak megláttam, hogy az asztalon két hatalmas aszalgyümölcs mennyiség van zacskóban, amit előző nap kaptam betegemtől, és tudtam, hogy semmi másból nem tudok annyit enni, csak ebből, és megettem mind a két zacskóval, és utána bejöttem dolgozni, és életben maradtam, és máskor pedig nagyon kilátástalan helyzetben a család, különösen, hogyha hívő tagok vannak, tudnak segíteni. Volt olyan, hogy már ketoacidózisban voltam, jöttek a hányások, és úgy volt, hogy kihívjuk a mentőt, és akkor annyira vágytam otthon maradni. És édesanyám annyit mondott, hogy hát itt van Jézus, akkor van valami probléma. És akkor hirtelen megnyugodtam, és elgondoltam, hogy végeredményben akkor a világon semmi probléma nincs. Elaludtam, és arra ébredtem fel, hogy otthon vagyok, és megszűntek a tüneteim, és azután otthon is ki tudtam már ezt kurálni. A gyülekezet is nagyon meghatározó. Én egy olyan diabéteses beteg vagyok, ember vagyok, aki szereti elmondani magáról, azért is, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor csak a környezet segíthet, és ha nem tudják, akkor később jön a segítség. Másrészt pedig az őszinteség miatt is. Volt már olyan, hogy Esperes úr kérdezte meg, hogy hogy vagyok, és éppen akkor évszakváltásnál voltam, és nagyon ingadozott a cukrom, és elmondtam, hogy már alig bírom, hogy 2 és 20 között ingadozik a cukor, és nem tudom már ezt megváltoztatni, és annyit mondott a villamoson, hogy fog imádkozni, értem. És 2 nap sem telt bele, teljesen rendbe jöttem, és én tudom, hogy ez az ő imádságának az eredménye volt. A gyülekezet megtartó erő, és másrészt pedig arra is megtanít, hogy rendszeres, mértékletes életmódot folytassak, és értsem meg a szenvedő embereket. Én úgy is érzem, hogy ez az egyik hivatásom, hogy őket egy másik oldalról is jobban megértem, és talán bátorítani is emiatt jobban tudom. Azzal a jövőképpel tudnám befejezni, hogy a Filippi 3:21-ben van az a vers, hogy amikor majd Jézus Krisztus visszajön, akkor el fogja változtatni a mi gyarló testünket egy dicsőséges testé, azzal az erővel, amellyel a mindenséget is megteremtette. Mert nem lehet reménység nélkül élni, és minden krónikus betegnek az a reménysége, hogy nem tart örökké, egyszer meg fog gyógyulni.
0: Az elmúlt percekben bizonságtételt hallhattak az Európa Rádió szerkesztésében. Mai látogató egészség és életmód magazinunkat egy igei tanítással zárjuk, melyet Cserniga Gyula, beregszázi református lelkipásztor tolmácsol a Pulzus Rádió szerkesztésében.
5: Áldás békességet, Cserniga Gyula vagyok, beregszázi református lelkipásztor. Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat, és Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 17. fejezetből, a 11. verstől a 16. versig. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. A mai téma a diabétesz, és valljuk be, hogy erről a betegségről, vagy erről az állapotról különösebben nincs írva semmi sem a Bibliában. És az imént felolvasott igeszakasz sem kapcsolódik szorosan ehhez a betegséghez. És bár ismert volt ez a betegség az ókorban is, Krisztus korában is, és úgy is nevezték már akkor is, hogy az édes vizeletnek a tünetei, meglehetősen homályban tapogatóztak ezzel a betegséggel kapcsolatban, a betegség miben létével. A betegség elnevezése is kicsit későbbi korokhoz kötődik, és jól tudjuk azt is, hogy tünetmentessége elérhető, de végleges és teljes felépülés nem érhető el az orvostudomány mai állása szerint. Isten igéje, amelyet Lukács evangéliumából olvastam, aki maga is orvos volt. Többször úgy hivatkoznak rá a Bibliában, mint Lukács, a szeretett orvos. Arról olvasunk most, hogy 10 leprás ember jön, akik találkoznak Jézussal, és akik meg is gyógyulnak. Jó reményekkel, nem szeretném azonban ámítani a hallgatókat, nem szeretném azt mondani, hogy olyan könnyen meg lehet gyógyulni. És azt sem tudom, hogy volt egyáltalán eset arra, hogy bárki is tökéletesen meggyógyult, felgyógyult a cukorbetegségből. Viszont az is igaz, hogy a lepra az egy sokkal kilátástalanabb helyzetbe taszította azokat az embereket, akik ebben a betegségben szenvedtek. És talán ma is sokkal kilátástalanabb helyzetbe taszítja őket. A kor társadalma teljesen elfordult a leprásoktól, rettegtek tőlük, és még a közelükből is el akartak menni. A gyógyulás reménye nélkül, a lassú elmúlás tudatával élték napjaikat, várva arra, hogy a szervezetük, a végtagjaik egymás után felmondják a szolgálatot. És az igeszakasz alapján sokkal inkább tehát az emberi hozzáállásról szeretnék beszélni, mint konkrétan erről a betegségről. Statisztika ide vagy oda, hiszem azt, hogy Istennek van hatalma meggyógyítani, és nem csak tünetmentessé tenni embereket. És aki a veséket és a szívünket megvizsgálja, minden bizonnyal nem áll meg a hasnyálmirigy előtt. Van hatalma gyógyítani. És azt látjuk az igeszakaszban, hogy ezek a betegek, akik jönnek szembe Jézussal, elkezdenek kiáltozni és elkezdik kérlelni őt. Amikor hordozunk egy-egy betegséget, a betegség nyomorúságát, bizony, hogy kevesen vannak, akik nem kapnak minden szalmaszál után a gyógyulás reménységében. És amikor szembe jön Jézus, életünknek valamelyik szakaszában, jön az a Jézus, akiről talán sok mindent hallottunk már, még akkor is, hogyha egy ilyen elszigetelt csoporthoz tartozunk, még hogyha messze is vagyunk tőle, a gyógyulás reményében sokan kiáltanak, sokan kiáltunk hozzá ma is. Sokan keresnek kapcsolatot a transzcendenssel, mert vágynak a gyógyulásra. Fontos azonban tisztázni, hogy kit is szólítunk meg, hogy kitől várjuk a segítséget. Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Nála valóban kereshetünk gyógyulást, és kereshetünk könyörületet. És láthatjuk azt, hogy nagyon sokszor el sem kell mondanunk, hogy mire van szükségünk, mert az Úr látja, ismeri a mi betegségeinket is. És beleszól, bele akar szólni a mi életünkbe is, és gyógyít és megkönnyörül, hordoz bennünket. És talán az sem véletlen, hogy elküldi ezeket az embereket a paphoz, akinek joga és kötelessége megvizsgálni és kimondani a leprásokról, hogy megtisztultak, meggyógyultak. Mert talán úgy mondanánk, hogy elküldte őket kontrollra. Mert az Isten átruházza ezt a szerepet papokra, orvosokra, hogy felügyeljék, nyomon kövessék a gyógyulást. Korábban mondtam, hogy az emberi viszonyulásról szeretnék inkább beszélni, az emberi viszonyulásra szeretném a hangsúlyt fektetni, és az első ilyen viszonyulás, hogy akárcsak ezek a leprás férfiak, tudjuk mi is megszólítani Jézust. Akár a magunk esetlen módján is. Talán nagyon sokan mi is ott vagyunk Samária és Galilea között, különösen amikor egy betegség árnyékolja be az életünket, ott vagyunk Samária és Galilea között a megvetett babonaság és a racionális vallás határán, tudjuk alázatosan megszólítani Jézus Krisztust, akkor is, hogyha eddig csak távolról hallottunk róla. Ragadjuk meg az alkalmat, könyörögjük hozzá. És a másik viszonyulás, az is egy szomorú statisztikai adat, amiről itt Lukács beszámol, hogy bizony a 10 férfi közül egy jött vissza, hálát adni és dicsőíteni az Istent. Pedig mindegyikük átélte a gyógyítást. Olyan sokszor mégis megfeledkezünk arról, hogy kaptunk még időt, megkönyörült rajtunk az Isten, hogy javult az életünk, nem kínoz oly nagyon a betegség, és mégsem megyünk vissza az Istenhez hálát adni. Ha egy kicsit távolabbról nézzük, a cukorbetegség talán olyan, mint a bűn. Gyógyíthatatlanul jelen van és rontja a mi életminőségünket. És a gyógyszer az a belső kapcsolat lehet az Istennel, ami megakadályozza, hogy még jobban elterjedjen, pusztítson körülöttünk és bennünk. Ezért fontos a mi viszonyulásunk, nem csak a betegséghez, hanem az Istenhez is. Fontos a hálaadás, az arcra borulás Jézus Krisztus előtt, mert ő meg tud tartani mindezek közepette is. Meg tud tartani a betegségben, segít elhordozni azt. Tőle kérjünk erőt. Így legyen. Amen.
0: Igei tanítást hallottak, melyet Csernyigan Gyula, a beregszázi református lelkipásztor tolmácsolt a Pulzus Rádió szerkesztésében.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésében. Mai témánk a diabétesz, azaz cukorbetegség volt. Reméljük hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Bíró Istvánt hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

0: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
1: Az elmúlt percekben múlt hétfői látogató egészségügyi és életmód magazin műsorunkat sugároztuk, amelyben a diabéteszről volt szó, a szerkesztő pedig Bíró István volt. A 2018. július 30-án sugárzott műsorunkat hallgattuk újra. A következő percekben pedig klasszikus zenével várjuk hallgatóinkat, Claudio Monteverdi, olasz barokk zeneszerző, pedagógus és karnagy madrigájai csendülnek fel. A madrigál ez egy reneszánsz, illetve korai barokk zenei műfaj. A madrigálok jellemzően 4-6 szólamú világi témájú polifonikus vokális darabok, eleinte hangszeres kíséret nélkül, később esetenként landkísérettel adták elő.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késő éli műsorunk hallgatóit augusztus 14-én, pénteken Bertolt Brecht, német drámaíró, költő, rendező gondolatával, aki 1956-ban ezen a napon hunyt el. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a mai nap gondolata, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Mondom is a következő óra kínálatát. A mai nap áhítatával indítunk, aztán kalendáriumot lapozunk Boldizsár Zeyk Annával, és a névnaposokat köszöntjük. Ezt követően majd fülbe jó könnyű zenei rovatunkat ismételjük meg, amelyet szombaton hallhattak a Manu Chao együttesről. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk.

Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Apostolok cselekedetei, első rész, 14. vers.

Ma a Ruth Wilches, a chileír Los Rios régióból származó testvérünk áhítatát tolmácsolom önöknek. Tavaly nyáron egy kora esti órában kiléptem a hátsó teraszra, hogy a kutyámmal sétára induljunk. A hátsó udvar hatalmas fái között felnézve gyönyörködtem a végtelen égbolt látványában, csodálva a csillagok ezreinek ragyogó szép

közösségét. A mély levegővételek békével és nyugalommal töltöttek el. Ekkor figyeltem fel egy hangra, amely a kerítésen túlról érkezett, ahol egy kézműves vásár zajlott. Este volt, a bódék már zárva voltak, de egy biztonsági őr szolgálatban volt. Miközben őrjáratát végezte, hangosan imádkozott. Uram, te helyeztél engem erre a helyre, hogy vigyázzak rá. Imádkozom az árusokért, akik mindennapi kenyerükért dolgoznak. Imádkozom magamért, hogy szorgalmas legyek a munkámban. Óvd meg azoktól, akik esetleg ártani akarnak, és akadályozni kötelességem teljesítésében. A biztonsági őr folytatta a hálaadást azért, hogy van munkája, a családjáért, a látogatókért, és azokért a vásárlókért, akik másnapra tervezték a vásár meglátogatását. Ebben a pillanatban megálltam, és csendben csatlakoztam hozzá az imádságban. A Szentlélek mindkettőnket arra ösztönzött, hogy adjunk hálát Istennek, hogy minden pillanatban és helyzetben megtart és megvéd minket.

Imádkozzunk! Hálát adunk, irgalmas Istenünk, hogy közel vagy hozzánk. Tudjuk, hogy rád bízhatjuk az életünket. Ámen.

jó hálát adni az Istennek bárhol és bármikor, mondja Ruth Wilches, chilei Los Rios régióból származó testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki imára tanított minket.

Augusztus 14-e az év 226. szökő években a 227. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 139 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1385-ben ezen a napon a Kreva Unióról szóló szerződést kötötték meg Lengyelország és Litvania között. Második Jagelló Ulászló a lengyel trónra lépve megalapította a Jagelló dinasztiát. 1920. augusztus 14-én Csehszlovákia és a szerb-horvát-szlovén királyság, a későbbi Jugoszlávia magyar ellenes szövetségre léptek. Ez lett a Kisantant első szerződése. 1945-ben ezen a napon japán kapitulációval ért véget a II. Világháború. 1947-ben Pakisztán elszakadt a brit birodalomtól és kikiáltotta függetlenségét. 1949. augusztus 14-én a II. Világifjúsági találkozót Budapesten rendezték meg. 1952-ben Rákosi Mátyás lett Magyarország miniszterelnöke. 1966-ban ezen a napon hold körüli pályára állt az amerikai Lunar Orbiter 1. Ezen a napon Grúzia az orosz-grusz konfliktus miatt kilépett a független államok közösségéből. 2020. Történelmi események után következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 14-én. 1688-ban megszületett első Frigyes Vilmos porosz király. 1727-ben Anna Henrietta francia királyi hercegnő látta meg a napvilágot augusztus 14-én. 1742-ben megszületett 7. Pius pápa. 1862. augusztus 14-én született Henrik, porosz királyi herceg.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 14-én. 582-ben ezen a napon hunyt el II. Tiberius Constantinus bizánci császár. 1040-ben elhunyt első Duncan, skót király. 1433-ban ezen a napon hunyt el első János portugál király. ...1956-ban ezen a napon hunyt el Bertolt Brecht, német drámaíró, költő. 2004-ben ezen a napon hunyt el Czesław Milosz, Nobel-díjas lengyel költő. Augusztus 14-e a függetlenség napja Pakisztánban. Szintén ez a nap a barlangászok világnapja. 1952-ben ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Rubens barlangász. Az ő emlékére ünneplik a mai napot a barlangászok világnapjaként. Ezek voltak az augusztus 14-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

Augusztus 14-én Marcell, Atanáz, Atanázia, Menyhért, Mikeás, Üzsép névnapokat ünneplünk. Ismerkedjünk meg a nevek eredetével is. A Marcell latin eredetű férfi név. A Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus, magyarul Márkus becézőjéből. Női párja a Marcella. Az Atanáz görögből származó latin eredetű férfi név jelentése halhatatlan. A név női párja Atanázia. Az Özséb férfi név a görög eredetű latinosított Eusebius név magyar rövidülése, jelentése istenfélő jámbor. Köszöntjük Marcell, Atanáz, Atanázia, Menyhért, Mikeás, Özséb nevű hallgatóinkat. A következő dal nekik szól.

0: A napkalendáriumát Boldizsár Zayk Annával lapoztuk, utána pedig a névnaposoknak és az ünnepelteknek szólt a Bojtorján együttes dala, Isten éltesse őket. A következő percekben szombati fülbejó könnyű zenei rovatunkat hallgatjuk újra, amelyben a Manu Chao történetével és dalaival ismerkedhetnek meg közelebbről. A modern világzene egyik legmeghatározóbb alakjának zenéjében központi szerepet kapnak a szabadság, az utazás, a kulturális sokszínűség, a társadalmi igazságosság és az emberek közötti összetartozás témái.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet,

0: és ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
3: Ez itt az Agnus Rádió könnyűzenei műsora. Én Bíró Hunor vagyok, köszöntöm Önöket. Ma egy különleges könnyűzenei utazásra invitálom Önöket. Ebben az adásban Manu Chao élete és munkássága kerül bemutatásra, aki a zenei sokszínűség egyik legelhivatottabb képviselője. Tartsanak velünk! Manu Chao 1961. június 21-én született Párizsban. Szülei Spanyolországból menekültek Franciaországba. Édesapja Ramon Chao író és újságíró, édesanyja Felisa Ortega baszk származásúak voltak. A családban természetes volt a többnyelvűség és a különböző kultúrák tisztelete, ami később Manu Chao zenéjének egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Gyermekkorát Párizsban töltötte, ahol egyszerre hatott rá a francia kultúra, a spanyol gyökerek és a város sok nemzetiségű zenei világa. Már fiatalon érdeklődni kezdett a rock, a punk, a reggae és a latin-amerikai zene iránt. Zenész karrierje utcazenéléssel és kisebb együttesekben kezdődött, amelyekben különféle stílusokat és nyelveket vegyített.

Az 1980-as évek közepén Manu több zenekarban is játszott, majd 1987-ben testvérével, Antoine Chauval és barátaikkal megalapította a Mano Negra együttest. A zenekar neve spanyolul fekete kezet jelent. A csapat hamar a francia alternatív zenei élet egyik legismertebb szereplője lett. A Mano Negra különlegessége az volt, hogy a punk rockot ska, reggae, rockabilly, salsa, afrikai és latin-amerikai zenei elemekkel ötvözte. Koncertjeik rendkívül energikusak voltak, gyakran cirkuszi hangulatot idéztek. Első nagy sikerük a Mala Vida című dal lett, amely után Európa szerte ismerté váltak. A Mano Negra különleges vállalkozásairól is híres volt, vonattal és hajóval turnéztak Dél-Amerikában, sokszor olyan helyeken léptek fel, ahová más nemzetközi zenekarok nem jutottak el. A folyamatos utazások és a zenekaron belüli feszültségek miatt a Mano Negra az 1990-es évek közepén feloszlott.

A zenekar feloszlása után Manu Chao hosszú időt töltött Latin-Amerikában. Gitárral és egyszerű felvevő berendezéssel járta Mexikót, Kolumbiát, Brazíliát és más országokat. Az utcák, piacok, kikötők és helyi zenészek hangjai nagy hatással voltak rá. 1998-ban jelent meg első szólóalbuma, a Clandestino, amely világsikert aratott. Az album dalai az utazásról, a bevándorlásról, a szegénységről, a szabadságról és az emberek közötti szolidaritásról szólnak. A címadó dal a bevándorlók nehéz helyzetét mutatja be, míg a Bongo Bong vagy a Je ne t'aime plus a világ számos országában népszerű lett. Szólókoncertjein a Radio Bemba Sound System nevű zenekarral lépett fel. A Radio Bemba elnevezés Kubából származik, és a szájról szájra terjedő hírek rendszerét jelenti. A zenekar tagjai különböző országokból érkeztek, ezért koncertjeik valódi nemzetközi zenei élményt nyújtottak.

2001-ben jelent meg a Proxima Estación Esperanza, amely Manu Chao legismertebb albumává vált. Erről származik a világhírű Me Gustas Tú, amely számos ország slágerlistájára felkerült. Az albumon a reggae, a latin zene, a ska, az elektronikus hangzások és a folk különleges keveréke hallható. 2007-ben adta ki a La Radiolina című albumot, ami tovább vitte korábbi zenei világát. Bár ezt követően hosszabb ideig nem jelent meg stúdióalbuma, folyamatosan koncertezett, közreműködött más előadókkal és különféle társadalmi ügyeket támogatott.

Több mint 17 év után 2024-ben jelent meg új nagylemeze, a Vivatu, amely ismét az utazás, az emberség és a remény témáit helyezi középpontba. Manu Chao zenéje nehezen sorolható egyetlen műfajba, egyszerre jelenik meg benne a punk, a reggae, a ska, a latin-amerikai népzene, a rumba, a rock, a dub és a világzene. Dalaiban gyakran keveri a spanyol, francia, angol, portugál, galiciai, arab és más nyelveket.

Manu Chao nem csak zenész, hanem ismert társadalmi aktivista is. Nyíltan kiáll a bevándorlók, a menekültek, a szegények és a társadalom peremére szorult emberek mellett. Többször támogatta a mexikói zapatista mozgalmat és számos civil kezdeményezést. Tudatosan távol tartja magát a hagyományos sztár élettől, ritkán ad interjút, nem törekszik a kereskedelmi sikerre, inkább kisebb helyszíneken, fesztiválokon vagy akár utcai fellépéseken is szívesen zenél. Manu Chao munkássága jelentős hatással volt a latin alternatív zene fejlődésére és számos fiatal zenész számára szolgált inspirációként. Zenéje bebizonyította, hogy a különböző kultúrák, nyelvek és zenei hagyományok sikeresen ötvözhetők. Legismertebb dalai közé tartozik a Me Gustas Tu, a Clandestino, a Bongo Bong, a King of Bongo, a Merry Blues, a Raining in Paradise és a La Vida Tombola. Ezek a szerzemények ma is rendszeresen hallhatók rádiókban, fesztiválokon és online zenei platformokon.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben. A viszonthallásra.
3: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
4: Én Bíró Hunor vagyok, és az Ágnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
5: Mi vár rá?
4: És ilyet is. Fülbe jó! Az Ágnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
3: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Szombati fülbejó könnyű zenei rovatunkat hallgattuk újra, amelyben a Manu Chao történetével és dalaival ismerkedhettünk meg. A modern világzene egyik legmeghatározóbb alakjának zenéjében központi szerepet kapnak a szabadság, az utazás, a kulturális sokszínűség, a társadalmi igazságosság és az emberek közötti összetartozás témái.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késő éli műsorunk hallgatóit augusztus 14-én, pénteken Bertolt Brecht, német drámaíró, költő, rendező gondolatával, aki 1956-ban ezen a napon hunyt el. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a mai nap gondolata, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant, annak is szombati összefoglalóját hallhatják.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Segítségnyújtás a háború sújtotta településekre.
3: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszász járási Máltai Szeretett Szolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki.
2: Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
4: Márta nénének mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott

0: tanultam meg a mi atyánkot. Mártani mindig megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogy ha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább.
1: Vakációs Biblia hét a Mezőgecsei Református Gyülekezetben.
2: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A háború kitörése óta a segítségnyújtás nem áll meg Kárpátaljánál. A Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat és partnerei az ország belső területein működő szervezetekkel is szoros kapcsolatot alakítottak ki. Segélyszállítmányok, élelmiszer, műszaki eszközök és a háború sújtotta térségekben dolgozó önkéntesek támogatása mindez számos szervezet összefogásával valósulhat meg. Hogy hová jutnak el ezek a szállítmányok, kikhez érkezik a segítség, és miért egyre nehezebb ma adományokat gyűjteni. Arról beszélgetünk Sumicki Andrással, a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzen Láger alapítvány képviselőjével.
3: Kicsit a hátteréről ennek a belső ukrajnai kapcsolatokról, meg hogy milyen csomagok, milyen szállítmányok mennek, és ők mivel foglalkoznak, jó? Jön a felkom.
4: Jó.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92. Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivszki és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat, illetve a Bőzen Láger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve imáron is segíteni volt alkalom?
4: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszász járási máltai szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni. És a Bőzen Láger Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az Odesszai New Dawn Egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálnak. Van itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekre, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itten különböző, a Bőzen Láger Alapítvány nagyon sokat támogatja őket az ENSZ, a Johanniták, és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalámi van, mert ott is tulajdonos része van. Ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel hogy a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik, az a egy Málta van gyakorlatilag. Az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankovi máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk, azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, vagy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a Lembergi máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vad kiment a gyártásból, és az Ivano-Frankovszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőr találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítvány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz. Tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
5: Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
4: Hát nagyon, nagyon pozitív. Nem győznek hálálkodni, se az odesszaiak, se az Ivano-Frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk neki. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretett hullám megy végig Magyarországtól egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
3: Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
4: Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
1: Az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzellager Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.

0: Erdély. A hitmorzsák eheti részében Telegdi István, a kolozsvári református kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is beszél, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő, személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számukra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A riporter Pilbák Kincső.
1: Következő vendégünk Telegdi István, a kolozsvári református kollégium iskola lelkésze.
2: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
3: Nehéz megmondani, hogy a legelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék. 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szólva nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten, az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott, és ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele, tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálások vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény. Szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyakfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pótnagyszüleim, és mentem velük a mezőre. Az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki súgná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé, És ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn kapálás vagy munkavégzés közben.
2: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
3: Két dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem droppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a droppból többet megenni, mert ennek én, ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
2: Volt-e olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
3: Gyermekkoromban két olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus ott hagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiú eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk. De hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomban jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor az a gyermekkorban megtanult, még nem teljesen hitbeli sikra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztelfeszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, Tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Mindenébe sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívembe ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és ott hagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagypénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyakfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagypénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni. És olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
2: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
3: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett Júnak a példázata fogott meg. De hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
2: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság? Vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
3: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A ötödik osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolába, hogy válasszanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggeli állítaton erről prédikáljon a tiszteletes úr. És akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És úgy olyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok.
0: Az elmúlt percekben Telegdi Istvánt, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészét hallhatták.

0: Kárpátalja. Vakációs bibliahetet szerveztek a mezőgecsei református gyülekezetben. Arról, hogy hogyan készült a gyülekezet a vakációs gyermekhétre és táborra, milyen szerepet vállalt ebben a lelkipásztor és a gyülekezeti tagok és fiatal segítők, és hogy hogyan lehet a mai gyermekek és fiatalok számára érthető és élő módon továbbadni Isten igéjét. Dávid Árpáddal, a mezőgecsei, nagybaktai és tiszacsomai református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgetünk.
1: Dávid Árpád, a mezőgecsei, a nagybaktai és a tiszacsomai református gyülekezetek. Jó látni, amikor a gyülekezet életében a gyermekhét zajlik, mert ilyenkor azért a következő generációkat láthatjuk, és nagyon nagy szép számmal gyűltek össze a Kohen gyermekhéten július 6-ától. Kezdjük ezzel a két programot, aztán megyünk is tovább majd a konfirmandus hétre is.
2: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés, és minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában, és hát van a lelki oldal, ahol a színdarabokhoz, az aranymondás tanításokhoz, különböző egyéb játékos dolgokhoz kell segítség, és ezeket is igyekszünk csoportosítani, általában mindig van egy felelős, és ugyanígy az étkeztetés kapcsán is, tehát amikor a gyerekek jönnek, és ki kell gondolni, ki kell találni, hogy akkor mivel fogadjuk őket. Nagyon érdekes, ahogyan hozzáállnak maguk a gyerekek is, meg a felnőttek is. Azért érdekes, mert találkozni kell az igényeknek a lehetőségekkel. Mellette a legfontosabb mindig a lelki. Tehát, hogy a lelkileg ezek a gyermekek, ezek mit tudnak hazavinni, vagy mire fognak emlékezni. És ezért van aztán a kézműves része is a dolgoknak, hogy valami látható bizonysága legyen, hogy ez erről szólt, és hazaviszem, és emlékszem rá, hogy Jézus a vizen járt, és oda ment hozzá Péter például, és ezt valahogy tárgyasítani. Az aranymondás megint, tehát a vizuális megvalósítás, hogy látom is, hallom is, mondom is, ismétlem is, és akkor mi reménykedünk mindig benne egy gyerekét kapcsán, hogy az, ami elhangzik, az nem csak az ételről fog szólni, mert sajnos a társadalmunk is olyan irányba halad, hogy az ételes része az hangsúlyosabb, mint a lelki része, és ezt a mérleget át kellene billenteni.
1: 40 gyermek gyűlt össze, és 16 segítő is volt. Miért fontos ez a gyülekezet életében?
2: Valahogy az lenne a helyes, hogyha mindig lenne segítség. Én úgy vagyok vele, hogy egy évbe egyszer, amikor próbáljuk ezeket szervezni, akkor kiderül, hogy a gyülekezet mennyire teherbíróképes. Hogyan tudja ezeket a dolgokat feldolgozni. Jönnek, akik szeretnének erre valamilyen adományt adni. Vannak természetbeli adományok, vannak anyagiak. Ami kimondottan arra a célra szolgál, hogy megvalósuljon maga a gyermekhét, de mindig fontos az imádságos háttér is. Tehát én szoktam ezt is hirdetni, hogy ha lehetőség van, és nem tudunk egyik területen se a gyermekhéthez hozzájárulni, akkor az imádságba hordozzuk magát a megvalósítást, vagy magukat, a gyermekeket, szülőket.
1: Fontos terület ez is mindenképpen. A Kohen gyermektáborok azért egy nagy keretet adnak a kárpátaljai református gyülekezeteknek a táborozhatási időszakában. Miért jó ez? Hogyan tapasztalták a hét után? Milyen segítséget ad a folyamatos tematikai háttér, központosított háttér?
2: Ha az egyház egészét nézzük, akkor ez mindig jó, hogyha van egy közös szervezés, és erre az ember rákészül. Hát van egy közös program, és valahogyan mindenki számára világos, hogy kell egy hetet csinálnom, ami erről a programról szól. És annyiból jó, hogy nem kell egyedül kigondolnom, hogy akkor tematikába, színdarabokba, aranymondás tanításba, hogy legyen ez, hanem ezt megcsinálja egy profi csoport már, ugye szét vannak ők osztva Kárpát-medence szinten ebben, és ők ezt előkész. Amikor megkapom készen a programot, akkor én csak betöltöm a nevekkel, és a díszlettel, mert hát a díszletet is ki kell gondolni, a hátteret, a különböző lehetőségeink vannak rá, hogy valamit elkészítsünk, vagy meg kell vásárolni valamit, kölcsön kell kérni valamit. És ez mind ilyen logisztikai dolog, hogy az ember törje a fejét már, és ez is része a gyülekezet életnek, hogy van egy kérdés, vagy van egy probléma, és erre meg kell találni a megoldást. És hogyan tudjuk megcsinálni, vagy hogyan tudunk valami hasonlót megvalósítani, hogy az szép legyen.
1: A gyülekezetnek a helytállása ebben az időszakban nagyon fontos, mert a 16 segítőnek egy csomó technikai kérdése is van. Mit látunk ilyenkor gyülekezetvezetőként, hogy mennyire aktivizálódik maga a közösség, maga a gyülekezet? Végül is vagy az unokáinkról, vagy a gyerekeinkről szólnak a táborok, mert a saját településünk gyerekeinek a táborosztatása zajlik. Mennyire látjuk azt, hogy ilyenkor kicsit lelkesebbekké válnak a szolgálattevésben a gyülekezet tagjai? Azt tudjuk, amikor egy közösség szolgálatban együtt dolgozik, annak a gyümölcse nagyon sokáig erősen látható.
2: Én azt figyeltem meg, hogy vannak, ahol a nagymamák lettek aktivizálva, és az unokát például rendezni kell, vagy fogadni kell. Valahol a szülők lettek aktivizálva, és a szülő tudja, hogy ezen a héten a gyermek táborozni jön. Tehát ilyen minden nap el kell készíteni, és ráadásul az is volt a mi programunkban, hogy minden nap más színbe kellett felöltözni. Tehát ezt is a gyerekeknek kellett végig, meg a szülőknek, az anyukának, hogy akkor erre a napra, ha piros ruha kötelező, akkor valami pirosat keresek, ha kisfiú akkor is, és ezt jó volt látni, hogy azért a nagy többség azt betartotta, hogy akkor a mai nap az piros nap, vagy zöld nap, sárga nap, és akkor ez látható is a fényképeken, és így mindig be tudjuk azonosítani, hogy ez melyik nap volt, mert látom, hogy ezen a napon kékben vannak, akkor tudom, hogy melyik nap jöttek, és étkeztetésbe is bekapcsolódtak. Ugyanis mindig van egy kis konyhai segítség, és vannak, akik előre aggodalmaskodnak, hogy akkor lesz elég segítség, meg hogy fogjuk tudni megvalósítani, de mindig jöttek olyan emberek, akik valamiben segíteni akartak, és akár úgy, hogy az unokát hoztuk, akár úgy, hogy a gyermeket hoztuk, és ott maradtak. Volt egy kis kötetlen beszélgetés a felnőttek között is. A segítőknek is szerintem ez nagyon jó volt, mert felelősséget kaptak. Tehát olyanokat állítunk be mindig, sajnos ez így van, hogy vannak nagyon jó ilyen tehetséges előadók, vezetők, és ők meg tudják ilyenkor mutatni, hogy valóban ott van a tehetség, aztán a következő évben már, ahogy nőnek, úgy kerülnek egyre messzebb a tanulmányaik miatt, és újakat kell beállítani, és megint egy ilyen tehetségkutatás zajlik, hogy rábízzuk a feladatot, és akkor neki bizonyítani kell, hogy én ebben megállok. És az sikerélményt is ad, hogy sikerül, ha meg valami nem sikerül, akkor meg egy törekvés van, hogy én szeretnék ebbe fejlődni, és talán jövőre meg lesz a lehetőségre.
1: Újabb generáció képzése zajlik. Mennyire nyitottak a gyermekek Isten igének a befogadására? Maga a tematika, a módszertan is nagyon figyel arra, hogy finoman hangoltan próbálja eljutatni az igét a gyermekek nyelvén, a gyermekeknek a szívéhez. Mennyire sikerül, mennyire látjuk ezt a mai világban működőképesnek?
2: Változott a technika, és változott vele az embernek a türelme is. És ma már nem lehet egy órás előadást tartani, nem lehet valami átvezető nélkül elmondani, tehát a szemléltetés, a lényegre törés az egyre erősebb kell, hogy legyen, és nekem nagyon jó tapasztalatom volt a bárkatábor, amikor itt voltak, tehát ők erre tették az élménypedagógiára hangsúlyt, és a mi Koenes programunkban is, meg a konfirmandus programban is, ez látható, hogy igyekszünk egy kicsit úgy csomagolni, hogy emészthető legyen, mert az, éppen beszélgettünk erről a lelkészekkel, hogy tehát az, ami a 90-es években volt, hogy két előadás délelőtt, két előadás délután, meg csoportbeszélgetés, ezt a fajta rendszert most nem tudnám megvalósítani. Érezni lehet azt, hogy túl sok információ van, és a gyermekek ezért kis adagokba tudják csak felfogni, vagy elfogadni az információt, és úgy kell elmondani, hogy ez meg is maradjon. Tehát amikor túl sok információt, akkor az agy lehet, hogy ki is kapcsol, és akkor feleslegesen beszél az ember, néha így érezni, és az a gyermekeknél lehet a leginkább látni. Tehát a felnőtt lehet, hogy még el fog ülni, de a gyermekek azok nem fognak sokáig ülni. Különösen az óvodások azoknál nagyon látni, hogyha nem ragadjuk meg a figyelmet, akkor ott kész, nincs tovább.
1: Egy másik generáció van megszólítva, éppen a napokban zajlik a kiskörzeti konfirmandus tábor, ahol Mezőgecse is képviselteti magát a saját fiataljaival. Beszéljünk erről.
2: A konfirmandus hetünk külön a Krisz szervezeten keresztül erő megrendezi. Tehát ők azok, akik állják vagy rendezik a háttér anyagot. Itt is megvan a program, ebben az évben a programnak a neve a töréspont, és három alcíme van, közeledés, követés és küldetés. Nagyon jó program, mindenre kiterjed, és mindig itt van a kérdés, hogy alakítani kell a konfirmandusok igényeihez a programot. Tehát minden csoport egy kicsit más, és a mi körzetünk, itt a környező gyülekezetek, megint egy másik fajta gondolkodás, másik fajta kultúra egy kicsit. Itt van az előrelátás, hogy mennyire tudjuk 100%-ba alkalmazni. 100%-ba én úgy gondolom, hogy egy programot se lehet, tehát ilyenkor mindig a lelkészekkel megbeszéljük, hogy akkor ki hogyan gondolja, mit tudna belőle megvalósítani. Van egy reggeli áhítat, van egy délelőtti előadás, és van egy esti igei evangelizáció szolgálat, és a köztük lévő szüneteket, azokat kell betölteni úgy, hogy legyen csoportbeszélgetés, vagy legyen valamilyen délutáni aktivitás. A délutáni már tavaly előtt is úgy csináltuk, hogy mindig van egy kis filmnézés a kiválasztott filmből. Nézzük mindig egy-egy részt, mert ők nem ismerik ezt, tehát nehéz olyan információt adni, ami plusz. És arra gondoltam már a tavaly is, hogy összesíteni kellene, hogy azt, amit látunk, az mennyire egyezik a Bibliával. És akkor mindig van egy délután ilyen csoportbeszélgetésünk, ahol összekapcsoljuk ezt, hogy amit láttunk, az vajon benne van, vagy nincs benne a Bibliában. És ilyenkor jó beszélgetések vannak, mert ők feltételeznek mindig dolgokat, hogy amit látunk, az úgyis van, és helyére kell tenni. Tehát ez inkább ilyen előkészítő, hogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
1: Mit kell tudni a tábornak az alapinformációról, hány közösség, hány gyülekezet vesz részt ezen a héten?
2: Ez most egy olyan új felállás, hogy megvan a mi környezetünk, tehát a muzsai, a benei, a badallói, gecsei kör, és mellette becsatlakozott még pluszba Péterfalváról Hunyadi Attilás Peres úr fiataljaival. Bart Ellemér misszionárus lelkipásztor is szolgál, ő is része az esti alkalmakkal ennek a hétnek. Valamint igyekeztünk hozni pluszba fiatalokat, lekonfirmált fiatalokat, lánynevelőket, fiúnevelőket, de nehéz, ez a része itt nehéz, hogy őket megtalálni, meg ráérjenek, ez a korosztály ráérjen a nevelésre, és aztán ott legyenek mindig a helyzet magaslatán, amikor oda mennek hozzájuk, és valami probléma van, de ez is egy nagyon jó előkészítő. Én úgy látom, hogy felelősséget kapnak, feladatot bíznak rájuk, és ők nekik ebben helyt kell állni, és ezt mindig nagy öröm nekem, amikor látom, hogy sikerül, tehát amikor ő meg tudja oldani azt a felmerült problémát önállóan is.
1: A tinédzser korosztálynak megvan a saját kihívása békeidőben is, de egy háborús időben az talán halmozottan jelen van. Én emlékszem a saját ifjúsági táborainkra, ahol rengeteg megtérés volt, én magam is egy ilyen tábornak a gyümölcseként értem meg, hogy azért életek változtak meg. A Kárpátalja, az a mai generációnak a jelentős százalék a különböző nyári táborokban tért meg, legyen az Balazsér, Aklihegy, vagy sorolhatnánk a gócpontokat. Ezek a táborok ezt a feladatot is akarják betölteni, ezt a célkitűzést is vállalják?
2: Az Úr Jézus azt bízta ránk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. És azóta is ez az egyháznak a legfőbb feladata, hogy tanítvánnyá tenni minden népeket. A megvalósításban már nem mindig egyezünk meg, de konfirmandus tábor éppen a konfirmandusokat kellene, hogy felkészítse erre, hogy átadják az életüket, átadják a szívüket az Úr Jézusnak. És voltak olyan nyári táborok, ahol ez kicsit erőltetett volt, tehát, hogy igenis, gyere ki, jelentkezz, maradj itt. A másik véglet az, amikor nincs semmi, és akkor hazamegyünk, és bennünk van a tűz, de nem tudjuk, hogy mi az, a Szentlélek tűze, és aztán mindig próbáljuk ezt valahogy variálni, hogy akár úgy, hogy imádkozunk együtt, akár úgy, hogy beszélgetünk együtt, de a fő feladatot nem szabad feladni. Tehát egy egyháznál fontos a szervezet, fontos az, hogy működjön, fontos, hogy meglegyenek az alkalmak, de a tanítványát tétel az igazi fő feladata az egyháznak, és ahol ebben segítséget kapunk, akár az ifjúsági szervezeten keresztül, akár így programokon keresztül, a gyülekezeti alkalmakon, az mindig ezt a célt kell, hogy megerősítse bennünk.
1: Milyen mosoly van a fiatalok arcán, mik a megtapasztalások a mai kis körzeti konfirmandus táborról?
2: Nagyon nehéz dologgal indultunk, ugyanis én úgy láttam a tavaly, hogy zavar a telefon, és ezért elzártuk a telefonokat, csak szabad időben van odaadva délután. És ez egy bizonyos feszültséget okozott a fiatalokban, akik nem tudom hány órát telefonoznak egy nap, de sokkal többet. És ez úgy érezhető volt, hogy ezt nem tudják elfogadni. És egy ilyen indulat, egyfajta hiány, elvonási tünet jelentkezett. De én akivel beszélgettem, tehát nem csak ezen a héten, hanem korábban is, ahol ezt meglépték, ott utólag hálásak voltak a fiatalok is, meg a szülők is. És most is a szülők visszajelzése alapján ők örülnek, mert lehet, hogy ők ezt nem tudták megtenni, ezt a lépést, hogy a fiatalok tudjanak egymással beszélgetni, meg legyen idejük másra is. És jó volt megfigyelni, hogy az első nap még ez a hiányérzet ott volt bennük, és a második napra ez olyan baráti beszélgetésé ment át, közös focizásra, fiúk, lányok, csocsózás, pingpongozás. És ez nekem egy nagy megnyugvást adott, hogy van valami, amit a világ el akar venni, de amit nekünk vissza kell adni. Tehát, hogy legyen időnk egymással is, meg legyen időnk az Úrral is foglalkozni, meg figyelni. A figyelmünket vonja el ez a világ, és a konfirmandus tábornak talán ez is a fő feladat lenne, hogy egymásra is, de az Úrra is tudjunk figyelni, és hogy amikor szól az Úr, akkor eljusson hozzánk az ő szava.
1: Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a gyülekezetben lévő ifjúsági munkáról. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
2: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt percekben Dávid Árpáddal, a mezőgecsei, nagybaktai és tiszacsomai református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Az elmúlt percekben a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát a Határtalan sugároztuk. Ezzel lassan homokóra későjeli műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, ugyanis 6 és 8 óra között ébresztő reggel információs magazin műsorunkban számítok figyelmükre, friss hírekkel, aktualitásokkal, természetesen krédó hitépítő rovatunkkal és egy újabb recepttel is várom a korán ébredőket. A nap gondolatával zárom homokóra későjeli műsorunkat, amelyet Bertolt Brecht, német drámaíró, költő, rendezőtől választottunk, aki 1956-ban ezen a napon hunyt el. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a nap gondolata a homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Akik velünk tartanak, azoknak további jó rádiózást, a többieknek pedig áldott szép napot és majd kellemes, pihentető hétvégét kívánok. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nem igényelhető vissza a nyugdíjakból levont egészségbiztosítási járulék. Grindelnök kész végrehajtani a kis települések összevonását. Újra csomagolja a teipart, az EU csökkentik a csomagolások anyagfelhasználását. Hargita megye is felkerül az autópálya térképre, indulhat az A8-as gyergyói szakaszának építése. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A jelenlegi szabályozás alapján nem igényelhetik vissza az érintettek a nyugdíjukból levont egészségbiztosítási járulékot, ezért erre vonatkozó kérelmet sem érdemes benyújtaniuk a területi nyugdíjpénztárakhoz. A Fehér megyei nyugdíjpénztár azért adott ki tájékoztatást a kérdésben, mert az utóbbi időben többen érdeklődtek a levont összegek esetleges visszaszerzéséről. Az intézmény hangsúlyozta, jelenleg nincs olyan jogszabály vagy alkalmazandó bírósági határozat, amely előírná a levonások megszüntetését, illetve már beszedett összegek visszatérítését. Emiatt egy kérelem benyújtása önmagában nem teremt jogosultságot a pénz visszaigénylésére, a nyugdíjpénztárak pedig megfelelő jogalap nélkül nem hagyhatják jóvá az ilyen kérelmeket. A Fehér megyei nyugdíjpénztár ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy kizárólag az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait kövessék, és ne hagyatkozzanak olyan információra vagy eljárásra, amely a levont összeg azonnali visszaszerzését ígéri. Szörény Grindánő, a Szociáldemokrata párt elnöke tegnap kijelentette, hogy amennyiben ismét miniszterelnök lesz, végre fogja hajtani a helyi közigazgatás reformját a kis települések összevonása révén, és hangsúlyozta, hogy a szociáldemokraták támogatják, és meg fogják szavazni ezt a jogszabályjavaslatot. Véleménye szerint ez az egyetlen valódi reform, amelyet a helyi közigazgatás szintjén el kell végezni, nyilvánvalóan azzal a feltétellel, hogy a lakosság ugyanolyan színvonalú közszolgáltatásban részesül az összevonást követően is. A helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát, jelentette ki korábban Illia Bolozsán is. Mint ismeretes, az RMDS köztudottan ellenzi a közigazgatási átszervezést oly módon, hogy jelenleg önálló, magyar vezetésű önkormányzatokat román többségű települések alá osszanak be, ami megváltoztatná az etnikai arányokat és hátrányos helyzetbe hozhatná a helyi magyarságot. Jelentős változás előtt áll a teipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A teipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik a csomagolás térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Az Európai Bizottság adatai alapján minden uniós polgár évente több mint 180 kg csomagolási hulladékot termel, és ez a mennyiség folyamatosan növekszik. A közúti beruházásokért felelős társaság tegnap kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és a Gyergyóditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására, írja az Agile Press. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre, a munkálatokat augusztus 17-én jövő hétfőn kezdheti el. A Gyergyóalfalu Gyergyóditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Hargita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyóditrónál pedig csomópontot alakítanak ki, tájékoztatott a közúti beruházásokért felelős társaság. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró

0: lej 24 bani, egy amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma délelőtt enyhén felhős, majd napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Jób könyve, 10. részének 12. verse.

0: A vakkoldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. János írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Hírekkel legközelebb majd, 18 perc múlva, 6 óra 30 perckor várom hallgatóinkat, most azonban figyeljünk Szecsődi Árpádra, ugyanis ő Krédó hitépítő rovatunk szerkesztője.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 14. fejezetének a 13-tól 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. A magyarországi Kocsis Áron a hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunk folytatásában a Hála percek című sorozatunkban Kuhn Erika fogja elmondani majd, hogy ő miért hálás. És most akkor szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok, és a mai igét, Isten üzenetét a Krónikák első könyvének 14. fejezetének 13. versétől kezdődően szeretném tolmácsolni a Szentlélek által. Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. Amen. Szeretett testvérek, ha valamilyen információt keresünk, azért a mai időben egyre többünk már nem feltétlenül valamelyik nagy lexikon sorozatba néz utána a dolgoknak, nem is feltétlenül valami tapasztalt és nagy tudású ismerősünket kérdezzük meg, hanem bizony elővesszük a telefonunkat, vagy éppen a számítógépünk mellé ülünk, és a mesterséges intelligencia a kereső motorok segítségével próbáljuk kideríteni mindazt, ami előttünk kérdéses. Megkérdezzük, megtudakoljuk, hogy a mi kérdésünkre, a mi információ éhségünkre vajon mi lehet a válasz. A mesterséges intelligenciának különleges a története. Az 1950-es évektől kezdődően számítástechnikusok elkezdték azt a fajta tudásbázisokat feldolgozó programokat kidolgozni és megírni, amelyek a mostani jelenkorra már oly módon fejlődtek, hogy szinte a mély tanulásnak lehetőségével és képességével szintetizálva a különböző ismereteket személyre szabottan tudnak nekünk válaszokat adni. Nem csak ismereteket összegeznek, hanem összetett tervezési feladatokat is el tudnak végezni. Meg tudjuk kérdezni akár, hogy hova menjünk kirándulni, milyen programokat javasol, akár a kritikus paraméterek alapján meg tudjuk tervezni egy-egy háztartási gépnek, vagy akár autónak a vásárlását is. A mesterséges intelligencia, ahogy magyarul rövidítjük, az MI tud nekünk tanácsot adni, még akár lelki kérdésekben is, aki erre vágyik. De ez komoly etikai aggályokat vet föl. Ráhagyatkozunk? Bizalommal vagyunk ilyen formán egy mesterséges intelligencia felé? Vagy ha egy picit játszunk a szóval és az MI összetétellel, akkor a mennyei intelligenciára, a mennyei intelmekre mennyire vagyunk képesek odabízni gondolatainkat, kérdéseinket, kétségeinket? Igazán jó tervet, igazán jó stratégiát akkor tudunk kiépíteni és megvalósítani, ha Istenben bízva kérdezzük meg az ő tanácsát. Ebben a mostani történetben Dávid király ezt a fajta intelligenciát, tanácsot, tudást használja. Hiszen a filiszteusokkal ütközik meg, két nagy csatát is vív velük, és mind a két alkalommal ezekkel a kellemetlen, már jól ismert ellenfelekkel, szomszédokkal megküzdve Istent kérdezi meg, hogy mit tegyen. Jól ismerték egymást, jól tudták egymás stratégiáját, mozdulatait, hadi technikáját, ezért kérdezi meg Dávid Istennek a tanácsát, hogy mit tegyen. Isten elsőnek azt tanácsolja az első csatába, hogy roncson neki az ellenségnek, és itt a második történetben is, amely előttünk állt, már egy másik taktikai javaslata van, mégpedig az, hogy kerülje meg a filiszteus csapatokat, és a szederfák irányából támadjon. De nem akár hogy kell, és nem akár mikor kell támadnia, hanem akkor kell, amikor léptek neszét hallja már a szederfák tetején. A szélnek metaforája ez, az Isten lelkének és megjelenésének erejének a kifejeződése, természeti jelenségben való testetöltése. Amikor hallja az Isten lépteinek neszét, akkor tudja,
hogy ő előtte jár, és már megkezdte a harcot, hogy győzelemre segítse. Különös az igének az itteni üzenete, hiszen ezek a szederfáknak megfogalmazása vagy elnevezése egyedül ebben a történetben, illetve ennek másik párhuzamos történetében, a Sámuel második könyvének 5. fejezetében fordulnak csak elő. Különös fák ezek, és különös élettapasztalatnak, eseménynek a hordozói, eszközeivé válnak. A különlegességek, az egyediségek megmaradnak szívünkben és lelkünkben. Így tudunk emlékezni, hogy mikor, hol, hogyan harcolt velünk is az Isten. Hogyan járt előttünk, hogyan mentett meg bennünket, hogyan volt a mi dolgainknak, ügyeinknek harcosa és győzedelmese. Református jelmondatunk is ennek tudatában a római levélből így hangzik, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten ott jár előttünk, akkor nem kell aggódnunk és nem kell félnünk. De kérjük-e a tanácsát? De mindennek előfeltétele az, hogy rábízzuk magunkat. Milyen stratégiát, milyen tervezésnek megfelelő cselekedeteket végzünk a mi életünkbe. A magunk erejéből, a magunk tudása szerint. Lesz, ahogy lesz, majd odahagyjuk. Valaki mondja meg, hogy mit kell csináljunk. Talán keressük a valamiféle mesterséges intelligenciai tanácsadását, vagy pedig Istenre hagyjuk magunkat, Istenre hagyatkozunk, az ő bátorítását kérjük életünkbe. Akkor lesz győzelem, akkor lesz siker, ha mindezt így és eképpen cselekszük meg. Amen. Urunk, csendességünkben hívjuk és várjuk a te jelenlétedet. Járj előttünk, mennyei atyánk, engedd, hogy felismerjük, engedd, hogy megismerjük lépteidnek neszét. Urunk, olyan sokszor a te lábnyomodba igyekszünk járni, olyan sokszor szeretnénk téged követni. Adj ebben, Urunk, erőt, bátorságot, hűséget. Kérünk téged, így légy a mi győzedelmes pártfogunk, most és mindenkor. Amen.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 14. fejezetének a 13-tól 17-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Hálapercek című sorozatunkban hallgassák meg Kuhn Erikát, aki elmondja nekünk, hogy ő miért hálás.

0: Miért vagy hálás ma?
1: Hát azért, mert egy új nap, egy új lehetőség ahhoz, hogy jót cselekedjünk, ahhoz, hogy hálát adhatjunk Istennek azért, hogy vagyunk, hogy egészségesek vagyunk, hogy egy új napra nézve szolgálhatunk neki is, akár az otthoni egyszerű munkával is, hogyha nem, akkor munkában léve.
0: És miért lehetnének az emberek hálásak Istennek, vagy miért kéne hálásak legyenek?
1: Hát én úgy gondolom azért, hogy minden nap gondot visel rólunk. Sokszor nem vesszük észre, és azt hiszük, hogy minden magától jön, de hogy bármi is történik a mindennapjainkban, az mind Isten tudtával történik, és én hiszem, hogy bármi is van, az minden a javunkra fordul, még ha vannak napok is, amikor úgy érezzük, hogy ez most nem egy jó nap.

Az elmúlt percekben Kuhn Erika mondta el, hogy miért hálás. Visszatekintve az ő gondolataira valóban megerősödhet bennünk a felismerés, minden nap egy új esély arra, hogy észrevegyük Isten gondviselő szeretetét, és hálásak lehessünk mindenért, ami az életünkben történik. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Reméljük, hogy hallgatóink is találtak egy-két gondolatot, amit magukkal vihetnek a mai napra. Ha újrahallgatnák a rovatot, akkor megtehetik ezt a 7 órai híreket követően is. Most a következő percekben Lakatos Péter és Vera Zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is augusztus 14-én péntek reggel ébresztő információs magazin műsorunkban Bertolt Brecht, német drámaíró, költő és rendező gondolatával. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a mai nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval, aztán kalendáriummal, kuktarovatunkkal és névnapköszöntővel várjuk hallgatóinkat. 7 órakor is hírekkel jelentkezünk, majd krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. 7:30 után pedig az idei Magyar Napok programjáról és a szervezési kérdésekről beszélgetünk majd a főszervezővel, Gergely Balázssal, illetve meghallgatjuk a nap áhítatát is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő közel másfél órában, ha tehetik, tartsanak velünk. 6 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Hírek. Rövid híreinket hallják. A jelenlegi szabályozás alapján nem igényelhetik vissza az érintettek a nyugdíjukból levont egészségbiztosítási járulékot, ezért erre vonatkozó kérelmet sem érdemes benyújtaniuk a területi nyugdíjpénztárakhoz. A Fehér megyei nyugdíjpénztár azért adott ki tájékoztatást a kérdésben, mert az utóbbi időben többen érdeklődtek a levont összegek esetleges visszaszerzéséről. Szöringrin Dánu, a Szociáldemokrata párt elnöke tegnap kijelentette, hogy amennyiben ismét miniszterelnök lesz, végre fogja hajtani a helyi közigazgatás reformját a kis települések összevonása révén, és hangsúlyozta, hogy a szociáldemokraták támogatják és meg fogják szavazni ezt a jogszabályjavaslatot. Véleménye szerint ez az egyetlen valódi reform, amelyet a helyi közigazgatás szintjén el kell végezni, nyilvánvalóan azzal a feltétellel, hogy a lakosság ugyanolyan színvonalú közszolgáltatásban részesül az összevonás követően is. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. A közúti beruházásokért felelős társaság tegnap kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására, írja az Ager Press. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 2 év áll rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én jövő hétfőn kezdheti el. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma délelőtt enyhén felhős, majd napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most Cserháti Zsuzsa Hamu és Gyémánt című dalát hallgatjuk meg, utána pedig a nap kalendáriumát Poldi Zserzei Kannával lapozzuk.

Augusztus 14-e az év 226. szükő években a 227. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 139 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1385-ben ezen a napon a Krevai Unióról szóló szerződést kötötték meg Lengyelország és Litvania között. Második Jagelló Ulászló a lengyel trónra lépve megalapította a Jagelló dinasztiát. 1920. augusztus 14-én Csehszlovákia és a szerb-horvát-szlovén királyság, a későbbi Jugoszlávia magyar ellenes szövetségre léptek. Ez lett a Kisantant első szerződése. 1945-ben ezen a napon japán kapitulációval ért véget a II. Világháború. 1947-ben Pakisztán elszakadt a brit birodalomtól és kikiáltotta függetlenségét. 1949. augusztus 14-én a II. Világifjúsági találkozót Budapesten rendezték meg. 1952-ben Rákosi Mátyás lett Magyarország miniszterelnöke. 1966-ban ezen a napon hold körüli pályára állt az amerikai Lunar Orbiter 1. Ezen a napon Grúzia az orosz-grúz konfliktus miatt kilépett a független államok közösségéből. történelmi események után következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 14-én. 1688-ban megszületett első Frigyes Vilmos porosz király. 1727-ben Anna Henrietta francia királyi hercegnő látta meg a napvilágot augusztus 14-én. 1742-ben megszületett 7. Pius pápa. 1862. augusztus 14-én született Henrik, porosz királyi herceg.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 14-én. 582-ben ezen a napon hunyt el II. Tiberius Constantinus bizánci császár. 1040-ben elhunyt első Duncan, skót király. 1433-ban ezen a napon hunyt el első János portugál király. A 1956-ban ezen a napon hunyt el Bertolt Brecht, német drámaíró, költő. A 2004-ben ezen a napon hunyt el Czeszláv Milos, Nobel-díjas lengyel költő. Augusztus 14-e a függetlenség napja Pakisztánban. Szintén ez a nap a barlangászok világnapja. 1952-ben ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Rubens barlangász. Az ő emlékére ünneplik a mai napot a barlangászok világnapjaként. Ezek voltak az augusztus 14-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Cserháti Zsuzsa dala után a nap kalendáriumát Boltis Erzsélyek Annával lapoztuk, most pedig hamarosan Kukta rovatunkkal folytatjuk, előtt azonban a Magyar Egyházzenei Biennálé programját ismertetném, vagy legalábbis szemelgetnénk belőle, ez ugyanis már augusztus 14-én kezdődik. Ma délután este 7 órától a Piarista templomban egy nyitókoncerten, ahol a budapesti Tédeum kamarakórus és a kolozsvári Szent Cecília kórus és zenekar fog fellépni, és ez is a Magyar Napok programjának a része. Szombaton pedig 10 órától 13 óráig a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia zenetermében kórus műhely lesz a karnagyok Török Ágnes és Horváth Márton Levente. 14 órától 16-áig az Árszákrákleudopolitánál galériában Kotta bőrze is bemutató lesz. 17 órától az Unitárius templomban hangverseny, a Vas Lajos Kamarakórus Budapestről és a Vox Humana énekar Vácról érkezik. 19 óra 30 perctől a kolozsmonostori apátságban Mária búcsú ünnepi hangverseny és Agapé lesz, a Magnifikát leánykar Budapestről lép fel. Augusztus 16-án vasárnap liturgikus szolgálatok lesznek, ahol szintén kórusok szolgálnak, lépnek fel. A Farkas utcai református templomban 10 órától a központi református kórus énekel majd Budapestről. A kolozsmonostori református templomban a pápai református kollégium párlándó leánykara fog énekelni. A hídelvei református templomban a szlovákiai magyar pedagógusok Vas Lajos kórusát hallhatják. Az unitárius templomban szintén 10 órától a Lux Aurumque kamarakórus érkezik Csíkszeredából. A törökvágási templomban szintén 10 órától a Vas Lajos kamarakórus énekel, ők is Budapestről érkeznek. A Szent Mihály templomban 11 órától a Te Deum kamarakórus énekel, szintén Budapestről. 12 órától a Ferences templomban a Vox Humana énekkar Vácról, és 18 órától a Szent Mihály templomban a Magnifikát leánykar fog fellépni, szintén Budapestről. 12 órától a Piarista templomban hangverseny lesz, a szlovákiai magyar pedagógusok Vas Lajos kórusa énekel és a Pécsi Székesegyház Palesztrina kórusa. 16 óra 30 perctől a Szent Mihály templomban gyermekkarok lépnek fel, 19 órától pedig az Alsóvárosi Kétágú református templomban református kórus ünnep lesz, a pápai református kollégium párlándó leánykarát hallhatjuk, illetve a központi református kórust Budapestről, és majd hétfőn is folytatódnak a rendezvények, szintén kórus műhellyel. Az Árszákrákleudopolitánál galériában zenetudományi kerekasztal lesz, 17 órától a Farkas utcai református templomban hangverseny, és 21 óra 30 perctől a Farkas utcai református templomban záró koncert. Úgyhogy ezt a programot megtalálják az egyházzene.magyarnapok.ro oldalon is. Aki teheti, az szerintem mindenképp látogasson el erre a különleges egyházzenei eseményre. Mi pedig most Kukta rovatunkkal folytatjuk.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit. Ma reggel egy különleges és laktató köret receptjét ajánlom figyelmükbe, ami talán önálló ételként is megállja helyét, de egy könnyű kis hússal, vagy akár valamilyen zöldséges étellel is fogyaszthatjuk, ez pedig a sütőben sült kukoricás köret, ami krémes, sajtos és a szerző szerint ellenállhatatlan a sóbors.hu oldalról. Nézzük először is, hogy milyen hozzávalókra van szükségünk, hogyha négy személy részére készítjük el ezt a fogást. 60 deka kukoricakonzerv, 20 g vaj, 2 gereszt fokhagyma, 2 deci tejszín, 10 deka krémsajt, 1 teáskanál dijoni mustár, só és bors ízlés szerint, 1 teáskanál füstölt paprika és 20 deka reszelt sajt.

A hozzávalók után pedig jöjjön az elkészítése is. A konzerves kukoricát csepegtessük le. Egy serpenyőben olvasszuk fel a vajat, majd pirítsuk meg rajta az apróra vágott fokhagymát 30 másodperc alatt. Adjuk hozzá a tejszínt, a krémsajtot és a mustárt, majd keverjük addig, amíg sima, krémes mártást kapunk. Ízesítsük sóval, borssal és füstölt fűszerpaprikával. Forgassuk bele a kukoricát és a reszelt sajt felét, majd keverjük össze. Öntsük a keveréket egy kivajazott sütőtába, majd szórjuk meg a maradék sajttal. Tojjuk 180 fokosra előmelegített sütőben, és süssük 20-25 percig, amíg a sajt megolvad és a teteje aranybarnára pirul. Tálaljuk forron, frissen aprított snidlinggel, vagy petrezselyemmel megszórva.

És akkor most nézzük újra a hozzávalókat négy fő részére. 60 deka kukoricakonzerv, 20 g vaj, 2 gereszt fokhagyma, 2 deci tejszín, 10 deka krémsajt, 1 teáskanál dizsoni mustár, só és bors ízlés szerint, 1 teáskanál füstölt paprika és 20 deka reszelt sajt. Ma reggel a sütőben sült kukoricás köret receptjét ajánlottam a sóbors.hu oldalról, ilyen néven találják meg itt a receptet, és a hozzávalókat meg az elkészítését is. Úgyhogy én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyat a mai napra, és hogyha főzésnadrág adnák a fejüket, akkor jó kedvet és jó főzést!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Hát nem egy torta receptjét ajánlottam Kukta rovatunkban, de azt hiszem, hogy bármivel meglephetjük az ünnepelteket, bizonyára örülni fognak neki. Most pedig nézzük, hogy kik azok, akik a mai napon ünnepelnek, a névnaposokban tudunk segíteni.
3: Augusztus 14-én Marcell, Atanáz, Atanázia, Menyhért, Mikeás, Üzsép névnapokat ünneplünk. Ismerkedjünk meg a nevek eredetével is. A Marcell latin eredetű férfi név. A Marcellus családnévből származik, ez pedig a Márkusz, magyarul Márkus becézőjéből. Női párja a Marcella. Az Atanáz görögből származó latin eredetű férfi név jelentése halhatatlan. A név női párja Atanázia. Az Özséb férfi név a görög eredetű latinosított Eusebius név magyar rövidülése, jelentése Isten félő jámbor. Köszöntjük Marcell, Atanáz, Atanázia, Menyhért, Mikeás, Özséb nevű hallgatóinkat. A következő dal nekik szól.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Augusztus 14-én péntek reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban Bertolt Brecht, német drámaíró, költő, rendező gondolatával. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, majd krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat, fél nyolc után pedig a Magyar Napok idei programjáról és érdekes hallhatnak, úgyhogy ha tehetik, tartsanak velünk egészen 8 óráig, én biztosan itt maradok és számítok figyelmükre. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Ideiglenesen 20%-kal csökkenti a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adóját.

0: emelkedésére. Jelentette be tegnap Alexandru Nazare szakminiszter a Facebookon. A miniszter kiemelte, hogy a döntés kézzelfogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A sofőröknek ez literenként 68 pani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A gazdáknak körülbelül 6800 lejes megtakarítás szezononként 10000 literes fogyasztás mellett. A gazdaságnak pedig alacsonyabb szállítási és logisztikai költségeket jelent, ami csökkenti a lakossági termékek és szolgáltatások árára nehezedő nyomást, emelte ki a tárcavezető. Nazare azt is írta, hogy a jogszabályi hátteret úgy tervezték meg, hogy önfinanszírozó legyen, így nem terheti nettó költséggel a költségvetést. Az áremelkedésekből származó extra áfa bevételek, valamint a nagy üzemeltetők rendkívüli nyerességére kivetett hozzájárulások fedezik a beavatkozást. Szeptemberben bezárják és felszámolják a kolozsvári főtér csaknem 100 férőhelyes parkolóját a metroépítéssel kapcsolatos régészeti feltárások miatt. A munkálatok legalább fél évig tartanak, és a régészek arra számítanak, hogy a római kori város fórumának maradványait tárhatják fel a területen. Az Erdély Történeti Múzeum helyettes igazgatója, George Kupcsá a Klós 24-nek azt nyilatkozta, hogy 2,5 méteres mélységig fognak leásni, ahol a régészek reményei szerint új római kori leleteket fedezhetnek fel, köztük a hajdani római napok a város fórumát is. Már a megvalósíthatósági tanulmányból is kiderült, hogy a metróvonal nyomvonala régészeti szempontból kockázatos. Az általunk benyújtott dokumentáció és főként a nem invazív régészeti vizsgálatok alapján az a döntés született, hogy a teljes nyomvonalon és minden megállónál régészeti felügyeletre lesz szükség. Az összes megálló közül a főtéri a legproblematikusabb. Ennek a tervezése még el sem kezdődött, épp a régészeti problémák miatt, mondta el Kupcsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik a csomagolás térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Az Európai Bizottság adatai alapján minden uniós polgár évente több mint 180 kg csomagolási hulladékot termel, és ez a mennyiség folyamatosan növekszik. Harkita megye is felkerül az autópálya térképre. A közúti beruházásokért felelős társaság tegnap kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és Gyergyó-Ditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására, írja az Agerpress. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én, jövő hétfőn kezdheti el. A Gyergyóalfalu Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Harkita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot alakítanak ki, tájékoztatott a közúti beruházásokért felelős társaság. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma délelőtt enyhén felhős, majd napos meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinket az Enterprise

0: Hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton a szamosvári református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Jób könyve, 10. részének 12. verse. A vakkoldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. János írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezünk, a következő percekben pedig hangoljuk lelkünket is a mai napra. Reméljük, hogy ebben a segítségünkre krédó hitépítő rovatunk.
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 14. fejezetének a 13-tól 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. A magyarországi Kocsis Áron a hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunk folytatásában a Hála percek című sorozatunkban Kuhn Erika fogja elmondani majd, hogy ő miért hálás. És most akkor szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok, és a mai igét, Isten üzenetét a Krónikák első könyvének 14. fejezetének 13. versétől kezdődően szeretném tolmácsolni a Szentlélek által. Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. Amen. Szeretett testvérek, ha valamilyen információt keresünk, azért a mai időben egyre többünk már nem feltétlenül valamelyik nagy lexikon sorozatba néz utána a dolgoknak, nem is feltétlenül valami tapasztalt és nagy tudású ismerősünket kérdezzük meg, hanem bizony elővesszük a telefonunkat, vagy éppen a számítógépünk mellé ülünk, és a mesterséges intelligencia a kereső motorok segítségével próbáljuk kideríteni mindazt, ami előttünk kérdéses. Megkérdezzük, megtudakoljuk, hogy a mi kérdésünkre, a mi információ éhségünkre vajon mi lehet a válasz. A mesterséges intelligenciának különleges a története. Az 1950-es évektől kezdődően számítástechnikusok elkezdték azt a fajta tudásbázisokat feldolgozó programokat kidolgozni és megírni, amelyek a mostani jelenkorra már oly módon fejlődtek, hogy szinte a mély tanulásnak lehetőségével és képességével szintetizálva a különböző ismereteket személyre szabottan tudnak nekünk válaszokat adni. Nem csak ismereteket összegeznek, hanem összetett tervezési feladatokat is el tudnak végezni. Meg tudjuk kérdezni akár, hogy hova menjünk kirándulni, milyen programokat javasol, akár a kritikus paraméterek alapján meg tudjuk tervezni egy-egy háztartási gépnek, vagy akár autónak a vásárlását is. A mesterséges intelligencia, ahogy magyarul rövidítjük, az MI tud nekünk tanácsot adni, még akár lelki kérdésekben is, aki erre vágyik. De ez komoly etikai aggályokat vet föl. Ráhagyatkozunk? Bizalommal vagyunk ilyen formán egy mesterséges intelligencia felé? Vagy ha egy picit játszunk a szóval és az MI összetétellel, akkor a mennyei intelligenciára, a mennyei intelmekre mennyire vagyunk képesek odabízni gondolatainkat, kérdéseinket, kétségeinket? Igazán jó tervet, igazán jó stratégiát akkor tudunk kiépíteni és megvalósítani, ha Istenben bízva kérdezzük meg az ő tanácsát. Ebben a mostani történetben Dávid király ezt a fajta intelligenciát, tanácsot, tudást használja. Hiszen a filiszteusokkal ütközik meg, két nagy csatát is vív velük, és mind a két alkalommal ezekkel a kellemetlen, már jól ismert ellenfelekkel, szomszédokkal megküzdve, Istent kérdezi meg, hogy mit tegyen. Jól ismerték egymást, jól tudták egymás stratégiáját, mozdulatait, hadi technikáját, ezért kérdezi meg Dávid Istennek a tanácsát, hogy mit tegyen. Isten elsőnek azt tanácsolja az első csatába, hogy roncson neki az ellenségnek, és itt a második történetben is, amely előttünk állt, már egy másik taktikai javaslata van, mégpedig az, hogy kerülje meg a filiszteus csapatokat, és a szederfák irányából támadjon. De nem akár hogy kell, és nem akár mikor kell támadnia, hanem akkor kell, amikor léptek neszét hallja már a szederfák tetején. A szélnek metaforája ez, az Isten lelkének és megjelenésének erejének a kifejeződése, természeti jelenségben való testetöltése. Amikor hallja az Isten lépteinek neszét, akkor tudja,
hogy ő előtte jár, és már megkezdte a harcot, hogy győzelemre segítse. Különös az igének az itteni üzenete, hiszen ezek a szederfáknak megfogalmazása vagy elnevezése egyedül ebben a történetben, illetve ennek másik párhuzamos történetében, a Sámuel második könyvének 5. fejezetében fordulnak csak elő. Különös fák ezek, és különös élettapasztalatnak, eseménynek a hordozói eszközeivé válnak. A különlegességek, az egyediségek megmaradnak szívünkben és lelkünkben. Így tudunk emlékezni, hogy mikor, hol, hogyan harcolt velünk is az Isten. Hogyan járt előttünk, hogyan mentett meg bennünket, hogyan volt a mi dolgainknak, ügyeinknek harcosa és győzedelmese. Református jelmondatunk is ennek tudatában a római levélből így hangzik, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten ott jár előttünk, akkor nem kell aggódnunk és nem kell félnünk. De kérjük-e a tanácsát? De mindennek előfeltétele az, hogy rábízzuk magunkat. Milyen stratégiát, milyen tervezésnek megfelelő cselekedeteket végzünk a mi életünkbe? A magunk erejéből? A magunk tudása szerint? Lesz, ahogy lesz, majd odahagyjuk? Valaki mondja meg, hogy mit kell csináljunk? Talán keressük a valamiféle mesterséges intelligenciai tanácsadását? Vagy pedig Istenre hagyjuk magunkat? Istenre hagyatkozunk? Az ő bátorítását kérjük életünkbe? Akkor lesz győzelem, akkor lesz siker, ha mindezt így és eképpen cselekszük meg. Amen. Urunk, csendességünkben hívjuk és várjuk a te jelenlétedet. Járj előttünk, mennyei atyánk, engedd, hogy felismerjük, engedd, hogy megismerjük lépteidnek neszét. Urunk, olyan sokszor a te lábnyomodba igyekszünk járni, olyan sokszor szeretnénk téged követni. Adj ebben, Urunk, erőt, bátorságot, hűséget. Kérünk téged, így légy a mi győzedelmes pártfogunk, most és mindenkor. Amen.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 14. fejezetének a 13-tól 17-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Hálapercek című sorozatunkban hallgassák meg Kuhn Erikát, aki elmondja nekünk, hogy ő miért hálás.

0: Miért vagy hálás ma?
1: Hát azért, mert egy új nap, egy új lehetőség ahhoz, hogy jót cselekedjünk, ahhoz, hogy hálát adhatjunk Istennek azért, hogy vagyunk, hogy egészségesek vagyunk, hogy egy új napra nézve szolgálhatunk neki is, akár az otthoni egyszerű munkával is, hogyha nem, akkor munkában léve.
0: És miért lehetnének az emberek hálásak Istennek, vagy miért kéne hálásak legyenek?
1: Hát én úgy gondolom azért, hogy minden nap gondot visel rólunk. Sokszor nem vesszük észre, és azt hiszük, hogy minden magától jön, de hogy bármi is történik a mindennapjainkban, az mind Isten tudtával történik, és én hiszem, hogy bármi is van, az minden a javunkra fordul, még ha vannak napok is, amikor úgy érezzük, hogy ez most nem egy jó nap.

Az elmúlt percekben Kuhn Erika mondta el, hogy miért hálás. Visszatekintve az ő gondolataira valóban megerősödhet bennünk a felismerés, minden nap egy új esély arra, hogy észrevegyük Isten gondviselő szeretetét, és hálásak lehessünk mindenért, ami az életünkben történik. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és legközelebb holnap reggel a 6 órai híreket követően jelentkezik, illetve a mai rovatot még meghallgathatják online műsorunkban is 19 óra 15 perctől, illetve megtalálják majd weboldalunkon is. A következő percekben a Fidesz kórus énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánunk, békesség Istentől, nagy szeretettel köszöntöm az esetlegesen most bekapcsolódó hallgatóinkat is, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval folytatjuk, utána pedig a Republik Együttes zenél, majd az idei kolozsvári Magyar Napok újdonságairól, érdekességeiről beszél Gergely Balázs. Pilbát Kincső mikrofonja előtt, utána pedig meghallgatjuk a nap áhítatát is. Én ezzel várom hallgatóinkat a következő fél órában, ha tehetik, akkor tartsanak velünk. 7 óra 30 perc van, most rövid híreink következnek. Hírösszefoglalónkat hallják. A pénzügyminisztérium augusztus 16-a és 31-e között átmenetileg 20%-kal csökkenti a szabványos gázolaj jövedéki adóját, válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére. Jelentette be tegnap Alexandru Nazare szakminiszter a Facebookon. A miniszter kiemelte, hogy a döntés kézzelfogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak, és úgy tervezték meg, hogy önfinanszírozó legyen, így nem terheli nettó költséggel a költségvetést. Szeptemberben bezárják és felszámolják a kolozsvári főtér csaknem 100 férőhelyes parkolóját a metroépítéssel kapcsolatos régészeti feltárások miatt. A munkálatok legalább fél évig tartanak, és a régészek arra számítanak, hogy a római kori város fórumának maradványait tárhatják fel a területen. Az Erdélyi Történeti Múzeum helyettes igazgatója George Kupcse a Klós 24-nek azt nyilatkozta, hogy 2,5 méteres mélységig fognak leásni, ahol a régészek reményei szerint új római kori leleteket fedezhetnek fel, köztük a hajdani római napok a város fórumát is. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyag felhasználás visszaszorítása. A közúti beruházásokért felelős társaság tegnap kiadta megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására, írja az Adger Press. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre, a munkálatokat augusztus 17-én jövő hétfőn kezdheti el. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma délelőtt enyhén felhős, majd később napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a Republik Együttes az erdő közepében című dalát hallgatjuk.

0: A kolozsvári Magyar Napok programja nem az erdő közepébe invitál minket, ahogy az előbb erről a Republika Együttes énekelt, hanem sokkal inkább a város központjába. Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel. A családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázsral, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk, a riporter Pilvát Kincső.
1: A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel, a családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázsral, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. 17 éve szervezik a kolozsvári Magyar Napokat. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
2: Hát elvárásaink fölött, mert hogy amikor elindultunk, akkor még a legbátrabbak közülünk sem merték azt hinni, hogy ilyen szépen kikerekedik, és ekkora rendezvénysorozat lesz belőle. Úgy gondolom, hogy mindenféle szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, és Erdély talán legjelentősebb kulturális seregszemléjét, programkavalkádját nyújtjuk, tehát a 600 program, ami az idén összeállt, összejött, az párját ritkítja, vagy talán egyedülálló a Kárpát-medencében, és ami ennél is fontosabb az, hogy sikerült egy olyan minőségi, egy olyan mércét megtartani, illetve mindig emelni egy kicsit, amely ugyancsak párját ritkítja.
1: Hogyan áll össze az idei program, mik a fontosabb momentumai?
2: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Magyar Napok Egyesület, és akkor emellé jönnek be azok a programok, a második blokk a mi szempontunkból az, amelyet külső civil szervezetek, iskolák, egyetemek, intézmények hoznak, egyházközségek nagyon gyakran, illetve hát ugye ide sorolnám az Egyházzenei Biennálét, amely egy társrendezvényünk, rendezvénysorozatunk, és hát ezekkel egészül ki, és áll össze az óriási paletta, amely tényleg lassan komoly intellektuális erőfeszítést kíván, hogy egyáltalán áttekinteni tudjuk, de hát a bőség zavarában is úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára kedves, fontos, és meg tudja határozni a prioritásokat, hogy mi az, ami a leginkább érdekli.
1: Említette, hogy a magyar civil közösségek, egyházak, mindenki összefog. Ilyenkor hogyan vált ez a rendezvény egész Kolozsvárnak a közös ügyévé?
2: Hát alapvetően, amikor elindítottuk a kolozsvári Magyar Napokat, az volt a cél, hogy a korábbi évtizedekkel szemben, sajnos ugye ismerjük, hogy milyen előtörténete volt kolozsvári magyarságnak a kommunizmus alatt is, és a funár időszakban is, lakjuk be a köztereinket, és próbáljunk participatív módon bevonni mindenkit, aki él és mozog, nem csak a Kolozsvár polgárait, lakóit, a környék lakóit, illetve a vendégként azokat, akik esetleg Kolozsvárról elszármaztak és visszajönnek ilyenkor, vagy az érdeklődőket, a Kolozsvár iránti érdeklődőket, hanem mindazon intézményeket, műhelyeket, oktatási intézményeket, egyházakat, akik szeretnének valamit mutatni köztereken, vagy akár a saját tereikben, az éves terméseikből, a múlt értékeiből. Kolozsvár úgy szokás emlegetni, hogy a kincses város. Ezt a kincses ládát akartuk kinyitani, és ahhoz, hogy ki tudjuk nyitani, ahhoz mi kevesek voltunk, ez kellettek azok, akik valódi kincsekkel rendelkeztek, és ez úgy gondolom, hogy sikeres volt, és egy olyan kohéziót teremtett, egy olyan összefogást teremtett, ami teljes mértékben példátlan volt korábban Kolozsvár vonatkozásában is, de úgy érzem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy modellé vált Erdély szerte.
1: És hogyan fogja össze a magyar-román kapcsolatokat, hogyan erősíti a rendezvény?
2: Nagyon sok visszajelzés alapján azt mondhatjuk, hogy a kolozsvári magyar napok 16 év alatt minőségi módon hozzájárult a román-magyar kapcsolatok javulásához. Ez visszajött nekünk különböző közvéleménykutatásokból is, tehát például a kolozsvár románság körében ezelőtt néhány évvel a kolozsvári magyar napok volt a harmadik legnépszerűbb fesztivál rendezvénysorozat, tehát szeretik, de látjuk, hogy kijönnek a rendezvényeinkre, és érezhetően talán ez a legfontosabb, hogy puhult az a korábban nagyon bizalmatlan és feszült viszony, amely Kolozsvár belső társadalmát jellemezte. Nekünk ez deklarált célunk volt, tehát ezt kinyilvánítottuk az elején, ezért törekedtünk nagyon a kétnyelvűségre, ezért törekedtünk nagyon arra, hogy olyan programblokkokat is létrehozzunk, illetve programokat szervezünk, amelyekkel őket szólítjuk meg, mert meggyőződésünk, hogy ez egy missziós feladat, ebben a városban, ha tetszik, hanem együtt kell élnünk, és azok a zárt közösségek, akik bezárkoznak és nem mutatnak semmit magukból, azok általában bizalmatlanságot keltenek, azoktól inkább tartanak. Azzal, hogy megnyitottuk a kapuinkat az idei szlogenünknek megfelelően 16 évvel ezelőtt, és beinvitáltuk őket, ezzel gyakorlatilag azt is jeleztük, hogy mi nyitottak vagyunk, nekünk rejtegetni valunk nincs, ellenben vannak értékeink, szerethetők vagyunk, és ez a stratégia úgy tűnik, hogy bejött, és a példáján sok más rendezvény is felbuzdulva és kezdeményezés elindulva ezt a viszonyt ezt tovább javította.
1: Szóba került az idei rendezvényi elmondata. Ez hogyan kapcsolódik a programokhoz? Hogyan jelenik meg a programokban?
2: Hát az idei jelszavunk, vagy jelmondatunk az alapvetően a Kolozsvár történelmi címeréből, illetve annak a stilizált változatával, a kolozsvári magyar napok logójából, jelképéből ihletődött. Alapvetően azt szerettük volna jelezni, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a háromtornyos kapu, tornyok, várfalak nyitott kapukat ábrázolnak a címereinkben, ugyanúgy a kolozsvári magyar napok is egy nyitott rendezvénysorozat, ugyanúgy, hogy a Kolozsvár maga és a kolozsvári szellemiség mindig nyitott volt, kibejártak rajta emberek, gondolatok, és gyakorlatilag ennek köszönhetően válhatott Kolozsvár azzá, amivé, nem egy zárt város, nem egy zárt kincses láda volt, hanem egy nyitott. Ennek megfelelően a mi rendezvénysorozatunk is ilyen, és bízunk benne, hogy mindazok, akik eljönnek, meglátogatnak minket, visznek majd valamit tőlünk, és mi is, amikor egy ilyen rendezvénysorozatot szervezünk, azáltal, hogy meghívunk másokat, máshonnan származó előadókat, értékeket, kulturális kincseket bevonunk a városunkba, ezáltal gyakorlatilag mi is gazdagodni tudunk és fogunk.
1: És mik a jövőbeli tervek?
2: A jövőbeli tervek azok gyakorlatilag mindig a múlt terveinek megfelelőek. Alapvetően mindig azt mondtuk, hogy nem szeretnénk, nem is hiszünk abban, hogy folyamatosan valamilyen exponenciális fejlődést lehet produkálni. Mi egy szintet szeretnénk tartani. Azt szeretnénk, hogy ahogy az egyházi ünnepeink is állandóak, és a karácsonyi húsvéti ünnepkörhöz hasonlítva egy kicsit remélem, hogy nem szentségtörést, ezt a világi együttlétünket, ünnepünket, az állandóságot és a minőséget szeretnénk tartani. Nyilvánvaló ennek megfelelően azt szeretnénk, hogy a jövő magyar napja, vagy a jövő magyar napjai legalább olyan jók legyenek, és legalább olyan szerethetőek legyenek, mint amilyenek az előzőek voltak.
0: A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket a több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepe, illetve a családok számára mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. Ezekről beszélgetett, illetve a szervezési kérdésekről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével, Pil Bát Kincső. A következő percekben pedig a Magna Cum Laude együttes, akit majd a kolozsvári Magyar Napokon is hallhatunk.

A Magnacum Laude együttes Ne félj mama című dalát hallgattuk az elmúlt percekben, most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát is Mihály Kóti Tihamér tolmácsolásában.

Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Apostolok cselekedetei, első rész, 14. vers.

Ma a Ruth Wilches, a chilei Los Rios régióból származó testvérünk áhítatát tolmácsolom önöknek. Tavaly nyáron egy kora esti órában kiléptem a hátsó teraszra, hogy a kutyámmal sétára induljunk. A hátsó udvar hatalmas fái között felnézve gyönyörködtem a végtelen égbolt látványában, csodálva a csillagok ezreinek ragyogó szépségét. A mély levegővételek békével és nyugalommal töltöttek el. Ekkor figyeltem fel egy hangra, amely a kerítésen túlról érkezett, ahol egy kézműves vásár zajlott. Este volt, a bódék már zárva voltak, de egy biztonsági őr szolgálatban volt. Miközben őrjáratát végezte, hangosan imádkozott. Uram, te helyeztél engem erre a helyre, hogy vigyázzak rá. Imádkozom az árusokért, akik mindennapi kenyerükért dolgoznak. Imádkozom magamért, hogy szorgalmas legyek a munkámban. Óvd meg azoktól, akik esetleg ártani akarnak, és akadályozni kötelességem teljesítésében. A biztonsági őr folytatta a hálaadást azért, hogy van munkája, a családjáért, a látogatókért, és azokért a vásárlókért, akik másnapra tervezték a vásár meglátogatását. Ebben a pillanatban megálltam, és csendben csatlakoztam hozzá az imádságban. A Szentlélek mindkettőnket arra ösztönzött, hogy adjunk hálát Istennek, hogy minden pillanatban és helyzetben megtart és megvéd minket.

Imádkozzunk! Hálát adunk, irgalmas Istenünk, hogy közel vagy hozzánk. Tudjuk, hogy rád bízhatjuk az életünket. Ámen.

jó hálát adni az Istennek bárhol és bármikor, mondja Ruth Wilches, chilei Los Rios régióból származó testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki imára tanított minket.

A mai áhítatot Mihály Kotti Hamértól hallottuk, és ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Palkó Hanna számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ru honlapunkon. Itt óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant és a tegnapi irodalmi kincsek rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig lélekhangoló szempontok és Groundwork angol nyelvű rovatunk is jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom hallgatóinktól, amelyet ma Bertolt Brecht, német drámaíró, költő, rendező, a 20. századi színház egyik megújítójától választottunk, aki 1956-ban, ezen a napon, augusztus 14-én hunyt el. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a mai nap idézete. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Várjuk visszajelzéseiket, ötleteiket az agnus@agnusradio.ru e-mail címre, személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alatt találnak meg. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok mindannyiuknak, és utána majd pihentető és feltöltő hétvégét. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nem igényelhető vissza a nyugdíjakból levont egészségbiztosítási járulék. Grindelnök kész végrehajtani a kis települések összevonását. Újra csomagolja a tejipart az EU, csökkentik a csomagolások anyagfelhasználását. Hargita megye is felkerül az autópálya térképre, indulhat az A8-as gyergyói szakaszának építése. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A jelenlegi szabályozás alapján nem igényelhetik vissza az érintettek a nyugdíjukból levont egészségbiztosítási járulékot, ezért erre vonatkozó kérelmet sem érdemes benyújtaniuk a területi nyugdíjpénztárakhoz. A Fehér megyei nyugdíjpénztár azért adott ki tájékoztatást a kérdésben, mert az utóbbi időben többen érdeklődtek a levont összegek esetleges visszaszerzéséről. Az intézmény hangsúlyozta, jelenleg nincs olyan jogszabály vagy alkalmazandó bírósági határozat, amely előírná a levonások megszüntetését, illetve a már beszedett összegek visszatérítését. Emiatt egy kérelem benyújtása önmagában nem teremt jogosultságot a pénz visszaigénylésére, a nyugdíjpénztárak pedig megfelelő jogalap nélkül nem hagyhatják jóvá az ilyen kérelmeket.

0: Nyilvánvalóan azzal a feltétellel, hogy a lakosság ugyanolyan színvonalú közszolgáltatásban részesül az összevonást követően is. A helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát, jelentette ki korábban Illie Bolozsán is. Mint ismeretes, az RMDSZ köztudottan ellenzi a közigazgatási átszervezést oly módon, hogy jelenleg önálló, magyar vezetésű önkormányzatokat román többségű települések alá osszanak be, ami megváltoztatná az etnikai arányokat és hátrányos helyzetbe hozhatná a helyi magyarságot. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik a csomagolás térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Az Európai Bizottság adatai alapján minden uniós polgár évente több mint 180 kg csomagolási hulladékot termel, és ez a mennyiség folyamatosan növekszik. A közúti beruházásokért felelős társaság tegnap kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalú és a Gyergyóditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására, írja az Agile Press. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre, a munkálatokat augusztus 17-én jövő hétfőn kezdheti el. A Gyergyóalfalú Gyergyóditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Hargita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyóditrónál pedig csomópontot alakítanak ki, tájékoztatott a közúti beruházásokért felelős társaság. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma délelőtt enyhén felhős, majd napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Jób könyve, 10. részének 12. verse. A vakkoldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. János írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 11. verse.
4: Ez
2: ezek az ígék vezessenek minket

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból.
4: A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.
5: Pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben.
4: Reformátusok szászói konferenciája.
6: Ugye azt látjuk, hogy egy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
4: Mezei Karsa énekes, a Kávazeneke, a Kávazenekar nagy bőgőse.
7: Most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor, Válaszúton, Szentkirályon, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás, Magyar Napokon is biztos, hogy Kallus 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok háza, vagy a Kallus megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül, gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
4: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. A kárpátaljai dercen közösségi életében különleges helyet foglal el a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság, amely nem csupán egy mentőszolgálat, hanem a hitből fakadó szolgálat élő példája. Az alakulat létrejöttének gondolata az 1998-as és 2000-es pusztító árvizek idején fogalmazódott meg Zsukovszky Miklós református lelkipásztor szívében, aki közvetlenül tapasztalta meg az emberek kiszolgáltatottságát és szenvedését. A kezdeményezésből végül 2005-ben szervezett

0: Szervezett formában is létrejött az önkéntes tűzoltóság, amelynek célja kezdettől fogva az volt, hogy baj esetén gyors segítséget nyújtson, életeket és értékeket mentsen. Zsukovszky Miklós nem csak lelkipásztorként, hanem közösségépítőként is maradandót alkotott. Megszervezte és éveken át vezette az egységet, amely mára több tucat önkéntes szolgálatával működik, és a térség biztonságának meghatározó pillérévé vált. A derceni önkéntes tűz oltóság jelmondata is kifejezi küldetésüket. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. A következőben az alakulatról Zsukovszky Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgetünk.
1: Az Derceni Önkéntes Tűzoltóság munkáját nem kell nagyon bemutatni, de mégis azért összegezve ritkán halljuk az elmúlt sok évnek a történetét. 98-as árvíz az, amely katalizátorként hatott a derceni közösségre, és amelyet, hogy rengeteg élelmiszer szervezése, főzése zajlott, hogy azon munkatársakat etessék, akik gáton dolgoznak. Izgalmas összefogás volt, és ami gyakorlatilag máig megmarad. Ekkor indult el a Derceni Önkéntes Tűzoltóságnak a gondolata is, ha jól tudom.
2: Igen, igen, ez pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. Még akkor visszaemlékezve emlékszem arra, hogy egy zsigulia volt akkor, és a zsiguliára rászerelt egy ilyen számítógéphez való kis hangfaldobozt, és azzal járta a falut, és még akkor diktafonra felvette egy bizonyos szöveget. Ezt kihangosítva toborozta össze az embereket, hogy akinek van lapátja, vagy bármilyen eszköz, amivel tudna segíteni a védekezésben, az jelenjen meg a parókián, és csatlakozzon ehhez a munkához. Az asszonyok a gyülekezetünkben összegyűlve, ők különböző élelmiszereket gyűjtöttek össze, ebédet főztek, a férfiak pedig csapatostól elindultak és próbáltak segíteni Botrágy és a környező településeken.
3: Mit jelent a derceni közösség számára, vagy a környék számára jelenleg a napjainkban ez az önkéntes tűzoltóságnak a működése?
2: Hát egyrészt ez biztonságérzetet ad magának a gyülekezetnek a számára és a derceni község számára, hiszen nem csak Dercen községnek vállaltuk a tűzbiztonságáért való felelést, hanem a környező településeken is. Ez most jelenleg 12 ezer embernek a tűzbiztonságának a biztosítását jelenti.
1: Óriási út az, amely az elmúlt évtizedekben mögöttetek van, tehát sok éven keresztül fiatal lányként is vonultál a csapattal. Kinek mesél a legfontosabb lépcsőfokokról, az első gépjármű fecskendőről, mert ezt tudjuk a Dercenéktől, nem tűzoltó autó, hanem gépjármű fecskendő. Azért ma egy igen felszerelt csónakkal és egyéb eszközparkkal rendelkező tűzoltóság vagy tag, amely méltán ismert a vidékünkön.
2: Igen, az első gépjármű fecskendőnek a megérkezése is nagyon érdekes történet volt, mert apukám akkoriban a televízióban látta azt, hogy Magyarországon régebbi tűzoltó gépjármű fecskendőket szerelnek le, és újabbakat kapnak, és az már is azon gondolkozott, hogy hová kerülnek ezek a régiek. És ő akkor egy levelet írt az akkori belügyminiszternek, kevés reményt fűzött hozzá, hogy érkezik erre a levélre válasz, hogy ha lehetséges, akkor szeretnénk egy ilyen tűzoltó gépjárművet elfogadni. És hónapok teltek el, de megérkezett a válasz levélben, ezt a levelet meg is lehetnénk most is tekinteni az emlékszobában Dercenben, hogy Tatabánya város szeretne felajánlani egy Csepel típusú gépjárművet a számunkra, és majd ez Debrecen főterén át is adta a belügyminiszter a számunkra. Jelenleg már több mint 5 autóval, csapatszállítóval rendelkezünk, tartozik hozzánk igen egy csónak is, amelyet tudunk akár képzéseket is végezni, de volt most egy pár hete, hogy eltűnt személy keresésében is részt vettünk.
3: Hogyha már így eltűnt személykeresésről van szó, milyen munkák azok, vagy feladatok azok, amelyeket el kell látni egy önkéntes tűzoltóságnak?
2: Hát ugye mi munkánk az nagyon széles körül. Nem csak tűzesetekről van szó, hanem nagyon sokszor volt már az, hogy baleseteknél segítettünk. Szabadtéri tűzesetek az oltásában, akár avartűznél például, ugye eltűnt személynek a keresésében. Nagyon gyakran járunk akár gyermekeket például oktatni, ilyen nyílt napokat szervezünk, van, hogy iskolákban is ellátogatunk, vagy akár korábban ugye a családi napokon helyszínbiztosítást vállaltunk. Kémény tűzesetek, nagyon széles körülön. van szükség a munkánkra.
1: Balesetek alkalmával is benneteket hívnak, és nagyon sok esetben autóbaleseteknél is jelen vagytok.
2: Igen, igen, sajnos több esetben is szükség volt a segítségünkre, volt, amikor feszítő vágóval kellett például sérültet kiszabadítanunk, de sajnos sok esetben volt, amikor nagyon komoly sérülést szenvedtek, és nagyon sok esetben elhaláloztak sérültek.
3: Hogy önkéntességről beszélünk, mekkora jelenlétre, vagy milyen jelenlétre van szükség ezekben a helyzetekben, hogy helyt tudjunk állni?
2: Korábban a tűzoltó csapatunkhoz 45-en tartoztak, ez nyilván háború előtti létszám. Jelenleg 16-an vagyunk, de nagyon aktívak, nagyon aktív a csapatunk, hála Istennek, mindenki szívügyének tekinti a tűzoltóságot. 5-6-an minimum részt szoktunk venni, és mindig vigyázunk arra is, hogy oda-haza is maradjanak. Tartalékban is tűzoltóink, akik bármikor ők is bevethetőek, mert nagyon sok esetben volt már példa arra is, hogy egy időben akár két helyen is helyet kellett, hogy álljunk.
1: Hogyan kell elképzelni a csapatot, mert én tudom, hogy mindig fel van szerelve csipogóval, hogyha van, akkor viszont mint a filmekben, akkor szaladáson ott adjuk a karácsonyi ebédet, az újévi kacsát, és szágódunk a gócból. Mi a rendszer? Tudjuk, hogy vannak 24 órás szolgálatot betöltő, meg akik felveszik a telefont, és akik nyomják az indító gombot a gépparkban. Hogyan kell elképzelni ezt a logisztikát?
2: Kezdetekkor ez is nagyon érdekes volt, mert akkor meg nem volt semmilyen csipogó rendszerünk, hanem vagy SMS-ben értesítettük a tűzoltótársainkat, vagy pedig körbe telefonáltuk. Tudtuk azt, hogy ez nem egy gyors megoldás, de egyszerűen nem volt akkor még más technika, ami a rendelkezésünkre állt volna. Később hollandiai tűzoltó barátaink felállítottak egy csipogó rendszert, amit már azóta még egyszer tudtunk frissíteni, és így jelenleg akár egy gombnyomással 10 kilométeres körzetbe tudunk riasztást beadni. A csapattagjaink közé tartoznak nyilván gazdák, farmerek, autószerelők, gázszerelők, vagy fogorvosok például, és igen, ilyenkor ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a vészjelzés, vagy vészhívás, akkor aki tudja a saját munkáját, akár ott hagyja, félbehagyja, és azonnal hát szaladva, vagy biciklivel, vagy ki, hogy megközelítjük a laktanyát, felvesszük a védőruhát, és már is az első 4-5 ember, ők el is indulnak azonnal a helyszínre. Akik esetleg később érkeznek, ők pedig majd a csapatszállítóval, vagy pedig a visszaállítóval tudnak becsatlakozni az oltásba.
3: Hogyan néznek ki a felkészülések egy-egy bizonyos helyzetre? Hogyan lehet ilyenkor napra késznek lenni?
2: Tűzoltóságunk számára minden évben szerveztünk képzéseket, legtöbbször a külföldi előadókat próbáltunk meg elhívni, hogy mindig tudjuk frissíteni a tudásainkat. Minden évben kétszer volt, vagy háromszor erre alkalom, és tudni kell azt, hogy önkéntesnek lenni nem kötelező, de az önkéntesek számára vannak kötelezettségek. És ilyen volt számunkra ez a képzés is. Ilyenkor nagyon sok esetben iskolában tartottunk képzéseket, ahol ilyen szimulációs feladatokat csináltunk. Van ilyen füstképző gépünk, amelyel el tudtunk játszani egy bármilyen tűzesetet, akár a pincében, ahol elhelyeztünk egy babát, amit meg kellett találjunk. Volt, hogy légzőkészülékkel kellett bemennünk, vagy anélkül. Volt, hogy tetőre kellett másznunk, onnan például kellett leereszkednünk, vagy az ablakból, hogy tudnánk például egy gyermeket lehozni, mert ugye az iskoláknak a épületei nagyon magasak, és több emeletes épületekről van szó. Árvízvédelmi képzéseink is vannak gyakran, és most májusban pedig tervezünk ismét egy képzést a tűzoltóságunk számára, ahol Hollandiából fognak érkezni hozzánk előadók.
1: Én magam többször láttam bevetésen, akár Berek-kábel területén volt egy gyár tűz, ahol a DRC-nél önkéntes tűzoltóság gyakorlatilag kiszolgálta a Berek-szászjakat és a vonzás közöttében lévő egységeket visszaállítással folyamatosan. Segített a munkát is, amikor a kettes iskola lángra kapott, akkor is jelen volt, és teljes részét oltotta. Úgyhogy nagyon izgalmas volt látni ezt, hogy milyen munkával és milyen profizmussal indulnak neki. És amit egyébként megyei szinten is nagyon komolyan vesznek, mert tudják, hogy ez velük lehet számolni. Hát gyermeke is született ennek a derceni önkéntes református tűzoltóságnak, pedig ez a mezővári református önkéntes tűzoltóság.
2: Igen, apukám mindig gondolta arra, hogy nálunk nagyon problémás mindig a víznek a beszerzése már egy tűzesetnél. Ezért nagyon sokat dolgozott azon, hogy egy visszaállító gépelmű fecskendőnk is legyen, ami hozzánk került, az akkor egy ilyen aszfalt mosó gépjármű volt, amit egy kicsit átalakítottunk, de 8000 liternyi vizet tudtunk akkor vele szállítani. Ezt sikerült már azóta lecserélnünk. Most jelenleg több mint 12 ezer liternyi vizet tudunk szállítani. És azért érdekesség ez, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy kifejezetten az állami tűzoltóságnak erre a visszaállító ótónkra van szüksége. Van, hogy a csapatot nem is kérnek, de egy nagyobb gyár vagy szállodának például az eloltásához van, hogy kifejezetten kérik, hogyha megyünk, az is például mindenképpen menjen. De egyébként, hogyha ház vagy lakástűzről van szó, akkor azonnal indul a gépjárműfecskendő és a visszaállító is.
1: Mezővári, mit kell róluk tudni, mert ott is megkezdte a munkát a közösség, és pont ilyen keretek között teszik a munkájukat.
2: Igen, Mezőváriban is egy nagyon aktív csapat alakult, Záfán Bián Sádor püspök úrnak a segítségével, és ő koordinálja és vezeti ezt a csapatot Mezőváriban. Ők Beregszászhoz tartoznak, és nagyon sok esetben ők is besegítenek a munkálatokban. Nemrég ők is bevetésen voltak, a Muzsai Kishegynél történt ez egy ilyen hatalmas avartűz, és nagyon összetartó csapatról tudok ott is beszámolni.
0: Az elmúlt percekben Zsukovszki Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Ezt a témát járják körbe idén a reformátusok szárszói konferenciáján augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A témáról és a részletekről Zila Gábort, a református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetőjét kérdezte Buzás Bori.
1: Az idei szárszói konferencia témája a digitalizáció és a hit. Miért ezt választottátok a fő irányvonalnak?
2: Mi azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről.

0: és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
1: Nyilván egy nagyon érdekes irányba is elmehetnénk be a beszélgetésbe, ha csak arra gondolunk, hogy hány fiatal az AI-jal beszéli meg a problémáit, ahelyett, hogy mondjuk akár a gyülekezete lelkipásztorához fordulna, tehát ez is egy téma lehet, de mégis milyen előadásokban járjátok körbe ezt a témakört?
0: Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem a tuti megmondása, hogy tehát nem azt szeretnénk, hogy mit megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így alapvetően egyáltalán egy ilyen definiáló beszélgetés, témakör vetődik fel. Egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az az, hogy mi milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés. Ha egyáltalán ró ránk, lehet, hogy semmi dolgunk nincsen vele. Mi azért ebben az időpillanatban úgy gondoljuk, hogy itt még mind az állami, mind az egyházi jogalkotónak lesz ezzel feladata. Úgyhogy ez egy másik szempont. A harmadik szempont pedig az, vagy harmadik dolog pedig az, hogy mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, így elsősorban a gyülekezeteink életében lehet-e ez bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható vagy felhasználandó, így az oktatás területét is fogjuk érinteni.
1: Kiket sikerült megnyerni az előadók személyében?
0: Alapvetően elmondhatjuk, hogy Csánki Hatalovics Gyula Balázs, aki a Károly Egyetem kancellárja, emellett pedig a területnek jogi szempontból szakértője, őt mondjuk kiemelném, mint aki a jogi területről fog beszélni az előadók között. Koren Balázs, aki a Jettel Prosuli programjának a vezetője és oktatás területén elég sok mindent sikerült már kitapasztalnia, kikutatnia. A mesterség és intelligencia digitalizáció kapcsán ráadásul hitvalló evangélikus testvérünk, úgyhogy így és teológiai szempontból is többen körbe fogják járni ezt a témát, hiszen ennek mind-mind-mind van hitéleti szempontja, és így például Ceglédi Péter Pál lelkipásztor testvérünket említeném, hogy minden területről hozzak be egy-egy embert, egy-egy előadót.
1: Mettől meddig is tart most a konferencia?
0: Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket. Ezen az istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke püspök fog igét hirdetni.
1: Most beszéltünk az előadásokról és inkább a szakmai oldalról, illetve a nyitó és záró alkalomról, de közte milyen programokkal készültök még?
0: Alapvetően készülünk módon egy kis kulturális programmal is. Csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is. Megjelennek adott esetben a Bórum, a református ízek képviselői, és ami fontos, hogy minden reggelt közös kisebb csoportokban történő áhítattal, ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást. A célunk az, hogy a napközben pedig az előadások mellett minél több pezsgő beszélgetést tudjon lezajlani, úgyhogy erre is igyekszünk teret biztosítani és lehetőséget adni az érkezőknek.
1: Általában hányan vesznek részt egyébként a konferencián, és hány főre számítotok idén?
0: Alapvetően nem feltétlen hiszünk a számháborúban. Én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményt. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállást, teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni.
1: Ez nyilván a helyieknek vagy a környékbelieknek lehet potenciálisan érdekes.
0: Vagy a Balaton
1: a nyaralóknak. Így van, így van. De azért a többiek gondolom kihasználják a lehetőséget, és kezdettől végig ott vannak. Honnan szoktak érkezni a résztvevők?
0: Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon, innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára.
1: És akár családi program is lehet, mert amint láttam, 6 éves kor körül is már várjátok, fogadjátok a résztvevőket.
0: Így van, az nagyon fontos dolog, hogy a gyermekeknek felügyeletet biztosítunk a plenáris időszakokra, tehát a plenáris előadások, beszélgetések idejére. Ez alatt képzett óvónénik azok, akik vigyáznak rájuk, és különböző értékes és értelmes programokat kínálnak nekik, lehetőleg digitalizáció még innen.
1: Mik a tapasztalataitok, amit itt a szárszói konferencián behoztok témaként, az mennyire határozza meg későbbiekben, akár az egyházban, különböző kisebb csoportokban, gyülekezetekben, területeken, hogy témaként ők is foglalkozzanak vele, mert ahogy te is mondtad, nem a tuti választ akarjátok megadni, de érdemes beszélni ezekről, és hát valamilyen irányba terelni ezt a történetet is.
0: Mindig is ezt a célt fogalmaztuk meg, hogy ez legyen egy olyan gondolatébresztő pont, ahol kicsit nagyobb közösségben nem csak a saját szűken vett pátriánk és baráti társaságunk véleményét tudjuk meghallgatni egy-egy téma kapcsán. Ugye azt érezzük és arra törekszünk, hogy aktuális témákat vegyünk elő, olyanokat, amik a társadalmunkat feszítik, és erre adjunk egyházi szempontból kiérlet válaszokat. Úgyhogy ilyen szempontból tekintünk erre. Azt látjuk, hogy ami csak a mi szűken vett személyes tapasztalatunk, hogy akár az idei témánál is elhangzott egy előadás mondjuk a zsinaton, és azután én tudom, hogy legalább még 3-4 helyre hívták ugyanazt az előadót, akit természetesen mi is hívtunk erre a konferenciára, úgyhogy azt érzem, hogy ha el tudjuk találni azt, hogy mik azok az aktuális társadalmi kérések, akkor ezek tudnak tovább gyűrűzni, hiszen ezekre kell reagálnunk, az egyházunk, a református egyház földön lévő része, az úgymond küzdő egyház, az ugyanúgy emberekből áll, akik a hétköznapi kihívásokra szeretnének választ kapni. Az a fontos, hogy ők ezeket a válaszokat szeretnék, hogyha hitük szerint is megálló válaszok lennének. Talán ez a fő különbség, és ebben igyekszünk nekik segíteni.
2: Az elmúlt percekben Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Erdély. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét kérdezte Hermann Dániel népdaloktatásról, népzenéről.
1: Itt vagyunk a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon, és Mezei Karsával, a Káva együttes nagybőgősével fogok beszélgetni, aki a bandájával nem egyszer a napokban néptánc és népdaloktatást kísért. Milyen élmény itt lenni, Karsa? Milyen foglalkozásokon vesztek részt?
2: Hát milyen élmény itt lenni? Hát el kell jönni, és be kell logni, és akkor megtudja az ember. Milyen foglalkozásokon? Hát alapvetően gyermek foglalkozásokra lettünk megfogadva, hogy a játékokat, gyerektáncokat és a kis népdaloktatást, már hogy ami a gyerekeknek szól, azt kísérjük. Aztán szépen lassan betessékeltek minket a nagy énekoktatásra, a nagyokhoz, Nyitrai Marian tanárnő kísértük le, illetve az adatközlőket, az öreg adatközlőket. Aztán anyummal is, Sánta Emőkével volt szerencsénk baselni, én nagyon örültem ennek. Na, úgyhogy jó, jó élmény, gazdag élmények alakultak, jöttek létre, úgyhogy emlékezetes, emlékezetes, már hogy számomra.
1: Hány éve jártok amúgy a Kávával a Méra Világzenei Csűrfesztiválra, vagy neked más történeted van a fesztiválon személyesen?
2: Is. Így külön-külön Csomós Peti és Miklós Barni, ők járkáltak már, meg én is voltam tavaly előtt, de így együtt zenekarként, ugye egyre a fesztiválok függetlenül most komolyodott meg a zenei életünk, úgyhogy most vagyunk először így együtt Mérán.
1: És a repertoárról egy kicsit tudsz mesélni, miket játszottatok, milyen tájegységeket fettetek le, és nagyjából milyen tematikába fértetek bele, mert ugye most van a Kalos 100 is, amire így a Méra Fesztivál idén ráhúzza maga arculatát valamilyen szinten, vagy ezzel tudtatok-e valahogy kapcsolni, vagy együttműködni tematikailag?
2: Hát ugye a Kalos 100 az most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szent Királyú, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok Házánál sok foglalkozás. Magyar Napokon is biztos, hogy Kallós 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok Háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van, szóval van, amit tájegységtől függetlenül, gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
1: Azt tudni kell rólad, hogy nem csak nagybőgőző, hanem népéneket is szoktál űzni. És nem csak kesztelésből, valamilyen mérás foglalkozása az énektudásoddal létrejött, vagy most nem sikerült ezt hasznosítani?
2: Hát nem sikerült, mondjam így. A népdaloktatáson tudtam egy kicsit engedni ennek az érdeklődésemnek. Meg aztán 12-kor ugye papíralapon lejár a program, de utána volt szerencsém énekelni.
1: Azt áruld el még, hogy gyorsan, röviden, hogyha bemutatod a Káva zenekart, a bandádat, kik a tagjai, hogyan alakultatok, hogy egy kicsit ismerjék meg egymást a hallgatók és a zenészek, és emellett, hogy nagyjából a következő időkben hol fogtok megjelenni, hol hallhatóak a műveitek, vagy a játékaitok.
2: Nem is tudom, hogy találkoztunk, talán válaszúton, vagy véletlenül a Heltaiban, nem tudom már. Szépen lassan így egyikünk, másikunk csatlakozott. Ugye a kemény mag az Csomós Péter és Debreceni Riki. Ők régóta muzsikálnak együtt, ugye ők Szamos Ardóból vannak. És aztán szépen lassan csatlakozott Miklós Barni, Dezső László, primásunk. Miklós Barinak a testvére Miklós Boti, ő is primás. Szóval úgy vagyunk, hogy három tagú a zenekar, Csomós Peti, Miklós Barni és én, de ha kell, akkor van harmonikásunk, ugye Riki, ha kell, akkor van két másodhegedűsünk, Dezső Lászlós, Miklós Boti, aztán egy-egy cimbalmos is befigyel, mondjuk, hogyha Kisbarnira gondolok, nem tudom, jól emlékszem a nevére. Keveset jár velünk, de... Na, úgyhogy... Isten tudja. Így összekovácsolódtunk, összegerebjésztük egymást, úgyhogy... Így. A következőkben, hát... Mi nem vagyunk egy koncertzenekar, hogy így fogalmazzak. Gyerekfoglalkozásokra, hogyha SOS nincs zenekar, akkor általában minket kérnek fel. Úgyhogy óvodákban és Isten háta mögötti falvakban hurkatöltő fesztiválokon szoktunk rikálni. Ennyi.
1: Köszönöm szépen Mezei Karsának a válaszait, a Káva zenekar nagybőgősének. Itt közben a hangulat is leolvasható, amire a Világzenei Csűrfesztiválra behallatszik a harangszó.
0: Az elmúlt percekben Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Ideiglenesen 20%-kal csökkenti a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adóját. Szeptemberben felszámolják a kolozsvári főtéri parkolót, a metroépítés miatt régészeti ásatások kezdődnek. Újra csomagolja a tejipart az EU, csökkentik a csomagolások anyagfelhasználását. Hargita megye is felkerül az autópálya térképre, indulhat az A8-as gyergyői szakaszának építése. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A pénzügyminisztérium augusztus 16-a és 31-e között átmenetileg 20%-kal csökkenti a szabványos gázolaj jövedéki adóját, válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, jelentette be tegnap Alexandru Nazare szakminiszter a Facebookon. A miniszter kiemelte, hogy a döntés kézzelfogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A sofőröknek ez literenként 68 pani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A gazdáknak körülbelül 6800 lejes megtakarítás szezononként 10000 literes fogyasztás mellett. A gazdaságnak pedig alacsonyabb szállítási és logisztikai költségeket jelent, ami csökkenti a lakossági termékek és szolgáltatások árára nehezedő nyomást, emelte ki a tárcavezető. Nazare azt is írta, hogy a jogszabályi hátteret úgy tervezték meg, hogy önfinanszírozó legyen, így nem terheti nettó költséggel a költségvetést. Az áremelkedésekből származó extra áfa bevételek, valamint a nagy üzemeltetők rendkívüli nyerességére kivetett hozzájárulások fedezik a beavatkozást. Szeptemberben bezárják és felszámolják a kolozsvári főtér csaknem 100 férőhelyes parkolóját a metroépítéssel kapcsolatos régészeti feltárások miatt. A munkálatok legalább fél évig tartanak, és a régészek arra számítanak, hogy a római kori város fórumának maradványait tárhatják fel a területen. Az Erdély Történeti Múzeum helyettes igazgatója, George Kupcsá a Klus24-nek azt nyilatkozta, hogy 2,5 méteres mélységig fognak leásni, ahol a régészek reményei szerint új római kori leleteket fedezhetnek fel, köztük a hajdani római kori leleteket fedezhetnek fel, köztük a hajdani római napok a város fórumát is. Már a megvalósíthatósági tanulmányok

0: folyamatoknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik a csomagolás térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Az Európai Bizottság adatai alapján minden uniós polgár évente több mint 180 kg csomagolási hulladékot termel, és ez a mennyiség folyamatosan növekszik. Harkita megye is felkerül az autópálya térképre. A közúti beruházásokért felelős társaság tegnap kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és Gyergyó-Ditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására, írja az Agerpress. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én, jövő hétfőn kezdheti el. A Gyergyóalfalu Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Harkita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint három ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot alakítanak ki, tájékoztatott a közúti beruházásokért felelős társaság. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma délelőtt enyhén felhős, majd napos meleg időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton a Szamosvalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Jób könyve, 10. részének 12. verse. A vakkoldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. János írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 11. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nem igényelhető vissza a nyugdíjakból levont egészségbiztosítási járulék. Grindelnök kész végrehajtani a kis települések összevonását. Újra csomagolja a tejipart az EU, csökkentik a csomagolások anyagfelhasználását. Hargita megye is felkerül az autópálya térképre, indulhat az A8-as gyergyói szakaszának építése. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A jelenlegi szabályozás alapján nem igényelhetik vissza az érintettek a nyugdíjukból levont egészségbiztosítási járulékot, ezért erre vonatkozó kérelmet sem érdemes benyújtaniuk a területi nyugdíjpénztárakhoz. A Fehér megyei nyugdíjpénztár azért adott ki tájékoztatást a kérdésben, mert az utóbbi időben többen érdeklődtek a levont összegek esetleges visszaszerzéséről. Az intézmény hangsúlyozta, jelenleg nincs olyan jogszabály vagy alkalmazandó bírósági határozat, amely előírná a levonások megszüntetését, illetve a már beszedett összegek visszatérítését. Emiatt egy kérelem benyújtása önmagában nem teremt jogosultságot a pénz visszaigénylésére, a nyugdíjpénztárak pedig megfelelő jogalap nélkül nem hagyhatják jóvá az ilyen kérelmeket. A Fehér megyei nyugdíjpénztár ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy kizárólag az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait kövessék, és ne hagyatkozzanak olyan információra vagy eljárásra, amely a levont összeg azonnali visszaszerzését ígéri. Szörény Grindánió, a Szociáldemokrata párt elnöke tegnap kijelentette, hogy amennyiben ismét miniszterelnök lesz, végre fogja hajtani a helyi közigazgatás reformját a kis települések összevonása révén, és hangsúlyozta, hogy a szociáldemokraták támogatják, és meg fogják szavazni ezt a jogszabályjavaslatot. Véleménye szerint ez az egyetlen valódi reform, amelyet a helyi közigazgatás szintjén el kell végezni, nyilvánvalóan azzal a feltétellel, hogy a lakosság ugyanolyan színvonalú közszolgáltatásban részesül az összevonást követően is. A helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát, jelentette ki korábban Illia Bolozsán is. Mint ismeretes, az RMDSZ köztudottan ellenzi a közigazgatási átszervezést oly módon, hogy jelenleg önálló, magyar vezetésű önkormányzatokat román többségű települések alá osszanak be, ami megváltoztatná az etnikai arányokat, és hátrányos helyzetbe hozhatná a helyi

0: mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik a csomagolás térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Az Európai Bizottság adatai alapján minden uniós polgár évente több mint 180 kg csomagolási hulladékot termel, és ez a mennyiség folyamatosan növekszik. A közúti beruházásokért felelős társaság tegnap kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és a Gyergyóditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására, írja az Agile Press. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én jövő hétfőn kezdheti el. A Gyergyóalfalu Gyergyóditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Hargita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyóditrónál pedig csomópontot alakítanak ki, tájékoztatott a közúti beruházásokért felelős társaság. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma délelőtt enyhén felhős, majd napos, meleg időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Jób könyve, 10. részének 12. verse.

0: A vakkoldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. János írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Irodalmi kincsek.

Sok szeretettel köszöntöm irodalmi kincsek rovatunk hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A mai műsorunkban főként a kicsiket, illetve a mesekedvelő felnőtteket várjuk a rádió elé, ugyanis a nagy mesemondó Benedek Eleké lesz a főszerep, életútjának rövid áttekintése után pedig legszebb meséiből válogattunk önöknek kettőt.

Benedek Elek újságíró, író és országgyűlési képviselő is volt, de leginkább a nagy mesemondóként ismerjük. Benedek Elek Kisbaconban született 1859. szeptember 30-án. A település akkor udvarhelyszékhez tartozott, ma Kovászna megye része. Édesapja Benedek Huszár János, édesanyja pedig Benedek Marcella volt. Gazdálkodó székely katona családból származik, ősei a lófő, illetve a gyalog katona rendhez tartoztak. Apai nagyapja István huszárként vett részt az úgynevezett francia háborúkban. Anyai nagyapja Benedek András Bardót szék asszesszora volt. A kisbaconi Benedek család első oklevelekben

Említett tagja Benedek Urbánus, aki a 15. században élt. 1665-ben Benedek Mihály és fiai Apafi Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet kapnak. Ez a nemeslevél, amint azt Benedek Elek az édes anyaföldemben elmeséli, elveszett, ami nem kevés kellemetlenséget okozott a családnak, mivel annak férfi tagjai így nem mentesültek a székelységre nehezedő, kötelező katonáskodás alól. Elemi tanulmányait a kisbaconi falusi iskolában kezdi, majd alig 8 évesen iratják be a székelyudvarhelyi református kollégiumba. Életútjának ez a fordulata egybeesik az osztrák-magyar kiegyezés történelmi momentumával, amely a sötét bak korszak lezárását jelenti. Az udvarhelyen töltött diákévek mély nyomot hagynak az íróban. A gimnázium 8 osztályának elvégzése után ugyanott érettségizik. 1877 és 1881 között a Budapesti Egyetem bölcsészkarán tanul magyar-német szakon, majd filozófiát is hallgat, de nem szerez diplomát, inkább az újságírói pályát választja. Egyetemi évei alatt versei jelennek meg az Üstökösben. Ballada és népmese gyűjtését megmutatja Gyulai Pálnak, aki felolvas belőlük a Kisfaludi Társaságban. Népköltészeti gyűjtésének anyaga Kriza János, Orbán Balázs és Sebesi Jobb gyűjtésével együtt a Magyar Népköltési Gyűjtemény 3. részeként megjelenő Székelyföldi Gyűjtés című kötetben lát napvilágot 1882-ben. Benedek Elek 1881-től a Budapesti Hírlap munkatársává válik, 1884-ben pedig megnősül, feleségül veszi Fischer Máriát. 1885-ben adják ki első számottevő könyvét, a Székely Tündérországot, amelyben jól megférnek mesék és mondák egyaránt. A mesegyűjtő nyelvezete és mesélő kedve a székely nyelv közvetlenségével sugárzik az olvasóra, szóljon az gyermek vagy felnőtt meseolvasó, hallgató fülébe, elragadja Elekapó elragadó stílusa. A Székely Tündérország meséi ördögökről és tündérekről szólnak, de az ősi magyar régmúlt is életre kel a lapokon, a mondák világában. 1886-tól az Országvilág szépirodalmi lapszerkesztője lesz Benedek Elek, munkatársai pedig többek között Ambrus Zoltán, Bródi Sándor és Vajda János. A következő évben veszi kezdetét viszonylag rövid ideig tartó politikai karrierje, a kormányon lévő Tisza Kálmán féle szabadelvű párt színeiben indul a nagyajtai választókerületben. Első képviselőházi beszédében a magyar gyermekirodalom és könyvkiadás terén uralkodó, áldatlan állapotok ellen emel szót. 1892-ben már Aponyi Albert ellenzéki nemzeti pártjának tagjaként indul a választásokon, de sikertelenül. 1902-ben pedig úgy dönt, hogy szakít a politizálással. Pósa Lajossal 1889-ben gyermeklapot indítanak, az Én újságom címmel, amely mérföldkőnek számít a magyar ifjúsági lapok történetében, és meghatározza a következő évtizedek idevágó törekvéseit. 1894-ben újabb folyóiratot indít Benedek Elek, a Nemzeti Iskolát. Ezt 10 éven át szerkeszti, és a magyar közoktatás ügyének jelentős fórumává alakítja. Sorrendben a következő általa indított lap a Magyar Kritika, Benedek Elek rendkívül sokoldalúságát és ambícióját bizonyítja. Ennek a kiadványnak többek között Osváth Ernő is munkatársa volt. Benedek Elek az 1800-as évek végén több műfajban is kipróbálja magát, verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is ír. A Huszár Anna nyitja leányregényei sorát. Ekkor jelenik meg a kortársak körében nagy visszhangot kiváltó műve, a Testamentum és 6 levél, majd monumentális mesegyűjteménye, a Magyar Mese és Mondavilág 5 kötete. 1900-ban a Kisfaludi Társaságnak is tagjává válik. Az ifjúság számára készült meseátdolgozásait tartalmazó ezüst mesekönyv és aranymesekönyv,
amelyek főként az Ezeregy éjszaka meséinek és a Grimm fivérek meséinek átiratai voltak, tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival, évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak. Még 1896-ban megkezdi a Kisbaconi ház építését is, mint egy megelőlegezve a későbbi, végleges hazatérését szülőföldjére. A századforduló közelettével egyre nehezebbé válik a székelység helyzete, nagy mértéket ölt az elszegényedés és ennek következtében a kivándorlás. Éppen ezért Benedek Elek örömmel mond igent 1901-ben Györfi Gyula felkérésére, hogy a székely kérdésről írjon cikket a Magyarság című lapba. Kritikai hangvételű írásai azonban nem aratnak tetszést a hatalom képviselőinek körében. 1902-ben már véget is ér a lappal való együttműködése. Mi több, nem hívják meg az 1902. augusztus 28-ai Tusnádi Székely kongresszusra sem. Még ugyanabban az évben új lapot indít Földes Gézával, Magyar Világ címmel, ez azonban anyagi nehézségek miatt már egy év múlva megszűnik, és utolsó cikkében Benedek Elek már egész újságírói karrierjét temeti. Ennek ellenére 1907-ben Aponyi Albert kultuszminiszter felkérésére még elvállalja a Néptanítók lapjának szerkesztését. 1909-től ismét gyerekeknek szóló lapot, a Jó Pajtást szerkeszti Sebők Zsigmonddal együtt. Sebők 1916-ban bekövetkezett haláláig társszerkesztője, utána főszerkesztője lesz a lapnak egészen 1923-ig, amikor is a címbora kedvéért lemond a jópajtásról. Benedek Elek az első világháború évei alatt Budapesten él, 1919-ben viszont felesége beteg gyermekükkel Jánossal hazatér Kisbaconba, 1921-ben pedig Benedek Elek is végleg hazatér szülőfalujába. Fogadalma szerint egy esztendeig nem mozdul ki portájáról, de lassan mégis bekapcsolódik az újjászerveződő erdélyi magyar irodalmi életbe. 1922. július 31-én beszédet mond a Segesváron rendezett Petőfi emlékünnepségen, és cikkezni kezd a Keleti újságban. Az égető Árpád baróti nyomdájában napvilágot látó Én naptárammal kezdi meg itthoni szerkesztői munkásságát, majd 1923-tól kezdetét veszi a címbora küzdelmes története. Közben bekapcsolódik a Kós Károly Nyírő József Szent Imre Jenő nevével fémjelzett Kaláka Társaság munkájába is. A falvakat járják, hogy a legmostohább helyzetű magyar településekre is eljuttassák a magyar irodalmat és kultúrát. Főszerkesztője lesz a Vasárnap című lapnak, amelyet a Kaláka tagjai alapítottak. Gyakorlatilag üllő és kalapács közé kerül a konzervatívok és baloldaliak csatározásában. Ilyen körülmények között a Vasárnap, amely később Vasárnapi újság címet veszi fel, nem tud hosszabb ideig fennmaradni. Benedek Elek életének utolsó éveit teljes egészében a címborának szenteli. Egyre nyomasztóbb anyagi gondok között küzd a lap életben tartásáért, miközben irodalmi és nem irodalmi polémiák keresztüzében is helyt kell állnia. A címbora egyébként a Szatmári Szabadsajtó könyvnyomda és lapkiadó RT kiadásában indult 1922. február 12-én Szent Imrei Jenő fáradozásainak eredményeképpen, a 29. lapszámtól pedig egészen a megszűnéséig főszerkesztője Benedek Elek volt. A Kisbaconban élő szerkesztő pedig rendkívül nehéz feltételek mellett is nem csak erkölcsnevelő célzatú szórakoztató irodalommal, történelmi és természettudományos ismeretterjesztő olvasmánnyal látta el előfizetőinek táborát, hanem az Elekapó üzenirovat útján nagyszámú gyermek levelezőjének helyesírását, fogalmazás készségét is következetesen csiszolta, fejlesztette.
A rövid idő alatt népszerűvé vált lapban a magyar, román és egyetemes gyermekirodalom klasszikusai is helyet kaptak, de a szerkesztő nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb hazai írókat is. Írásaival szerepelt a lapban például Áprili Lajos, Berde Mária, Dzsida Jenő, Ligeti Ernő, Reményik Sándor, Tamási Áron vagy Tompa László. 1929-ben a Cimbora kilátástalan helyzetbe került, és július 14-én sajnos megszűnt. De a későbbiekben több próbálkozás is születik majd a lap újraélesztésére. Mai formájában 1994-től jelenik meg Sepsiszentgyörgyön. Benedek Eleket 1929. augusztus 17-én levélírás közben végzetes agyvérzés éri. Utolsó leírt mondata, amelynél kiesett kezéből a toll, szállóigévé vált, és így hangzik. Fő, hogy dolgozzanak. Augusztus 20-án helyezték örök nyugalomra a kisbaconi temetőben, feleségével együtt, aki korábbi fogadalmukat megtartva, miszerint egyikük sem fogja túlélni a másikat, sajnos követte férjét a halálba. Temetésére hatalmas tömeg gyűlt össze, a helybéli lakosság, rokonság mellett a közélet neves személyiségei is nagy számban jelen voltak. Mint meseíró, Benedek Elek a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével pedig az élenjáró pedagógusok között foglal helyet.

0: Következő percekben hallgassuk meg a Két Bors Ökröcske című mesét. A hangos mese a Magyar Elektronikus Könyvtár weboldaláról származik, előadja Király Gépész Gábor.
1: A Két Bors Ökröcske. Egyszer volt, hol nem volt, míg az Óperenciás tengeren is túl egy nagy tenger, annak a közepén egy nagy sziget. Ennek a szigetnek a közepében egy nagy hegy, s a hegy tetején egy 1001 éves fa. Ennek volt 99 ága, a 99-en fityegett egy 99 rejtekes tarisznya. Ennek a 99. rejtekében volt a Laci bátyám 99 levelű bibliája, s ennek a 99. levelén olvastam ezt a mesét. Abbiza. Hát volt egyszer egy igen-igen szegény ember, szomszédjába lakott még egy nálánál is szegényebb. Az egyiknek fia volt, a másiknak leánya. Kapták magukat a szegény emberek, s összeboronálták a legényt s a lányt, hogyha már annyiba van, legyen egy kódus tarisznyából kettő. Azt mondja egyszer az ifjú asszony az urának. Hallá-e ilyen? Az igaz, hogy nincsen pápista hitem, de próbáljon egyet, bőtöljön meg egy pénteket, hát ha adna az Isten valamit. Az éfi ember meg is hallgatta a tanácsot, nem eszik egy betevő falát sem pénteken, hanem az Isten nem adott azért semmit. No, Isten neki, gondolja magába, legyen a többi után. S megbőtöli a másodikat meg a harmadikat is. S egyszer csak úgy belejött a bőtölésbe, hogy 7 egymás után eső pénteken nem evett semmit, de semmit az ég alatt. De az Isten csak nem adott semmit a 7 napos bőtre sem. Gondolja magában. Ez már csak elég volt. Ha akart volna adni, ő szent felsége, erre adhatott volna. Meggondolkozik a szegény ember, s azt mondja a feleségének. Hallod-e, feleség? Süss nekem egy hamuból sült pogácsát, mert menni akarok az Istenhez. Hadd látom, hol a hiba. Süti is az asszony, s a szegény ember útnak indul. Déltájt elért a Herec erdőbe. Ott talált egy őszembert, aki 2 akkora ökörrel, mint egy borszem, szántogatott a ciheres parlagon. Köszön neki, s az fogadja is. Kérdi, hogy merre van szándéka, mi áradban van. Én bizony az Istenhez mennék, felel a szegény ember. 7 pénteken bőtöltem, s nem adott érte semmit. Most azt szeretném megtudni, hogy miért nem adott. Abba hiába ne fáradj, mondta az őszember, hanem én neked adom ezt a 2 borsökröcskét. Ezután elélhetsz, s csak senkinek el ne adj, akármennyit ígérnek értök. Hazahagyja a szegény ember a 2 ajándékállatot, s másnap mindjárt erdőbe ment velük. A szekeret innen s túl szedte össze. Egyik ember kereket, a másik rudat, a harmadik tengelyt adott, s úgy tákolta össze. Elég az, hogy olyan volt, amilyen. De nem ismert 2 szálfánál többet feltenni, mert az ökröcskékben még kevesebbet bízott. Hanem ezek tátosok voltak, s mikor meg akará indítani, megszólal az egyik. Hát ezt a 2 szálfát ki után tette gazdura. Csak rakja meg a szekeret istenesen, hogy recsegjen alatta, mert mi 2 szálfával szégyeljük bemenni a faluba. A szegény ember csak csavargatta a fejét, de rászánta magát, és istenesen megrakta a szekeret, amennyi csak ráfért. Amint kiérnének az erdőből, találkoznak a gróffal s a falu bíróval. Ezek majd hanyattégestek, mikor látták, hogy az a 2 pirinyó ökör mekkora szekérfát viszen. Kérdi a gróf, mennyi adod nekem ezt a 2 ökröt, te szegény ember? Nem eladó, méltóságos gróf úr, felelt a szegény ember. Megharagszik a gróf, s azt mondja a szegény embernek, hogyha 1 nap alatt meg nem szántja a hercerdőt, és bénen veti, és el nem boronálja, ökre nélkül marad. Aj, megbúsulja magát a szegény ember, mit tudjon csinálni? Egyet se búsuljon, gazdura, szólalt meg az egyik bors szemökröcske. Csak szerezzen ki ilyet, ekeszer számot, a többi a mi dolgunk. No, szerez is a szegény ember. Egyik a taliga kereket, a másik ekekabalát, a harmadik eszteket, kurtavasat, hosszú vasat, s egy picire összetákolta az ekét. Elmennek a hercbe, s azt mondja ott az egyik ökör. Kiet csak feküdjék le, s aludjék, gazduram, eligazítjuk mi a többit. A gazda bizony meg is fogadta a szót. Lefeküdt, elaludt, s mire fölébredt, már szépen el is volt boronálva a szántás. Avval hazaeregéltek, s jelentette a bírónak, hogy készen van a munkával. Kimegy a bírós, a gróf a helyszínre, végigjárják a helyet, de egy hajszál nem sok, annyi hibát sem találtak a vetésben.
2: – No, te szegény ember! – mondja most a gróf. – Ha mi nekem takarmányom van, gyökerestű, mindenestű, be nem takarítod egy nap alatt, ökröd nélkül maradsz, tudd meg!
1: A szegény ember elkezd búsulni, de a borsökröcske ismét megvigasztalja.
2: – Egyet se búsuljon, gazdudam! Kiért csak feküdjék le a barázdába, s aludjék, a többi, ami gondunk.
1: Bé is takarították egy nap még a helyét is a teménytelen sok takarmánynak. Egy szekérre rakták az egészet, de olyan magasra felrakták, hogy a szegény ember nem tudta tetejébe nézni. Mikor a kastélyhoz értek, bemégyen a szegény ember a grófhoz, mondja.
2: Méltóságos gróf úr, elhoztam eddig a takarmányt, de ha a kastélyt fel nem fordítatja a helyéről, nem férünk be az udvarra.
1: A gróf még ki sem hallgatta jóformán, úgy kivetette a szegény embert, hogy majd megszakadt a nyaka. Meglátták ezt az ökröcskék, mozdítanak egyet a szekéren, neki a kastélynak, s az fenekestől felfordult. A grófot majd megölte a bosszuság.
2: – Hallod-e te szegény ember? – mondta a gróf. – Ha te engem be nem vitetsz a pokolba a bíróval együtt, ökröcs se lesz, s magad is csúfot látsz. Látni akarom a poklot, hogy milyen világ van ott.
1: Ej, búnak adja magát a szegény ember. Hogy tudja ő odavitetni, mikor soha még a tájéka felé sem járt a pokolnak? Megszólal az egyik ökröcske.
2: Azért sose búsuljon, gazdudam. Oda éppen jó helyre kívánkoznak. Megilleti mind a kettőt.
1: Avval a szegény ember elé állott a nagy egész vágás szekérrel, s a gróf s a bíró felkászálódtak rá, s elindult a két ökröcske a pokol tartománya felé. Estére kelve a szádához értek. A borszemökröcskék nekifutottak az ajtónak, beütötték a fejükkel, avval a gróf nagy tempóval besétált. Utána a bíró.
2: – Na most, gazduram, ráncsa rájok az ajtót!
1: – javallá az egyik. A szegény ember úgy is tett, s a gróf soha ki nem tudott kerülni a világ színére, sem a bíró. A szegény ember pedig a két borszemökröcskével máig is boldogan él, ha meg nem halt.

0: Benedek Elek válogatott meséiből hangzott el a Két bors ökröcske című mese, előadta Király Gépész Gábor. A folytatásban hallgassuk meg a Béka király kisasszony című mesét, az előadó ugyancsak Király Gépész Gábor.
1: Béka király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakálla a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem északra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszejüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszejére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az Óperenciás tenger partjára élt. S hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem.
2: Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek?
3: Hát, jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet.
2: Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának.
4: No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek.
2: Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán.
3: Ugye meg akartál szökni tőlem, mondta a béka. De megállj, ezt még megkeserülöd.
2: Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is.
3: Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd.
2: Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai.
4: No, fiú, hoztál-e feleséged? Hol van? Merre van?
2: Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg.
4: Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot.
2: Kérdik tőle ismét.
4: Hát, hol az asszony?
2: Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon.
4: Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből. Azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa.
2: Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket.
4: Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta. Ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket.
2: Ha nem azért, azt gondolta magába. Megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem.
4: Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el.
2: Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer.
4: Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol.
2: Mondta az asszony.
3: De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam. Sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget.
4: Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi. Bizony nem szomorítom meg a szívedet.
2: A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában.
4: Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél.
2: A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya, egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának.
3: No, lelkem, uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket?
2: Mondta a királyfi.
4: Emlékszem, emlékszem, lelkem, felesége.
3: Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem?
1: Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom lelkem, feleségem.
3: No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg.
1: Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben.
4: No, édes lovam, mondta nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá.
1: Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a Molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt.
4: Adjon Isten jó napot, Molnár gazda!
5: Adj Isten, acsém! Hó jársz itt, ahol a madár se jár!
4: Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
5: Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
1: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől.
5: Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom?
4: Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol.
5: Hát aztán hova viszi?
4: Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben.
1: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kioldották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz.
4: Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
5: Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon, felfogadlak annak.
4: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek.
1: Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony.
3: Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége.
5: Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mit csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé?
1: Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
3: Kisütötte ezt a cipót?
1: Mondja a sütőmester.
5: A sütőinas, felséges királyné.
3: Küldje ide mindjárt.
1: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen, neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója.
2: Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el!

Az elmúlt percekben Benedek Elek meséi közül hallották a Béka király kisasszony című mesét, előadta királygépész Gábor, mindkét elhangzott mese forrása a Magyar Elektronikus Könyvtár volt.

Irodalmi kincsek műsorunk zárásaként Szent Imrei Jenőt szeretném idézni, Emlékezés Benedek Elekre című írásából. Benedek Elek, aki sohasem volt a külsőséges sikerek, a kápráztató felszín s a válogatott trükkökkel dolgozó önreklám embere. A munka embere volt, aki inaszakadtáig dolgozva példájával tanított másokat, hogy az egyetlen lehetséges megváltás, melyre pedig ma annyian szomjúhoznak, egyes egyedül a jól végzett munka felemelő örömében lelhető fel, mert ez önbizalommal tölt el, és a szilárd önbizalom hegyeket képes elmozdítani. Ma már könnyű erdélyi irodalomról, erdélyi sikerekről beszélni, de ezeknek az útját ő kövezte ki. Ma már könnyű szép kiállítású, gazdag tartalmú folyóiratokban gyönyörködni, s velük gyönyörködtetni. Az első nyomorúság éveit, az első homályba tűnő kísérletezések nehézségeit Benedek Elek példája, munkája, harcai, egyeztető és békítő, bátorító és buzdító közbelépései tették elviselhetőkké és átgázolhatókká. A termékeny munkát bénító ellentétek elsimítására, kiküszöbölésére ő tette az első lépéseket, ő agitált, dolgozott és dolgoztatott azokért, akikről a legtöbb hangos szó esik a fórumokon, de akiknek érdekében a legkevesebb történik, a népért és a gyermekért. Befogta a munkába családja tagjait, meglevő írókat buzdított, újakat támasztott a névtelenségből, levelezett gyermekolvasóival, azok szüleivel, tanítóival. Maga volt a százkezű tevékenység egyetlen szentügy szolgálatában. Megtartani a népet, pótolni a gyermeknél az iskola kényszerű mulasztásait, hogy teherbíróhíd épüljön a most cseperedő nemzedékeken át, a múltból egy emberibb jövendőbe.

Stádion híreit hallják, híreink először címszavakban. Ideiglenesen 20%-kal csökkenti a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adóját. Szeptemberben felszámolják a kolozsvári főtéri parkolót, a metroépítés miatt régészeti ásatások kezdődnek. Újra csomagolja a tejipart az EU, csökkentik a csomagolások anyagfelhasználását. Hargita megye is felkerül az autópálya térképre, indulhat az A8-as gyergyői szakaszának építése. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A pénzügyminisztérium augusztus 16-a és 31-e között átmenetileg 20%-kal csökkenti a szabványos gázolaj jövedéki adóját, válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, jelentette be tegnap Alexandru Nazare szakminiszter a Facebookon. A miniszter kiemelte, hogy a döntés kézzelfogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A sofőröknek ez literenként 68-pani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A gazdáknak körülbelül 6800 lejes megtakarítás szezononként 10000 literes fogyasztás mellett. A gazdaságnak pedig alacsonyabb szállítási és logisztikai költségeket jelent, ami csökkenti a lakossági termékek és szolgáltatások árára nehezedő nyomást, emelte ki a tárcavezető. Nazare azt is írta, hogy a jogszabályi hátteret úgy tervezték meg, hogy önfinanszírozó legyen, így nem terhelti nettó költséggel a költségvetést. Az áremelkedésekből származó extra áfa bevételek, valamint a nagy üzemeltetők rendkívüli nyereségére kivetett hozzájárulások fedezik a beavatkozást. Szeptemberben bezárják és felszámolják a kolozsvári főtér csaknem 100 férőhelyes parkolóját a metroépítéssel kapcsolatos régészeti feltárások miatt. A munkálatok legalább fél évig tartanak, és a régészek arra számítanak, hogy a római kori város fórumának maradványait tárhatják fel a területen. Az Erdély Történeti Múzeum helyettes igazgatója, George Kupcsá, a Klus 24-nek azt nyilatkozta, hogy 2,5 méteres mélységig fognak leásni, ahol a régészek reményei szerint új római kori leleteket fedezhetnek fel, köztük a hajdani római napok a város fórumát is. Már a megvalósíthatósági tanulmányból is kiderült, hogy a metróvonal nyomvonala régészeti szempontból kockázatos. Az általunk benyújtott dokumentáció és főként a nem invazív régészeti vizsgálatok alapján az a döntés született, hogy a teljes nyomvonalon

0: A szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik a csomagolás térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Az Európai Bizottság adatai alapján minden uniós polgár évente több mint 180 kg csomagolási hulladékot termel, és ez a mennyiség folyamatosan növekszik. Harkita megye is felkerül az autópálya térképre. A közúti beruházásokért felelős társaság tegnap kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására, írja az Agerpress. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én, jövő hétfőn kezdheti el. A Gyergyóalfalu Gyergyóditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Harkita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyóditrónál pedig csomópontot alakítanak ki, tájékoztatott a közúti beruházásokért felelős társaság. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma délelőtt enyhén felhős, majd napos meleg időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a szamosvári református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Jób könyve, 10. részének 12. verse. A vakkoldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. János írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 11. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat pénteken, augusztus 14-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Bertolt Brecht, német drámaíró, költő, rendező tollából származik, aki a 20. századi színház egyik megújítója volt, és így hangzik. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a motiváló gondolat inspirálja minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd meghallgathatják a lélekhangolót, ami a Magyar Evangélikus Rádió misszió műsora. 1 órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk, ezt követően pedig szempontok rovatunkat hallgathatják meg, amelynek mai témája a motiváció és a célok. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztény élet felekezetközi rovatunk keretein belül meghallgathatják a Groundwork angol nyelvű rovatunkat Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezután pedig áhítattal zárjuk a mai műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ru honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ru e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Hálás szív. Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezetének 20. verse. A következő percekben Emily Marszalek Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Hetek óta küzdöttem a stressz, az ingerültség és a düh érzésével. Mindenki és minden idegesített. Egyik nap, miközben munkába készültem, azt mondtam Istennek, hogy nem tudom, miért ilyen rossz a hozzáállásom, de változtatni akarok rajta. Kértem a segítségét, hogy mutassa meg, mit kell tennem ahhoz, hogy változzon a helyzet. Ekkor hirtelen a hála szó jutott eszembe. A reggel hátralévő részét is az időt, amíg beértem a munkahelyre, azzal töltöttem, hogy hálát adtam Istennek kicsi és nagy dolgoként egyaránt. Hálát adtam Istennek a tiszta vízért, amelyben megfürödtem, a rántottáért, amit reggelire fogyasztottam, az autóért, ami működik, kiskutyáimért, akik megörvendeztettek. Hálát adtam Isten minden nap megújuló kegyelméért, és még sok minden másért. Miközben kifejeztem a hálámat, a hozzáállásom egyre szelidült. A mai szentírási olvasmány arra emlékeztet, hogy szívünkben énekeljünk az Úrnak, és adjunk hálát Istennek mindenért. Amikor a hálaadást gyakoroljuk, és hálára hangoljuk szívünket,

A hálás szív tiszteli Istent, nekem pedig örömet és békét ad, mondja ezt Emily Marcelek Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma adjunk hálát Isten kegyelméért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsolt a kedves hallgatóknak, a következő percekben... A Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

Augusztus 14-e az év 226. szükő években a 227. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 139 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1385-ben ezen a napon a Kreva Unióról szóló szerződést kötötték meg Lengyelország és Litvania között. Második Jagelló Ulászló a lengyel trónra lépve megalapította a Jagelló dinasztiát. 1920. augusztus 14-én Csehszlovákia és a szerb-horvát-szlovén királyság, a későbbi Jugoszlávia magyar ellenes szövetségre léptek. Ez lett a Kisantant első szerződése. 1945-ben ezen a napon japán kapitulációval ért véget a II. Világháború. 1947-ben Pakisztán elszakadt a brit birodalomtól és kikiáltotta függetlenségét. 1949. augusztus 14-én a II. Világifjúsági találkozót Budapesten rendezték meg. 1952-ben Rákosi Mátyás lett Magyarország miniszterelnöke. 1966-ban ezen a napon hold körüli pályára állt az amerikai Lunar Orbiter 1. Ezen a napon Grúzia az orosz-grusz konfliktus miatt kilépett a független államok közösségéből. 2. Történelmi események után következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 14-én. 1688-ban megszületett első Frigyes Vilmos porosz király. 1727-ben Anna Henrietta francia királyi hercegnő látta meg a napvilágot augusztus 14-én. 1742-ben megszületett 7. Pius pápa. 1862. augusztus 14-én született Henrik, porosz királyi herceg.

születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 14-én. 582-ben ezen a napon hunyt el II. Tiberius Constantinus bizánci császár. 1040-ben elhunyt első Duncan, skót király. 1433-ban ezen a napon hunyt el első János portugál király. ...1956-ban ezen a napon hunyt el Bertolt Brecht, német drámaíró, költő. 2004-ben ezen a napon hunyt el Czesław Milosz, Nobel-díjas lengyel költő. Augusztus 14-e a függetlenség napja Pakisztánban. Szintén ez a nap a barlangászok világnapja. 1952-ben ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Rubens barlangász. Az ő emlékére ünneplik a mai napot a barlangászok világnapjaként. Ezek voltak az augusztus 14-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel az elmúlt percekben Boldizsár Zajk Annával, a következőkben pedig ünnepeljeinket köszöntjük.
1: Augusztus 14-én Marcell, Atanáz, Atanázia, Menyhért, Mikeás, Üzsép névnapokat ünneplünk. Ismerkedjünk meg a nevek eredetével is. A Marcell latin eredetű férfi név. A Marcellus családnévből származik, ez pedig a Márkusz, magyarul Márkus becézőjéből. Női párja a Marcella. Az Atanáz görögből származó latin eredetű férfi név jelentése halhatatlan. A név női párja Atanázia. Az Özséb férfi név a görög eredetű latinosított Eusebius név magyar rövidülése, jelentése istenfélő, jámbor. Köszöntjük Marcell, Atanáz, Atanázia, Menyhért, Mikeás, Özséb nevű hallgatóinkat. A következő dal nekik szól.

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Random Trip Hajolj Közel című számával. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következőkben a hallgatók a Lélekhangolót hallgathatják meg, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. A mai témánk pedig a házasság, mint szeretett döntés. Endreffy Máté, az Albert Ésai Káldi Zoltán Evangélikus Szeretett Otthon diakónus lelkésze, Endreffy és Sikter Anna hitoktató, aki jelenleg kislányukkal, Bellával van otthon. Házasság heti műsorunkban a házasságot megalapozó hitről, a szeretet döntéséről, emellett családi gyökerekről, elhívásról és szolgálatról is beszélgettünk velük. Készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégeink Endrefi Máté, az albertirsai Káldi Zoltán Evangélikus Szeretet Otthon diakónus lelkésze, és Endrefiné Sikter Anna hitoktató, aki jelenleg kislányukkal Bellával van otthon. Kettejük egymástól független, majd összefonódó történetébe pillanthatnak be hallgatóink beszélgetésünk során. Remélem, hogy ma is velünk tartanak. Először szeretném, hogy elmondjátok annak a történetét, hogy hogyan találkoztatok, és hogy volt-e kérdés valamelyikőtökben a másikkal kapcsolatban, volt-e bizonytalanság, hogy jó lesz nektek együtt, és mikor dőlt el ez?
2: Hölgye ki az elsőséget.
3: Akkor kezdem én. De először is szeretnénk megköszönni ezt a felkérést, mert tényleg igazán megtisztelőnek érezzük, hogy most itt lehetünk. 2015 májusának végén volt az a pillanat, mikor úgy döntöttünk, hogy akkor mi így egy pár leszünk. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem közhely, hogy az ember érzi azt, hogy ki a párja, és hát hál' Istennek, hogy úgy éreztem, hogy ez kétoldalú dolog, és nem csak részemről van így, úgyhogy lényegében így kezdődött a mi közös életünk.
2: Örülök, hogy Panka ennyire pozitív volt ezzel kapcsolatban. Én felsőbb éves voltam akkor már a teológián, amikor Panka jött, és hát azért egyetemista fiúk azért nyilván, amikor jöttek az első évesek, akkor hát meg kellett nézni a lányokat, hogy mégiscsak kik jönnek a teológiára. Csinos, szép lány volt Panka, és azért már úgy felfigyeltem rá. És voltak azért bennem kételyek, mert azért azt láttam, hogy két különböző családi háttérből jövünk. Megvoltak az előítéleteim, hogy ő egy ilyen nagyon szende, visszafogott, jó kislány, aki hát nem biztos, hogy feltétlenül engem akarna választani. Aztán hála Istennek megismertük egymást, és akkor rájöttünk, hogy azért mennyi közös van mégiscsak bennünk. Rájöttünk, hogy érzések is vannak, hogy van szeretet és szerelem is van, de emellett mennyi dolog összeköt minket, ami aztán meg egy sokkal komolyabb lépéshez is vezet. Ugye a házasság az számomra már nem csak egy érzés, hanem az egy komoly döntés is, hogy a másik mellett én hosszú távon elköteleződöm, és amit elmondunk a templomi fogadalomnál, azt komolyan is gondoljuk, és azt én hosszú évtizedeken keresztül meg akarom fogadni, és ki akarok tartani. Na hát az azért már egy komolyabb megalapozott döntés, de ahogy a teológián elkezdtünk beszélgetni, nevettünk, rájöttünk, hogy tényleg a humorérzék, az értékrend, sok minden egyezik, onnan már azért nem nagyon volt kérdés.
3: Örülök, hogy most Máté foglalt össze valamit hosszabban, mint én.
1: Fordító szokott lenni?
3: Általában igen, de többek között ez is egy olyan dolog, ami így közelebb hozott minket egymáshoz.
1: Igen, hogy te beszélsz, ő meg inkább hallgat.
3: Hát általában azért igen, ez szokott lenni.
2: Nem vagyok egy nagy dumás, pláne nem voltam soha az a nagyon nagy csajózós típus, úgyhogy örültem, hogy Panka szeretett beszélni azért. Ez egy könnyebbség volt ahhoz, hogy egymásra találjunk.
1: És mi az a pont, amire azt mondod, hogy ott már komolyan dönthet az ember, hogy házasságról is lehet szó? Mikor meri ezt bevállalni, és hogy vannak ezzel a mai fiatalok szerintetek?
2: Nem akarok ennyire általánosítani, hogy a mai fiatalok hogy gondolják. Nem biztos, hogy azért sokan úgy gondolkodtak, ahogy én gondolkodtam. Összejöttem Pankával, nem mondtam azt, hogy ebből házasság lesz, azt mondtam, hogy ebből meglátjuk, hogy mi lesz. De azért, ahogy eltett, nagyjából egy pár hét, nem több, mint 2-3 hét szerintem, én biztos voltam benne, hogy Panka lesz a feleségem, szóval az ott nekem nem volt kérdés. Ott már nyilván el kellett aztán tervezni, jó, azért még járunk egy ideig, aztán majd eljegyzés, aztán majd házasság, meghagyjuk mindennek a maga idejét persze, de nem tudom, azért a fiatalok, az én kortársaimon mondom inkább úgy, hogy azért több időt szeretnek erre ráhagyni, hogy ki tudja, milyen gondok jönnek, és igazából itt a probléma, hogy azt látom, hogy gondok jönnek, akkor én már látom azt, hogy egymásért meg fogjuk oldani a gondokat. Sokszor meg azt látom, hogy hát meglátjuk, milyen gondok jönnek, mert ha jön a gond, akkor nem biztos, hogy kitartunk egymás mellett, és azért ez szerintem egy nagy különbség, hogy hogyan állunk a másik emberhez, akit szeretünk.
3: Nekem is nagyon korán megvolt az az érzés, hogy igen, tudtam, hogy én más nem szeretnék magam mellé, csak is Mátét. Engem valahogy úgy szólított meg Isten ezzel kapcsolatban, hogy általában az érzéseimen keresztül szólít meg, hogyha lehet ilyet mondani. Szerintem mindenkit azon keresztül, amire fogékony, azon keresztül szólítja meg az Isten, és én nagyon sokszor kapok ilyen megszólítást, ezzel kapcsolatban is ez így történt. Hát, hogy a mai fiatalok én is inkább így a kortársaimra tudok gondolni. Én már nem vagyok olyan nagyon fiatal, most töltöttem a 30-at, de...
1: De ti fiataloknak számítotok, főleg a házasság szempontjából, mert már inkább erre a korra tevődik, igen. 30-tól hát indul szinte.
3: Csak idén 4-esküvőre vagyunk hivatalosak, akik mind a kortársaink, barátok, barátnők, úgyhogy igen, valóban végül is vehetjük úgy, igen, hogy mai fiatalok vagyunk. Egyébként szerintem, ami még beleszól abba, hogy egy kicsit kitolódik ez a dolog, vagy talán nem olyan nagyon gyorsan döntenek a házasság mellett, hogy nagyon kitolódik az, hogy mikor végeznek az egyetemen. Sokan ahhoz kötik esetleg, hogy találjanak egy biztos munkát, úgyhogy lehet, hogy nem mindenkinek egy ilyen nagyon egyszerű ez a döntés.

0: Összefügg ez a hittel, hogy döntést hozzon az ember, vagy beleálljon abba, hogy egy kapcsolat már házasságig jusson el, akár tényleg az Isten hittel, vagy hát sok mindenbe lehet hinni, mondjuk másban hisz valaki, hiszi, hogy neki szükségesek azok a körülmények, hogy rendben legyenek például, vagy legyen egy lakása, autója, ilyesmi.
1: Szerintem nem olyan egyszerű, mint amennyire, legalábbis nekem nem olyan egyszerű minden helyzetben azt mondani, hogy rábízom az életemet az Úrra. Bármennyire is ez egy nagyon szép gondolat, és bárcsak mindig ilyen könnyen meg tudnám tenni, mint amilyen könnyen kimondom. Szerintem sokakban, még ha nem is fogalmazódik ez így meg, mégiscsak az van benne, hogy hát azért majd én egy kicsit még alakítom az életemet, még úgy nem vagyok biztos magamban, ezt meg azt szeretném én magamnak megteremteni, és ezt a szót használjuk is, ugye, hogy magamnak teremtek meg dolgokat. Nem olyan egyszerű mindig, szóval azért nem szeretnék így erről olyan kifejezetten véleményt mondani, mert ez nekem sem olyan nagyon egyszerű, és ez is egy olyan dolog, amiben az ember vagy rábízza magát az Istenre, vagy egy kicsit nehezebben bízza rá magát, vagy egyáltalán nem bízza rá magát.
2: Szerintem nagyon sokat számít egyébként. Van több körből is baráti társaságom, nyilván a teológiáról is, lelkészek körébe, korábban is gimnáziumi évekből. És azért azt látom, hogy ahol ott az Isten, ott sokkal hamarabb rámondják egymásra az igent. Nagyban közrejátszik ebben az, hogy nem csak magukban bíznak, hanem hogy a kapcsolatokat nyilván fontos emiatt a templomi esküvő, nem csak azért, mert szép a templom, meg a virágok milyen jól mutatnak majd az oltáron, hanem hogy azért, mert tudják jól, hogy az ő kettőjük kapcsolatát megáldja az Isten, egy harmadik szereplő közbe jön, és tudják, ha bármilyen problémájuk lesz, gondjuk lesz, már pedig lesz, ebben mindenki biztos, akkor azt az Istennel közösen tudják majd megoldani. Ami szerintem egy óriási kincs. És ilyen látom igazából a gyakorlatban, hogy sokkal hamarabb, könnyebben házasodnak, vállalnak gyereket, alapítanak családot azok, akik az Istennel közösen hozzák meg ezt a döntést. És talán ez a félsz azért benne van az emberekben, hogy mindenféle egyéb külső körülményhez kötjük. Nem a másikhoz és az Istennel való kapcsolatunkhoz, hogy ez a hármas fonál, ez nem szakad el egy könnyen, hanem most... Nem tudom, ne sértődjön meg senki, aki éppen hallgatja, aki éppen mondta ezt, de hogy voltak, hogy hát igen, mert a fizetésem háromszorosát rá kell költeni a jegygyűrűre, meg ilyen munka kell, ennyi fizetés a házassághoz, meg a gyerekvállaláshoz. Nagyon sok külső körülmény, ami mondjuk, amikor mi beszélgettünk Pankával, meg egyébként akár lelkész barátaimmal beszélgettünk, szóba se jöttek ilyen külső körülmények, hogy ez feltétel a házassághoz, vagy a gyerekvállaláshoz. Nekünk egészen más feltételek voltak, amik sokkal hamarabb kialakultak, mert szerettük egymást, egymás mellett döntöttünk, tudtuk jól, hogy az Istennel szeretnénk ezt az egészet megélni, a kapcsolatunkat, a gyereknevelést, sokkal könnyebb volt eldönteni. Ha mi is ilyen körülményekhez kötöttük volna, lehet, hogy hát biztos még mindig várnánk rám.
1: Igen, még nem lennénk se házasok,
2: mert nyilván közelbe se vagyunk olyan biztos anyagi egzisztenciában, mint mondjuk a környezetünk, ahol mindenki azért mondjuk jól keres, de hát nem is volt ez szempont igazából.

0: az evangélikus lélekhangoló szól benne Endrefi Máté lelkészt és feleségét Endrefiné Sikter Annát kérdezem.
1: Te lelkész vagy, Panka hitoktató, a teológiáról ered a kapcsolatotok. Most ezen a napon hány éves házasok vagytok?
2: Most lesz 5 éve. Most lesz. Akkor 4,5, úgy szinte teljesen pontosan.
1: Hogyan élitek meg együtt a hiteteket? Van erre egy házaspárnak közös szokásrendszerek kialakul? Mert külön-külön is jöttetek egy-egy hitvilággal, szokásokkal, mert ez ilyenekkel is jár, és azután pedig egy világ lettetek.
2: Én szerintem ezt nagyon szépen össze tudtuk hozni. A kis saját családjainkból hozott mintákat ezen a területen is. Mi ezt így tudatosan is szerettük volna, hogyha nekünk lesz saját gyermekünk, akkor mind a kettő családból ezeket a jó mintákat tovább vigyük a mi közös családunkba.
3: Mi szerintem nem vagyunk annyira tudatosak, mint amennyire akár lehetnénk. Majd látjuk egy esetleg más lelkész kollégákon, ilyen lelkész családokban. De azért, amikor nagy öröm van, nagy nehézség van, azért sokszor akár összejövünk és közösen imádkozunk. Van, hogy Panka megkér engem, hogy most imádkozzak, vagy érte, vagy valamilyen egyéb ok miatt, vagy Bellával, a kislányunkkal összejövünk, és akkor együtt imádkozunk, vagy csak beszélgetünk ilyen dolgokról. Ezek adottak egy lelkész családba, és én nagyon szeretem, hogy mi családunkban ez ilyen magától értetődő. Úgy a mindennapjainknak a része.
1: Kislányotokat nem is próbáljátok erre tudatosan nevelni még?
2: Nem tudatosan, de úgy sodródik az árral, amit így mi sodrunk.
3: Bella 1,5 éves múlt, szóval azért még elég pici. De az nagyon fontos, hogy éreztetve legyen vele, nekünk meg tudatosítva legyen az, hogy ő nem a miénk, nem azért kaptuk, hogy azt csináljuk vele, amit akarunk, hanem ő ajándékba kaptuk őt az Istentől, és nekünk feladatunk van vele, és dolgunk van vele, hogy szeretetben neveljük, hogy megmutassuk neki az Istent, megmutassuk neki azt, hogy tud helytállni ebben a világban, és azért ezt hiába még csak 1,5 éves, azért én sokszor szeretem neki azért elmondani, akár egy pelenkázásnál, vagy este meseolvasásnál, hogy mi szeretjük őt, hogy az Isten szereti őt, hogy nincs egyedül, itt vagyunk neki, hogy itt van neki az Isten, és ezeket szerintem nem lehet elég korán elkezdeni, minket nyilván közösen imádkozunk. Ezek fontos dolgok, hogy ezeket ő is tudja, és egyébként nekünk is fontos, hogy erre mindig emlékeztessük magunkat, hogy Bellának mi, nem is tudom, jó sáfárai legyünk, ez most egy kicsit fura szó a szülőségre, de jó szülei lehessünk.
2: Bella egyébként, hát nem újszülött korától, de hát tulajdonképpen 1,5 hónapos korától ő jár templomba. Nem mindent ért még meg, vagy legalábbis nem mindent reagál le, úgyhogy én abból rájöjjek, hogy érti-e valóban, vagy nem. Fontosnak tartom azt, hogy ott legyen. Aztán, hogyha úgy adódik, akkor kimegyünk, de legyünk ott. És Bella is érzi azt, tudja azt, hogy most templomba megyünk, mutatja a mesekönyvébe, hogyha meglát egy nagy épületet, és mutat bele, hogy apa, és összerakta, hogy az egy templom, ahol valószínűleg apa ott van. Szerintem bármennyire is kicsi, a maga kis szintjén teljesen érti a dolgokat, és szerintem többet tud, mint mi, meg többet ért, mint mi. Biztatok is mindenkit, hogy vigye templomba bármekkora is a gyermeke, mert akkor fog tudni viselkedni, akkor fogja megszokni, hogyha ott van.
1: Ti, főleg most Máté, téged kérdezzek, hogy te is így nőttél föl, hogyan hívott el téged Isten a szolgálatba? Van egy ilyen klasszikus valamiféle lelkészi elhívásod?
3: Én alapvetően nagyon evangélikus családban nőttem fel. Nekem az evangélikus gyökerek azért ott vannak. Nagyapám, dédapám, ükapám mind lelkészek voltak, édesapám fogorvos, úgyhogy pont egy generáció kimaradt, de egyébként a családban anyai ágon is azért van lelkész is, nagybátyám. Ott volt ez az evangélikus vonal. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon nagy gyülekezeti kötődésünk volt, de megvoltak a magunk családi alkalmai, a vasárnapi áhítatok, igeolvasások, a karácsony. Ugye pont ezzel szoktunk nevetni Pankával, hogy a karácsonyunk ugye mindig Isten tiszteletre mentek szorványokban, mint tudom, ugye apósom lelkész. Hát mondtam, hogy semmi, hát mi ahhoz képest a családi karácsonyozásunk az legalább egy 3 órás liturgia volt, mire ajándékot bonthattunk. Szóval azért gyerekként ez végig kellett csinálni keményen. Szóval ezek megvoltak egyébként, ha valamit szerettem, de valamit nem. De az nagyon megmaradt nekem, hogy az édesanyámék, édesapám hogyan tudták rábízni magukat az Istenre. Én fiatalon vesztettem el a szüleimet nekem. Édesapám 10 éves koromban halt, meg édesanyám pedig 15 éves koromban. És ezért főleg édesanyámon akkor azért már kicsit nagyobb voltam, láttam, hogy ő hogyan küzdi meg a gyásznak a feldolgozását, hogyan küzdi meg a hitnek ezt a harcát, és nekem ezek óriási megerősítések voltak, hogy ő hogyan találta meg a vígaszát. És hát meg nyilván azért nekünk is emiatt elég fiatalon úgy elkezdett nem ilyen közvetlenül beszélni azért a halálról, meg az elmúlásról, de igenis arról, hogy az Istennél azért, meg a mennyországban azért örökké él az ember. Szóval megvoltak ezek az ilyen kapaszkodók az Istenhez. És amikor már jött az érettségi közeledett, és fogalmam nem volt, hogy mi szeretnék lenni, nagyon ilyen történelem, régészet, ilyesmiük után kacsingattam. De aztán egyszer csak meghallottam, hogy állami iskolába jártam, és meghallottam, hogy lehet járni ott is hittanra, és akkor lehet érettségizni. Lehet hittanból érettségizni, és akkor elmehetek én is lelkésznek. Én azt éreztem, hogy én erre alkalmas vagyok, és tudnám csinálni, és úgy tudnám csinálni, hogy az valóban lelkiismeret és jó legyen. Hát lehet, hogy kicsit naív voltam 18 évesen, azóta láttam a saját korlátaimat, meg a buktatóimat, de nekem az volt ott egy ilyen nagy elhívás. Onnan most kezdve nem volt megállás, nekem ezt csinálnom kellett. A teológia az más kérdés, ott meg küzdelmes volt azért azt végigcsinálni, mert minél többet lát bele az ember az egyházba, annál többször csalódik, hogy az Istennek a szolgái se hibátlanok és bűntelenek, ott ezeket is meg kellett küzdeni. A mai napig egy küzdelmes út, hogyan tudunk visszajutni ahhoz, amit Jézus Krisztus elindított, hogy hogyan lehet ilyen közösséget építeni, amit a hegyi beszédben elmond, folyamatosan keresem a választ, és amit a családból elindított, ezeket az örökségeket én is próbálom magamba továbbvinni.

0: Nem volt bennetek soha olyan eltávolodás, vagy lázadás, Isten megkérdőjelezés, ami azért jellemző kamaszkorban, vagy neked, Máté, ez nagyon meghatározta azt, hogy szülők nélkül maradtál addigra?
1: Az Istennel szemben, megvan, hogy nem is emlékszem ilyenre, hogy én az Istenbe kételkedtem volna. Nyilván fogalma nem volt olyan dolgokról, hogy egyáltalán mi az evangélikus egyháznak a tanítása. Abban biztos voltam, hogy az Isten jó, és az Isten szeret engem. És soha nem gondoltam, hogy azért, mert valaki meghal, akkor az Istennek lenne nem a gonoszsága, de hogy az ilyen nagyon önzősége, hogy akkor ő magához szólítja ezeket az embereket. Nekem az Istennel kapcsolatban nem voltak ilyen kétségeim, magammal kapcsolatban nyilván sokszor, hogy én mennyire vagyok olyan jó szolgálja az Istennek, hogy az ember mennyire el tud bukni apróságokon, és akkor a lényegről lekerül a szeme, mert ez a földi világ, ez sajnos ilyen szempontból nagyon könnyen meg tudja mérgezni a hitünket és az Istenhez való közelségünket.
2: Én egy ideig nem szerettem azt, hogy az én családom ezt csinálja, hogy mondjuk mi a Lagzikból haza kell, hogy menjünk éjfélkor, mert másnap szolgálatok vannak. De amikor így kifejezetten nem szerettem, hogy apukám lelkész, azt nem is tudom megmondani, hogy miért volt, csak volt egy érzés. Valószínűleg azért, mert rajtam kívül senkinek nem volt lelkész az apukája mondjuk az osztályban. Viszont nagyon hamar változott ez bennem, és elkezdtem ennek meglátni az ajándékait és az előnyeit, hogy mennyivel több emberrel találkozhatok így, mikor mondjuk elmentünk egy balatonszárszói vagy egy bonyhádi családos táborba. Hiába voltam ott 4-5 éves, emlékszem rá, és ezek az első emlékeim között vannak. Vissza tudtuk idézni a teológián, volt olyan társam, hogy hát akkor mi együtt néztük Réf Fülöpről a napfogyatkozást 99-ben, és vissza tudtuk idézni, mert mindketten emlékeztünk rá. Sok feladat járt, úgy éreztem, és most is úgy érzem, viszont szerintem minden kis és nagyobb feladat is megérte, hogy lelkész gyerek lehetek a mai napig.
0: És most lelkész feleségként hogyan találod meg a helyedet Máté mellett?
2: Most Albert és Sán vagyunk augusztus óta, és igazából itt is ugyanúgy lelkész feleség vagyok, csak egészen más feladatokkal. Viszont az ezelőtti helyünkön, Tabon, ott én is egyébként érdekesen ismételtem azt, amit láttam. Én is a gyülekezet kántora voltam, akárcsak édesanyám, és én ezt nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem csinálni. Itt Albert érsem pedig szintén van lehetőségem kántorizálni például. Nem is tudom megfogalmazni egész pontosan, hogy mit jelent lelkész feleségnek lenni. Számomra ez így egy ilyen természetes dolog. Megvannak a feladatok, illetve azért egy felelősségnek is érzem ezt, hogy nyilván az ember még inkább talán igyekszik példát mutatni, nem tudom, hogy ez mennyire sikeres, de azért úgy igyekszem.
1: Meg azért nagyon sok konkrét gyakorlati dolog volt. Igazából Panka volt a segédkezem, aki igazából bármi kellett.
2: Mindenes.
1: Akkor, igen. Hát most olyan, mint egy gyülekezeti munkatárs.
0: Mik lehetnek a buktatói szerintetek egy lelkész családnak, vagy a házas párnak?
1: Rengetegféle kihívás van, és valószínűleg lelkész családja is válogatja olyan szempontból, hogy kinek akár milyen világi munkába dolgozik tényleg, akár a férje, felesége. Földrajzilag, hol a család, hol éljünk. Ezek nagyon komoly kérdések, hogy hát mit tudom én, hogy valakinek olyan házastársa van, hogy csak Budapesten tud dolgozni, már olyan munkaköre van. Ezek nagyon komoly kihívások. A mi szempontunkból is megvoltak ezek, hogy hát itt él a család, ott él a család, tiéd, itt él, enyém itt él, hol mit szeretnénk, hol legyen Bellának, a kislányunknak jobb, nagyszülők itt legyenek közel, vagy a testvérek. Mert nekünk költözni kell, nekünk mennünk kell, ahol a gyülekezet nekünk, ott kell lennünk, nem az, hogy mi kiválasztjuk, hogy melyik településen szeretnénk élni. Ilyen szempontból én szerencsés vagyok, hogy a társam volt mindig is, ahol megbeszéltük, hogy nekünk jó lesz, oda megyünk. De ez meg a másik, ami szerintem óriási buktató, hogyha valaki beleragad egy olyan dologba, ahol nem érzi jól magát. Ez egy önállítás, hogyha valaki lelkész, akkor neki minden gyülekezetnek tökéletesnek kell lennie. Ez nem így van. Vannak közösségek, szorványos helyen szolgáltam ott, faluról falura más volt az embereknek a gondolkodása, meg mentalitás. Ez nem olyan, hogy mindenhol ugyanolyanok az emberek, és ezért fontos, hogy a lelkész megtalálja a helyét, a közösségét, ahova ő passzol. És ezt viszont látom problémának, hogy sokszor beleragadnak ebbe, akár gyerekek miatt, ami érthető álláspont, hogy ott járnak a gyerekek óvodába vagy iskolába, akkor nem váltunk, akkor sem nekünk már rossz ott lenni. És ilyen szempontból mi, hogy Tabon szolgáltunk, és megvoltak a magunk kihívásai, a mindenféle hivatali, adminisztrációs dolgok miatt, éreztük, hogy nyomás helyez a házasságunkra és a kapcsolatunkra is, mert én stresszeltem, hazavittem, ez ilyen szempontból nem volt jó nekünk. A közösséggel ilyen szempontból nekünk ott pont nem volt semmi bajunk, mert szerettük azokat a gyülekezeteket és az ott élő embereket, de ha azt mondjuk, hogy ebben nem lépünk és nem váltunk, lehet, hogy rámegy akár a családunk is. Nem egy-két éven belül, lehet, hogy 10-15-20 éven belül. És szerintem ez az, ami talán így veszélyes lehet ilyen szempontból, hogy ha a lelkész, mivel ez egy hivatás és nem egy munka, ezért nem mer ezzel szembenézni. Hogy igenis én válthatok, vagy igenis én megérdemlem azt, hogy megtaláljam az én közösségemet és gyülekezetemet. Ez ilyen szempontból szerintem egy óriási buktató, hogyha a hivatás tudatomnak az áldozatául esik a családom, és sajnos nem egy-két ilyen lelkész kollégának a történetét, életét ismerem, akikkel konkrétan ez történt, hogy ráment a családjuk a szolgálat miatt.
0: Panka, te hogyan biztatnál olyan fiktív barátnődet mondjuk házasságra, aki látott, hogy ott áll a kapujában, ennek jó a kapcsolata, Isten által megáldott kapcsolata az, és mégsem mer mondjuk belelépni?
2: Mátét idézném, mert hogy az egyik prédikációjában Máté azt mondta, hogy úgy érzi, hogy amikor mi köztünk nem feltétlen olyan nagyon felhőtlen a viszony, akkor általában megszokta azt figyelni, hogy akkor van, mikor az imádságos életünk egy kicsit lelassul, vagy nem annyira intenzív. És azóta elkezdtem figyelni, és teljesen igaznak gondolom ezt én is, hogy amikor úgy annyira nem egyszerű feltétlenül minden, akkor az nekem egy intőjel szokott lenni, hogy bizony lehet, hogy egy kicsit többet kellene Istennel úgymond foglalkoznom, és egy kicsit jobban ráállni az imádságos életre, mint ahogy eddig. Hogy mit üzennék ennek a fiktív barátnőmnek, őszintén szólva, azt mindenképpen, hogy imádkozzon, hiszen lehet, hogy valaki számára nem annyira egyértelmű, de ez úgy van, hogy az ember mindig megkapja a válaszokat, és abban az is benne lesz, hogy ez a döntés igennel vagy nemmel záruljon végül is. Úgyhogy ezt mindenképpen üzenném neki. Valamint, hogy próbálja meg még jobban megismerni azt az embert, aki mellett leszeretné tenni ezt a voksot. Meg még egy dolog, amit kiemelnék, az önismeret, amiről szerintem nagyon sokszor megfeledkezünk, nagyon fontos dolog. Akár házasság előtt áll valaki, akár házasságban van, akár még a közelébe sincs a házasságnak, ez szerintem mindenkinek egy nagyon hasznos dolog, hogy az önismeretet egy kicsit érdemes beindítani, egy kicsit ezzel foglalkozni, hát vagy nem kicsit, az embernek saját magával, mert ha én rendben vagyok, akkor az a másiknak is jó, és akkor még könnyebb egymással is rendben lenni házaspárként, illetve kicsit jobban kitágítva a kört családként, valamint akár még jobban kitágítva a kört mondjuk barátok között.
0: Végezetül, Máté, a saját tapasztalataid alapján hogyan készített fel jegyes oktatás során a párokat a házasságra?
1: Azért általában több alkalmas jegyes oktatásokról van szó, ahol tényleg sok mindent számba veszünk, múltat, örökségeket, családi szokásokat, két különböző ember, két különböző hagyományból, családból hogyan egyezheti össze az életét. Ezek komoly kihívások, amiket érdemes átrágni, átbeszélni. Aztán nyilván jelenről, jövőképről beszélni, hogy képzeled el a családodat, gyerekvállalást, anyagi dolgokat. Szóval nagyon sok összetevős azért egy jól átrágott jegyes oktatás. Amit én mindig szeretek megfogalmazni és ismételni saját magam számára is, az az, hogy ne essünk abba a hibába, hogy azt hisszük, hogy egy érzés minket összefog kötni egy életen át. Hanem igenis ez legyen egy döntés, hogy én megismertem a másikat, megismerem a múltját, amit hoz magával a mi családi életünkbe, megismerem az ő vágyait, elképzeléseit a jövővel kapcsolatban, hogy milyen ember ő, és én emellett döntök, hogy én szeretni fogom őt. Akkor is, amikor épp nagyon nem tetszik, amit csinál, vagy nagyon nem tetszik, ahogy ő gondolkodik. Mert hogyha ezt én eldöntöm, és nem egy érzésre alapozom az én hosszú évtizedeken keresztül való kapcsolatomat és házasságomat, akkor ebben a döntésben engem támogatni fog az Isten is, és engem is segíteni fog megoldást találni, és nem az lesz az első gondolatom, hogy nagyon rossz, akkor hagyjuk. Most nem is csak az elvállásról beszélek, hanem azt, hogy akkor inkább nem foglalkozom vele, elmegyek, keresek más programot, alig megyek haza a családomhoz, mert nem is akarok már hazajárni, mert nem érzem ott jól magam, hanem igenis a megoldás párti leszek, mert folyamatosan emlékeztetem magam erre, hogy én mellette döntöttem. És ez egy fontos különbség, hogy nem csak szerelem, hanem egy szeretett döntés kérdése a házasság. Másik mellett döntök, és amellett is döntök, hogy ezt az Istennel akarom megélni ezt a kapcsolatot.

0: A lélekhangoló evangélikus műsor vendége ma egy fiatal házas pár volt. A házasságuknak alapot adó hitről, elkötelezettségről, emellett családi gyökerekről, elhívásról és szolgálatról is szó esett. Endrefi Mátéval, a Káldi Zoltán evangélikus szeretet otthon diakónus lelkészével és feleségével, Endrefiné Sikter Annával beszélgettünk. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a rádió menü alatt, webcímünk misszió.lutheran.hu. Műsorainkat megosztjuk podcastként is a Spotify-on Lélekhangoló címen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján is. A lélekhangolóval kapcsolatban üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
1: Az elmúlt percekben a lélekhangolót, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsorát hallgathatták meg, a következőkben a Follow the Flow énekel nekünk.
2: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél, de nem fúj vissza a bőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél. Mindegy, hogy mennyire

Az elmúlt percekben a Follow the Flow, maradok távol című zeneszámát hallgathattuk meg. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat pénteken, augusztus 14-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Bertolt Brecht, német drámaíró, költő, rendező tollából származik, aki a 20. századi színház egyik megújítója volt, és így hangzik. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a gondolat motiválja minket a mai nap folyamán, most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket 3 óráig. Hamarosan friss híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban a sünni meséjét folytatjuk, ezt követően pedig szempontok rovatunkat hallgathatják meg, amelynek mai témája a motiváció és célok. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunk keretein belül meghallgathatják Groundwork angol nyelvű rovatunkat, Szecsődi Árpád szerkesztésében 14:20-kor. Ezután pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra. Most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Balozsán szerint minden becslés arra mutat, hogy az országos villamos energia ellátás nincs veszélyben. Kolozsváron akkora a bűz, hogy Emil Bok már az illetékes hatóságokhoz fordult. Takarékosság. A vártnál kevesebb áramot fogyasztott a lakosság az atomerőmű teljes leállása után. Augusztus végén rendezik meg a Sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemlét. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán ügyvívő miniszterelnök ma közölte, hogy a becslések szerint az ország villamos energia ellátását nem fenyegeti veszély, és az energiarendszer stabil. Mindez annak ellenére, hogy a csernavodai atomerőmű 2. reaktorát tegnap leállították a Duna rendkívüli alacsony vízszintje miatt, írja Facebook bejegyzésében Bolozsán. Rövid távú megoldásként a kormány az országos villamos energia diszpécser szolgálattal közösen meghozta a szükséges intézkedéseket, hogy a kieső nukleáris áramtermelést a nemzeti fogyasztás közel 10%-át jelentő, mintegy 650 megawattot pótlólagos vízerőművi, szélerőművi, szénalapú termeléssel és importtal kompenzálják, számolt be a kormányfő, egyúttal köszönetet mondva mindazoknak, akik esténként tudatosan csökkentik az áramfogyasztást. A miniszterelnök közölte azt is, hogy értesítette az Európai Bizottságot a válsághelyzetről. Ugyanakkor kiemelte, hogy hosszú távú intézkedések is szükségesek a jövőbeli energiaválságok elkerülése véget. Ennek jegyében bejelentette, hogy ma aláírta a tárcaközi munkacsoport megalakításáról szóló döntést a Bála 2 projekt feloldására, amelynek célja a csernovodai reaktorok zavartalan működéséhez szükséges vízhozam biztosítása. A kormány most áttekinti a projektet, felülvizsgálja az árakat és biztosítja a finanszírozást. 3 év alatt befejezhetők a munkálatok, és biztosítható lesz a hűtővíz folyamatos ellátása, nem csupán az atomerőmű jelenlegi 2 reaktora, hanem a tervezett másik 2 reaktor számára is, nyomatékosította Bolozsán. Az illetékes hatóságokhoz fordult Emil Bok, Kolozsvár polgármestere, miután elviselhetetlen bűz lepte el a kincses várost. Kolozsvár elöljárója felszólította a környezetvédelmi őrséget és a környezetvédelmi ügynökséget, hogy sürgősen rendeljék el a város közelében fekvő mezőgazdasági területeken folyó szerves trágyázás leállítását. A kérés előzménye, hogy számos kolozsvári lakos elős bűzre panaszkodott a város több negyedében. A polgármester elviselhetetlennek minősítette a helyzetet, emellett nyilvános bocsánatkérést kért a Transzávia RT cégtől az okozott kellemetlenségekért, és olyan alternatív megoldások kidolgozását szorgalmazta, amelyek nem érintik a lakosságot. Hozzátette, a mezőgazdasági jó gyakorlatokról szóló 2021. évi szabályzat szerint a szilárd és folyékony szerves trágyák március és október között használhatók a jogszabályokban előírt feltételek betartásával. A hatóságok azonban azt nem közölték, hogy a jelen esetben betartották-e a trágyázásra vonatkozó összes jogi követelményt.
A vártnál kevesebb áramot fogyasztott a romániai lakosság tegnap, miután a Duna alacsony vízállása miatt kényszerűen leállt a csernavodai atomerőmű második blokja is, derül ki az adatokból. A takarékosabb fogyasztás az Európai Villamos Energia Hálózat üzemeltetők és átvitelszolgáltatók hálózatának honlapján közzétett hivatalos adatokból derült ki. Ezek szerint a valós számok messze elmaradtak a tegnapra előrejelzett fogyasztási csúcstól. A Mediafax által szemlézett adatok szerint Románia fogyasztása tegnap csökkenő tendenciát mutatott, amikor a román atomenergia termelés tegnap reggel nullára esett vissza, miután a Nuclear Elektrika által üzemeltetett csernavodai atomerőmű második reaktorát is ellenőrzött módon leállították.

0: Más verseny ez majd két kategóriában, írja a Magyar Távirati Iroda. A szervező Néprajzi Múzeum tegnapi közleménye szerint az előzsűri munkája nemrég zárult le. A felhívásra 55 film, dokumentumfilmek, néprajzi ritkaságok érkeztek be, amelyek közül 23 verseny ez a felnőtt kategóriában, 13 pedig az etnotiktak ifjúsági kategóriában. A tájékoztatás szerint a fesztivál a régió egyik legfontosabb néprajzi és dokumentumfilmes seregszemléje, mely kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy bemutassák, hogyan élnek tovább a hagyományok, és miként örökítik meg a kortárs alkotók, a népi kultúrát és a mindennapi történeteket. A filmeket augusztus 27-29 között vetítik a Kalotaszegisztánán található Kós Károly közösségi teremben, a vetítések nyilvánosak és ingyenesek. Az ünnepélyes díjátadó augusztus 30-án délelőtt lesz, olvasható a közleményben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Jób könyve, 10. részének 12. verse.

0: A vakkoldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. János írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, mivel először Halász Judit énekel nekünk. Ezután pedig mesekosárovatunkban a Süni meséjét folytatjuk. Jó szórakozást, kedves gyerekek, várunk titeket!

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Mese a felfordított teknősről. Ez az eset régen történt, de nem nagyon régen. Vannak, akik még emlékeznek is erre a furcsa históriára. Egyszer egy nagy vihar idején, nekem aztán nem sürgőssel, a teknős békával szerencsétlenség történt. De nem ám a féle aprócska szerencsétlenség, hanem a lehető legnagyobb. A hideg északi szél volt az oka mindennek. Olyan váratlanul érkezett, és olyan erősen fújt, hogy felfordította nekem aztán nem sürgőst, a teknőst. A hideg északi szél odébb állt, de a teknős ott maradt a hátán fekve, és senki nem tudott segíteni rajta. Hogy is tudott volna? Nekem aztán nem sürgős, roppant nagy volt. Csak a teknője volt vagy 500 kiló, de az is lehet, hogy 1000. Az állatok vigasztalták a teknőst, amennyire csak tőlük tellett, de ahhoz nem voltak elég erősek, hogy visszafordítsák. Akkor még senki nem sejtette, mi lesz ebből. Az egész egy aprósággal kezdődött. Nekem aztán nem sürgős éjszaka fordított álmot látott. Ebben az álomban az eső a földről az ég felé esett, a folyók visszafelé folytak, a hajók pedig kéményükkel lefelé úsztak. Ez volt az álom. De a teknős ébren is fordítva látta és hallotta a dolgokat. Kedvenc reggeli nótáját is fordítva énekelte, és így a kedves, ismerős dallamból egy zagyvaság lett. Sőt, a teknős a szavakat, a mondatokat is megfordította. Aki nem tudta, miről van szó, azt hihette, hogy nekem aztán nem sürgős, valamilyen ismeretlen idegen nyelven beszél. Azt mondta, szuvresz. Ez azt jelentette, szervusz. A teknős megkérdezte, gásjúim? Ezt pedig úgy kellett érteni, mi újság. Kezdetben mindig félreértették a teknőst, de aztán lassacskán kezdték megszokni furcsa beszédét. Az orrszarvú már megértette, amikor Uvraszrornak nevezte. A krokodil is odafigyelt, amikor Lidokork néven szólította. De a teknős akkor volt a legboldogabb, amikor így köszöntek neki Szuvresz Sönket. Persze azelőtt ez is egy kicsit szebben hangzott így, hogy szervusz teknős. Az állatoknak annyira megtetszett ez a fordított nyelv, hogy kis híján feje tetejére állították az állatnyelvet. De nem csak az állatok ám. A gyerekek is fordított nyelven kiabáltak, amikor az utcán játszottak. Ó, hilach, ó, hilach! Pedig azelőtt azt kiabálták, halihó, halihó. Ki tudja, milyen galibát okozott volna még, nekem aztán nem sürgős, a felfordított teknős béka, ha egy szép napon nem érkezik meg a meleg déli szél, és nem fordítja vissza a talpára. Igaz, maradtak még olyanok, akik a régi szokás szerint megfordították a szavakat, de hamarosan már csak a feledékeny és engedetlen gyerekek beszéltek felfordított nyelven.

0: Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytattuk, majd előtte és utána is Halász Judit énekelt nekünk. A következőkben szempontok rovatunkat hallgathatják meg Lukács Orsolya szerkesztésében, amelynek mai témája motiváció és célok.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai műsorom vendége Mádli András, illetve Kun Tamás lesz, akik a célokról, motivációkról fognak beszélni. Tartsanak velünk!
1: Kimerem jelenteni azt, hogy majdnem minden nap találkozunk egy-egy olyan felugró idézettel, hogy mitől leszünk jobban motiváltak, mit kellene csináljunk, hogy elérjük a céljainkat. Szerintetek mennyire függ össze a kettő, a motiváció és a célok?
2: Én azzal kezdeném, hogy az ilyen kérdéseket vagy idézeteket elég sikeresen szoktam elkerülni. Még arra is figyelek, hogyha ez nem csak írásban van feltüntetve, hanem hogy valaki beszél, hogy próbáljam a motivációját kiolvasni, hogy miért is próbál engemet valamire megnyerni vagy megtanítani, és hogyha a motiváció nem tiszta, vagy nekem nem felel meg, vagy túl mérgesen szól, vagy túl törekszik arra, hogy megnyerje az én szavazatomat is, akkor nagyon gyakran megtörténik, hogy köszönöm, nem kérek, mehet sétálni, vagy fújad egy kicsit odébb.
3: Én is így, ugyanígy vagyok, én is szeretem kerülni az ilyen motivációs beszédeket.
1: Amúgy én is. Csak tudom, hogy ha véletlenül ránézek anyukám vagy apukám a Facebookjára mondjuk, akkor biztos, hogy előjön egy ilyen, ami görgeti. Oké, hogy én kerülöm és iktattam, de attól függetlenül másoknak.
2: Szerintem mind a hármunkból kihalszik az, hogy fontos téma, célok és motiváció, de inkább kényes téma, nem egy egyszerű téma. Tehát nagyon igényesek vagyunk, hogy kitől fogadunk el tanácsot vagy motivációt vagy.
1: Amúgy, ha már ránéztem a témára, akkor találtam egy idézetet. A terv nélküli cél mindig csupán vágy marad. Egyetértetek?
3: Ha igen, pont miért? Ma olvastam ezt.
1: Te is? Na,
2: milyen jó. Lehet egy kicsit más színekbe vagy árnyalatokba is festeni, az képmutatás, vagy csak mi a magyar megfelelője, tembecka aparecse. Hideg vízzel rúgok be. Igen, tehát mondok valamit, aminek egy bizonyos hatása kéne legyen, de nincs. Uh-huh. Tehát csak próbálom saját magamat, vagy másokat butítani, vagy óron vezetni, de nincsen semmi velője, alapja.
3: Nem tudom, én a célokkal amúgy úgy vagyok, én nem vagyok az a megfontolt, előre kitervezett célos ember. Nekem megvannak az álmaim, amiket úgy magam előtt hagyok, és állandóan futok utánuk, viszont nem tudom, hogyha mikor elérném őket, akkor beteljesül, vagy nem tudom, én kiteljesednék tőlük. Szóval néha úgy érzem, hogy mikor elérem azt, amit akarok, olyan vagyok, mint a kutya, amely kergeti a farkács, mikor megfogja, akkor nem tudja, mit csináljon.
2: Ezt élőben, egy kicsit más formában, de élőben tapasztaltam. Apámmal megmásztuk az ünököt ezelőtt, 40 évvel? Wow! Több mint 40 évvel. És neki az ünöke egy célja volt, mert Nagybányán dolgozott, vagy volt többször, és onnét nem sikerült addig elérjen, akkor Kolozsvárra költözött vissza, és még messzibb volt, és együtt megmásztuk, és az önmagában egy gyönyörű élmény volt, mert egy apa suhanc fia tapasztalat volt, maga mászás kellemes volt, szép, gyönyörű helyre jutottunk fel, de láttam apámat, hogy nem volt meg az a kiteljesülés, hogy elértem a célomat, hanem elvesztettem a célomat azzal, azáltal, hogy elértem.
1: Oké, két kérdés jutott eszembe. Amikor mondtad, András, hogy mást etetünk azzal, hogy vannak céljaink. Mást akarunk meggyőzni, vagy magunkat akarjuk meggyőzni?
2: Nagyon jó kérdés.
3: Pontosan.
2: Kit akarunk orron vezetni, vagy nem tudom, melyik a legjobb magyar fogalom, becsapni. És hát kiderül, hogy nagyon gyakran saját magunkat akarjuk, és egy kicsit felkészültem én is erre a témára, legalább hát személyes tapasztalatból indulhatok ki. Mondhatom, hogy sajnos, vagy szerencsére mostan későbben az életben tanultam meg ezeket a dolgokat, hogy sokszor nem tudatos nekünk, hogy mi mozdít, hogy mi a mély motiváció. És kitűzünk magunknak célokat, kitalálunk, vagy kifejezünk, mondunk motivációkat, de tulajdonképpen nagyon gyakran félünk attól, hogy nem attól, hogy hibázunk, hanem attól, hogy lenéznek, hogyha hibázunk. Félünk, hogy nem fogadnak el, félünk, hogy visszautasítanak, és nem a legegészségesebb motiváció az ilyenfajta félelem, és nem a legegészségesebb, hát egyáltalán nem egészséges vagy jó, egy olyan élethelyzet, amikor nincsen egy olyan kapcsolatbázisom, vagy szociális bázisom, amelyikből pozitívan mehessek ki, ahol tudjam, hogy el vagyok fogadva, hogy szeretnek, hogy én abból nem esek ki, és hogy onnét kinyújthatom az antennáimat, akár mint a csiga, tehát lassan-lassan és óvatosan, vagy akár kiugorhatok, mert tudom, hogy ottan nekem van egy idézőjelben otthonom, vagy idézőjelet nélkül, ahol ha sikert érek el, ha nem, visszajövök, hogyha örömmel jövök, akkor örülnek velem, hogyha meg kudarccal jövök vissza, akkor hadd el, mert máskor jobb lesz, vagy na gyere, ígyunk egyet, nem ez a legjobb példa, de szerintem nem is egy rossz példa. Majd elmúlik, és holnap is fel kell a nap, és meg leszünk valahogy.
1: Tamás, te mondtál egy olyat, hogy nem kitűzött céljaid vannak föltétlenül, hanem álmaid. Miben különböznek a célok és az álmok? A célok sokkal kézzelfoghatóbbak, mondjuk, mint az álmok?
3: Hát nem föltétlenül. Álmokból lehetnek célok. És célokból álmok.
1: Oké.
3: Nem tudom, én például, amikor azt mondom, hogy álmaim vannak, az álmok azok álmok. Én azokon folyamatosan gondolkodom, viszont nem föltétlenül akarom elérni őket. Pusztán az, hogy magamban vannak, azok motiválnak engem, azok hozzák meg azt a boldogságot, azt a jó életérzést, hogy tovább menjek. És, nem, és tudva azt, hogy igen, ahogy mondtam, hogyha például elérném, akkor nem tudnám, hogy mit kezdjek vele, mit csináljak vele. Nekem jobban tetszik az, hogy mindig van, amiért hajtsak. Mint sem, hogy nem tudom, hogy mikor elértem, és lehet, hogy csak az egy célom volt, és más célokat nem tűztem ki magam elé, akkor most utána mit évő legyek, most mi lesz?
2: Meg lehet, hogy nálad ezek az álmak tulajdonképpen egyrészt az a haza, a bázisod, amiről beszéltem az előbb?
3: Igen, igen, valószínűleg. Igen, ez van benne. Igen, egy ilyen biztonságot is nyújt, az biztos.
2: Az álomnak van egy előnye, hogy mivel hogy nem igazán kézzel fogható, és rá tudok én is érezni arra, hogy nem is biztos, hogy azt akarom, de álmodni lehet, nem kerül sokba, hát egy időbe kerül, de az sokszor megtéríti, vagy a nyeresség az megéri a befektetett időt, és az álmok általában nagyon elasztikusak, nagyon sokat bírnak el, tehát ha esik, ha szakad az álom, vagy megállja a helyét, vagy odébb költözik, vagy megváltozik, vagy tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy kiérződik, hogy játszottam én is ilyen téren, van egy kicsi gyakorlatom. A célokkal puskáztam én is, illetve régebbről tudom, ezt az angolul működik egy ilyen rövidítés, a SMART goals. A SMART, hogy próbálom fordítani, amilyen jól csak tudom, az, hogy megfejezhető, mérhető, tehát nem egy absztrakt valami, hanem mérhető, az elérhető, az achievable. Az R az, hogy józan, és a T az, hogy időhöz kötve. És emlékszek, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt volt egy helyzet, amelyikbe az álmaimból egy kicsit a földre kellett érjek, és az egyik célt, amelyik akkor tűztem ki magamnak, mert olyan volt a helyzet, az, hogy mivel hogy volt 3 gyerek, kellett kenyér az asztalra. És akkor ahhoz, hogy azt ennyi és ennyi időben, hanem mintha éheztünk, de komplikált volt a helyzet. Nem volt nagyon komplikált, de meg kellett oldani. És akkor kitűztem magamnak, hogy ahhoz, hogy kenyér legyen az asztalon, azért ennyi és ennyi pénz, kb. Ennyi és ennyi idő alatt be kéne jöjjön, ahhoz kéne ennyi és ennyi munka. Jól jártam, mert nem kellett én a munka után járjak, hanem megkértek jobbról-balról, hogy ezt-azt-amazt csináljam, olyan dolgok, amikhez jól értettem, jól csináltam, jól megfizettek, és akkor meglett, de akkor lett ilyen tudatos, hogy nézd, itt ez a szükség megvan, itt ezért én vagyok felelős, és ahhoz, hogy megtörténjen, az álmodozás most nem elég. Hát mostan kell cselekedni, és hogy kell cselekedni? Hát úgy, hogy kitűzünk magunknak célokat. ez sem volt egészen véletlen, mert ez a Smart Goals, akkor az egyik dolog, amit csináltam, és jól ment, az tolmácsolás volt egy ilyen business consulting szervezetnél, és akkor ezekkel a fogalmakkal, olyan emberekkel, akik nagyon honosak voltak cégvezetésben, tervezésben, és ilyesmiben, többet voltam együtt, és amikor egyszer hallgatod, akkor valamennyi marad, de amikor fordítod többször is ugyanazt az anyagot, nagyon jó volt, mert szerettem, tehát tetszett, jó emberekkel voltam kapcsolatban, tanultam, és még meg is fizettek.
1: Hol van a határ a célok és az álmok között? Vagy mi a határ akkor?
2: Szerintem, hogyha smart szerint megyünk, a betűk szerint, az álom általában nincsen időhöz kötve. Tehát, hogy én egy éven belül, vagy 10 éven belül, nagyapámnak az egyik célja az volt, hogy az egyik legjobb gyümölcsöse legyen, és ez egy, annak idején olyan voltak az almafák, meg a gyümölcsfa fajták, hogy kb. 10 évre előre kellett tervezni legalább. Most már sokkal gyorsabban érnek meg a fák, tehát termelőképesek, de akkor kb. Egy ilyen 10 éves időszakba kellett gondolkozni. A másik meg a mérhető, az álom az általában nem egy mérhető valami. Tehát az, hogy szeretném, hogy sok barátom legyen. A sok az egy kicsit híg. Hogyha azt mondom, hogy szeret, és hogy mikor, hát valamikor. De hogyha én úgy szögöm meg, hogy nekem a célom az, hogy 2 vagy 5 év alatt legyen 2 vagy 5 jó barátom, az már egy cél, ami józan, ami elérhető, mert hogyha 50 barátot akarok, szerintem az nem józan cél, nem is nagyon elérhető, és egy nagyon híg, mert amikor túl sok, akkor az már túl kevés. Vagy
3: hát igen, szerintem is az álom és a cél között a különbség az az, hogy az álmokba oda lehet, ott tele van fantáziával, lehet, hogy egy elérhetetlen dolog, míg a cél, az tudod pontosan, hogy esetleg a célodat hogy érd el. Az álom esetleg egy olyan dolog lehet, amit nem tudod, hogy érj el akarod érni, de még nem tudod pontosan. És akkor azon álmodsz, és a másikon pedig tervezel a célod eléréséhez.
2: És szerintem a szerepük is különbözik, merném mondani, hogy az állam általában azért, vagy akkor szedjük elő, vagy akkor játszunk vele, amikor azt akarjuk, hogy jobban érezzük magunkat. Tehát tulajdonképpen egyfajta párna vagy játék, amivel próbáljuk magunkat lecsillapítani, vagy egy kicsit jobb lelki helyzetbe hozni. Néha a célok negatív érzelmeket is hozhatnak elő, mert ugye én tűztem magamnak ki, hogy 1 év alatt ennyi pénzt összegyűjtök, és már az évnek a fele elmúlt, és annak a pénznek egy negyede sincsen meg. És lehet, hogy a cél nagyon jó, lehet, hogy attól a céltől fognak más dolgok, hogy valamire egy előleget kell letegyek, és hogyha nem teszem le, akkor minden, vagy jó pár más dolog elcsúszik. De hogyha a cél jó, és hogyha van ez a konkrét célom, amihez igazodhatok, akkor egy fél év után, ha bizonyos dolgok nem álltak be, akkor valamiket, ha változtatok, hogyha igazán el akarok érni, akkor azt mondhatom, oké, akkor most az a 7 szabadságot, amit terveztem oda, azt elhagyom, abba a 7-be megyek, és dolgozok, vagy csak sporlok, és az egy másik negyedét az összegnek megtermeli, vagy megspórolja, és akkor marad a következő fél évre a féladag, és azt meg tudom hozni. Most a példa ez teljesen ki van találva, de szerintem tudja egy kicsit ábrázolni, hogy mire szolgálhat egy cél.
1: Mi a helyzet a mások által kiszabott céloknak? Értem itt a szülő a gyereknek, vagy főnök a beosztottnak. De a főnök a beosztottnak az nem jó példa. A szülő a gyereknek, maradjunk annál.
2: Hát igen, mert a főnöknek tulajdonképpen az a hivatása, dolga, hogy célokat tegyen ki, azért kap az alkalmazott pénzt. Merném általánosítani, tehát nem csak szülő-gyermek, de tényleg az egyik jó példa, vagy tipikus példa, az, hogy azok a célok, amiket elsajátítottam, amik belülről jönnek, és itten kerül szóba a motiváció, ahol a motiváció belső, azok általában egészségesebbek, és gyakorlatban, gyakrabban valósulnak meg, vagy nagyobb az esély, hogy megvalósuljanak, mint amikor a célok kívülről jönnek, és a motiváció ezáltal kívülről jön, és nem sikerül elsajátítani, tehát nem kerül be mélyre, hanem marad valahol, valahol kint. Mert a célokkal, tehát az én tapasztalatom az, hogy még hogyha az én célom is, én szektem ki, jónak találtam, néha megunom, vagy néha el szeretném halasztani, vagy már nem találom annyira vonzónak, vagy fárasztó, belefáradok, tehát én akarom, én, de belefáradok. És ilyenkor, hogyha a motiváció az enyém, egészséges, teherbíró, akkor az esély, hogy tovább haladjak és elérjem a célomat, még utána nem is, nem 100%-os tökéletességről beszélünk, de úgy, hogy legalább nagyjából legyen meg akkor, amikor készült vagy terveztük. Ellenben, hogyha a motiváció csak kívülről volt, hogy Anus nénjem akarta, vagy apám már mindig azt akarta, és most én kell az ő álmait megvalósítsam, hát.
3: Ezzel kapcsolatban most eszembe jutott az iskolában, hogy volt ez az ösztöndíj, hogy ezzel akarták motiválni a diákokat, hogy jobban tanuljanak, ami persze a szülőnek is tetszett, hogy a diák jól tanul, vagy a fia, vagy a lánya jól tanul. Emlékszem, hogy engem soha nem tudott motiválni az ösztöndíj. Mindig örültem, hogyha kaptam, de nem motivált soha. Ahogy megkaptam, mindig elköltött, de nem motivált annyira, hogy én most azért a kevés pénzért, amennyit éppen adtak, azért jobban tanulják.
2: Vannak mások, akiknél ez meg életmentő volt, tehát voltak kollégáim, ez szerintem licibe is már megtörtént, de akkor nem ismertem eseteket, de az egyetemen voltak kollégáim, akik olyan háttérből jöttek, hogy árvák voltak, az apa meghalt jó pár évvel azelőtt, nem volt pénz a családban, tehát a 80-as évekről beszélünk, és az ösztöndíjon múlt az, hogy tudott járni egyetemre, el tudta végezni az egyetemet, és akkor a motiváció megvolt. Uh-huh.
1: Nekem volt olyan csoporttársam, hogy nem lett volna rá szüksége. Én csak simán hajtott a, nem tudom, a verseny, vagy a győzni akarás. Vagy.
3: Hát igen, van az egészséges is, és a kevésbé egészséges motiváció.
1: Igen.
2: Irigykedhetünk, amennyit tudunk, de van, aki bírja és marja, és van, aki meg kínlódna, és próbálná, és szeretné, és nem megy neki.
1: A mások által kitűzött célok lehetnek annyira motiválóak, mint a saját magunk által kitűzött céljaink?
3: Hát most nem is tudom, hogyha például az a cél, amit mások tűznek ki nekünk, az a mi célunk is, féleképpen, hogyha például nem tudom, hogy a szülő kitűzi, hogy azt akarja, hogy sikeresek legyünk, és persze nekünk is ez a célunk, hogy sikeresek legyünk, akkor igen, viszont hogyha az a célja valakinek velünk, hogy nem tudom, hogy gyakorlatilag ráerőlteti az ő vágyát ránk, és az nekünk csak azért, például a szülő azt akarja, hogy belőlem ez legyen, de én tudom jó, hogy nem akarok az lenne, viszont az a motiváció, hogy lássam a szülőnek a büszke tekintetét, az szerintem nem egy nagyon jó dolog. Az alapból, hogyha eléred azt a célt, lehet, hogy a szülő büszke lesz rád, de te nem fogsz örülni annak, hogy te azt elérted. Annak mi értelme volt. Szerintem nem, semmiféleképpen nem jó az, hogy másoknak a céljait teljesítjük ilyen szempontból. Az a legegészségesebb, hogyha mindenkinek megvan a maga célja, és mindenki tudja magát motiválni. Nem az a legfontosabb, hogy a külvilágból milyen motivációt szerzi.
2: Ez így nagyon igaz, de ugyanakkor szerintem világosan elhangzott legalább kettőnktől itt a három közül, hogy nem mindig könnyű saját magunknak célokat kiszegezni, és merem így megfogalmazni, hogy nagyon különbözőek vagyunk, mint emberek. Tehát mi hárman már különbözünk, de a nagyvilágban óriás különbségek vannak, és vannak olyanok, akiknek könnyű célokat kapni, kitűzni, kiküzdeni, elérni, új célt kiszegezni, annak neki menni, azt is elérni. Ezek lehetnek a híres hegymászok, lehetnek nagyon sikeres kezdeményezők, vagy sebészek, vagy tanárok. Tehát vannak emberek, akiknek ez könnyen esik, akiknek a természetük, és gyakran meg is látszik kívülről, vagy néha kívülről nem értsük meg, de ha egy kicsit jobban megismerjük, vagy olvasunk egy önéletrajzot, vagy egy életrajzot, akkor rájövünk, hogy wow, pak, ez így működött. Nagyon sokan vagyunk, vagy vannak, vagy akárhogy akarjuk, vagy vannak időszakjaink, amikor a célkitűzés nehéz, vagy absztrakt, vagy egyszerűen nem fekszik kézen, vagy nem sikerül, és szerintem akkor működik az, nem mondanám idegen cél, mert épp ott látom a kulcsot benne, hogy elsajátítom akkor működik másnak, tehát egy idegen célt tudok elfogadni, azt mondanám, amikor egyezik az én álmaimmal, az én értékeimmel, és azokat talán még jobban megfogalmazza, vagy fokozza, tehát tovább viszi. És a keresztény rádió itt nagyon könnyű, vagy kézenfekvő a szociális szervezeteket, a szociális munkákat, tehát ha valakinek van egy konkrét ötlete, és elkezd valamit, és ránézek, és mondom, wow, ez tényleg, ez igaz, ez jó, ez szeretetteli, ez szükséges most ebbe a helyzetbe, szükség van rám ottan, tehát látok egy szerepet magamnak, meghívtak, szívesen fogadnak, tehát kialakul egy esetleg egy új szociális tér, vagy egy bázis, vagy egy kapcsolat, és nem muszáj keresztény legyen, tehát nem, csak ez könnyű volt errefelé terelni a beszélgetést, akkor ez így nagyon sikeres lehet. Kevésbé sikeres az, amikor valaki valamiért megtetszett egy cél, nem igazán fekszik, de valamiért csak fekszik. Tehát valami nyereséget csak lát benne. Egy munkahelyen is, hogyha a vízió, hogyha a nagy célok rezonálnak valamivel, ami mélyen van bennem, tehát látok egy kicsit többet benne, mint pénzkeresés, akkor jó. De talán akkor is, hogyha a gyerekeknek tudok kenyeret vinni, és esetleg egy kicsi zsebrevalót is, nem kell nagyon kínlódjak, vagy tisztességes a helyzet, akkor úgy is elfogadható.
1: Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik kitűznek egy célt, el is indulnak a cél fele, de viszont abba hagyják félúton?
3: Attól függ, hogy mi az oka, miért abba hagyták. Uh-huh. Esetleg a motiváció, nem tudom, elmúlt, vagy már nem elég az, ami eddig volt.
2: De ki az az ember, aki nem járta meg ezt legalább egyszer?
3: Igen.
2: És néha az az egészséges, hogy arról a célról lemondjunk, mert a cél az mindig egy prognózisból indul. Nem éppen mint az időjárás, de valamennyire hasonló, hogy tudunk bizonyos dolgokat, akarunk bizonyos dolgokat, feltesszük, hogy abban az évben, amikor mi, vagy 10 évben, amikor el akarjuk azt a célt érni, a dolgok egyféleképpen alakulnak, és aztán beugrik a COVID. Mm. Akkor bizonyos célokról egészséges lemondani, mert amikor az emberek nem tudnak mozogni, akkor ez és ez már nem szükséges, érvényes, egészséges.
1: Akkor vegyük úgy, hogy abba hagyjuk, mert mondjuk már nem érdekel. Az azt jelenti, hogy fel is adtuk?
2: Szerintem nehéz itten és veszélyes általánosítani, de igen, azt is jelentheti. És még bedobnék egy tényezőt, és pedig lenne az, hogy sokak közülünk egy rossz önképpel nőttünk fel, egy rossz önképpel élünk, és gyakran előfordul, hogy a saját jólétünket, a saját céljainkat megszabotáljuk. És az már meg lehet a célkitűzésnél, tehát annál a SMART-nál tulajdonképpen a célok gyakran nem józanok, vagy nem elérhetők, és akkor na ugye látod, hogy bebizonyult az, amit anyám, apám, vagy aki akkor jósolt, hogy én nem leszek képes, hogy a gyerekmunka, ilyen munka még egyszer bebizonyult, vagy rájövök később, hogy én szegény, hogy a világ ellenem állt, hogy nekem milyen jó belátásaim és céljaim, és milyen jól elindultam, és mostan a kormány, vagy akárki, a szél ellenem áll, és amiatt nem működik, de tulajdonképpen nagyon hatékonyan, és sajnos ismerek felnőtt embereket, és talán saját magamba is találtam, saját szorgalomból, vagy terápiába olyan dolgokat, ahol bizonyos dolgokat akartam, és mentem abba az irányba, de ugyanakkor ugyanén csináltam dolgokat, amik attól az iránytól visszatartottak, vagy az ellenirányba mozgattak.
3: Emlékszem, kisebb koromban sok mindennek kezdtem neki, és nem fejeztem be őket, és később meg az lett belőle, hogy nem volt motivációm, ezért nem kezdtem bele dolgokba, mert tudtam, hogy amúgy sem fogom befejezni őket. és utána pedig volt olyan dolog, amit csak azért fejeztem be, hogy azért is azt mondja, ha már elkezdtem, akkor most már meg fogom csinálni, habár lehet, hogy már nem volt értelme annak, hogy elkezdtem. És nem tudom, lehet ezért fontos az, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, ezért jók ezek a smart célok, ezek a kisebb célok, hogy tegyük fel, mondjuk azt, hogy holnap, nem tudom, lenyírom a füvet, És az egy eléggé egyszerű dolog, azt megcsináljuk, de ott lesz bennünk az, hogy igen, ezt elterveztük magunknak, ezt megcsináltuk, és ezek az ilyen kisebb célok, amiket könnyű elérni, ezek fognak minket motiválni tovább. És persze fontos az is, hogy nagy célokat tűzünk ki magunknak, hogy van az a mondás is, hogyha el akarsz érni a Holdra, akkor célozz meg a napot. Ez is egy fontos dolog, viszont kell vigyázzunk arra, hogy milyen távol vannak ezek a célok, mennyire elérhetőek, mennyire akarjuk egyáltalán, és mondom, ezért fontosak, hogy ilyen kisebb célokat is tűzünk be magunk elé, hogy állandóan ott legyen bennünk, hogy igenis meg tudjuk csinálni, és akarjunk csinálni.
2: Ez mostan spontán jutott eszembe. Ha túl sokat fontolkodunk egyedül, szerintem megvan az a veszély, meg lehet az a veszély, hogy csak álmokba játszódjunk, vagy próbáljunk magunkat biztatni. A célokkal az egyik veszély az, hogyha másokkal megosszuk, tehát a jó veszély az, hogyha már kimondtam saját szájammal, akkor valahogy kötelezem magamat, hogy elérjem, vagy hogy dolgozzak abba az irányba. Hogyha jó beszédpartnereim vannak, akkor szerintem két dolgot csinálhatnak. Az egyik az, hogyha jók a célok, akkor bátorítsanak, és talán úgy segítsenek, hogy ellenőriznek, rám kérdeznek, na, az a cél, hogy állsz vele? Gyere, gyere, mert jól mész. Hú, ez hiányzott. A másik meg, hogyha nem jó a cél, ugyancsak a jó barátok rávilágíthatnak, hogy nézd, ez nem talál hozzád, vagy ez, állj meg, ez jól hangzik, de ha jobban ránézünk, vagy lehetetlen, vagy nem morális, vagy nem talál hozzád, nem, és ha el is éred, nem lesz jó neked. Ha meg rossz tanácsadókat kerestem, vagy kapok, vagy tartok, akik az önszabotást támogassák, akkor pont fordítva lesz, és ha pedig lenne a jó célokra lebeszélnek, meg a rossz célokra rábuzdítanak, hogy ja, igen, igen, neki a falnak.
4: Az ördög és az angyal a vágban.
3: Igen, pontosan.
2: Igen. Melyik farkast etettem, vagy melyik kutyát vagy? Igen.

Az elmúlt percekben Mádli Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával és Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudomány Egyetem hallgatójával beszélgettem a célokról és a motivációkról. Ha önöknek is van véleménye a témával kapcsolatban, akkor szívesen várjuk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották, a viszonthallásra.

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Az elmúlt percekben szempontok rovatunkat hallhatták Lukács Orsolya szerkesztésében. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat pénteken, augusztus 14-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorának utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Bertolt Brecht német drámaíró, költő, rendező tollából származik, aki a 20. századi színház egyik megújítója volt, és így hangzik. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan friss híreket mondok, majd jó hírt csendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztjén élet felekezetközi műsorunk keretein belül meghallgathatják a Groundwork angol nyelvű rovatunkat, Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezután pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Kolozsváron többet termel az informatika, mint 37 megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a romániai vendégmunkások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a kincses város. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lej volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az IRUL Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A kincses városban 2025-ben 13,661 milliárd lej volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. Kolozs megyében az árbevétel és a dolgozók száma is nőtt, előbbi 8,5, utóbbi 4,6%-kal. A legnagyobb Kolozsváron tevékenykedő informatikai cég a brit Endava, amely tavaly 4000-nél több dolgozót foglalkoztatott, az árbevétele pedig 1,179 milliárd lej volt, s mintegy 117 millió lej profitot termelt. A 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Munka van, de nincs hol laknod, állítja több a dél-európai országból távozó romániai család. A 2000-es évek elején az építőipar volt a gazdaság húzó ágazata, ahol sok volt a jól fizető állás, főleg a szakmunkások számára. Időközben a súlypont áttolódott a szállodaipar és a szolgáltatások felé, ahol kisebbek a fizetések, ráadásul időközben megdrágultak az albérletek is. A Spanyolországból távozó román állampolgárok jelentős része nem költözik haza, hanem olyan államokban próbál szerencsét, ahol jobb a fizetések és az albérletek aránya, főleg Németországban, Hollandiában és a skandináv félszigeten. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár. Busoly tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben, úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ha csak 1-2 hétről beszélünk, akkor nagyon csekély lesz, mondta. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor. Felmerülhetnek más helyzetek is ősszel, vagyis amikor a szerződéseket újratárgyalják. Lehet, hogy nagyobb lesz az emelés, mondjuk 10-15%, figyelmeztetett Busoly. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az érték a válság időtartamától és a regionális piacok árainak alakulásától függ. A kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmával a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalávas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári Magyar Napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik.

0: Eli magasba a jó kedvet, ígéri a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Jób könyve, 10. részének 12. verse. A vakkoldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. János írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 11. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Választ az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Az elmúlt percekben híreinket hallhatták, a következőkben pedig versrovatunk következik, amelyben Reményik Sándor Isten arc című versét hallgathatják meg a kedves hallgatók.

Reményik Sándor, Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alteregom az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem. A rárakódott világszenny alatt. A rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem. S most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében, a következőkben az áhítatot hallgathatják meg, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsol a kedves hallgatóknak.

Mai áhítatunk címe Hálás szív. Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezetének 20. verse. A következő percekben Emily Marcellek Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Hetek óta küzdöttem a stressz, az ingerültség és a düh érzésével. Mindenki és minden idegesített. Egyik nap, miközben munkába készültem, azt mondtam Istennek, hogy nem tudom, miért ilyen rossz a hozzáállásom, de változtatni akarok rajta. Kértem a segítségét, hogy mutassa meg, mit kell tennem ahhoz, hogy változzon a helyzet. Ekkor hirtelen a hála szó jutott eszembe. A reggel hátralévő részét és az időt, amíg beértem a munkahelyre, azzal töltöttem, hogy hálát adtam Istennek kicsi és nagy dolgoként egyaránt. Hálát adtam Istennek a tiszta vízért, amelyben megfürödtem, a rántottáért, amit reggelire fogyasztottam, az autóért, ami működik, kiskutyáimért, akik megörvendeztettek. Hálát adtam Isten minden nap megújuló kegyelméért, és még sok minden másért. Miközben kifejeztem a hálámat, a hozzáállásom egyre szelidült. A mai szentírási olvasmány arra emlékeztet, hogy szívünkben énekeljünk az Úrnak, és adjunk hálát Istennek mindenért. Amikor a hálaadást gyakoroljuk, és hálára hangoljuk szívünket, nem csak Isten tiszteljük, hanem örömtelibbek, békésebbek és szeretetteljesebbek is leszünk.

Az elmúlt percekben Lukács Orsolya tolmácsolta a nap áhítatát. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az atlusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom, ami Bertolt Brecht német drámaíró, költő és rendező tollából származik, aki a 20. századi színház egyik megújítója, és így hangzik. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán. Ezzel én munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották, viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra.
1: Bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkárságának a támogatásával. A Bethlen Gábor alapkezelő a KMKS Jótékonysági Alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani.
0: Dancsó Zoltán, református lelkipásztor.
2: Én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt ugye maga módján. És tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel.
0: Hitből fakadó szolgálat, szeretetből fakadó
3: közösség. Nincs lehetőségem mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálást azért, amitől Isten megvédett.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra. Elindult ugyanis a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program 2026, amellyel a magyar kormány támogatja a kárpátaljai magyarság fennmaradását. Erről Gulácsi Gézát, a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatják.
1: Bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő a KMKSZ Jótékonysági Alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani. Hát a lényeges dolgok, amit erről tudni kell, az elsősorban a határidők. A pályázat ez 3 turnusban fog megvalósulni,

0: Legelőször az oktatási intézmények dolgozói adhatják be pályázataikat augusztus 3 és augusztus 28 között. Ezt követően augusztus 31-től szeptember 25-éig kerül sor a következő turnusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat. És végül a harmadik körben szeptember 28-tól október 30-áig a gyermekétkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára. Amit tudni kell a pályázatokról, hogy a dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Erre ezzel majd meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmksalap.org honlapon, ott megvan az egész pályázat, ami egy hosszú 14 oldalas dokumentum, illetve ott megtaláljuk a szükséges űrlapokat is, de mindenképpen szükség van az eredeti munkáltató igazolás benyújtására, hogy a paszport, kód, magyar igazolvány vagy egyéb nyelvtudást igazoló dokumentumnak a benyújtására. Ezeket a dokumentumokat mind ugye eredetiben kell felmutatni. Milyen változások várhatók ebben az évben az előző évhez képest? Hát elmondhatjuk, hogy vannak pozitív változások. Elsősorban ugye sikerült a művészeti iskolák igazgatóit is bekapcsolni a pályázati rendszerben. Ezen kívül a könyvtárok és klubokon kívül megjelentek a tájházak és emlékházakban dolgozó munkatársak. A könyvtárosoknak a támogatását sikerült kiegyenlíteni a klubosokéval, tehát ők is 200 ezer forintot fognak kapni, illetve a gyermekétkeztetési támogatás tavaly ugye 30 ezer forint volt, most pedig 35 ezer forint lesz. És hát természetesen vannak még egyéb apró technikai változtatások, de ezek nem érintik annyira a pályázókat. Tudni kell, hogy a pályázók mindannyian adózott összeget fognak kapni az alapítványtól, tehát az a forint összeg, ami a pályázati kiírásban szerepel, ez konvertálódik grivnyára, ebből kerül levonásra az adók és illetékek, és már a tiszta pénzt kapják meg a pályázók. A pályázatok benyújtására 6 regionális irodában van lehetőség, ez ugye Técső, Beregszász, Munkács, Ungvár, Csap, Nagyszőlős, és minden nap ugye rendes munkaidőben, tehát 8 óra és fél 5 között lehet fordulni ezekhez az irodákhoz. Az elérhetőségeik, a munkatársak, illetve a telefonszámok, ezek szintén megtalálhatók az alapítványnak a honlapján. Hát röviden ennyiben tudnám összefoglalni az ezévi pályázattal kapcsolatos tudnivalókat.
1: Mit kell tudni a keretösszegről? Van-e változás, kevesebb, esetleg több, illetve függ-e ez a beadott pályázatok mennyiségétől, hogy valakinek nem jut?
0: Igen, nem. Ilyen nincs. Tehát a keretösszeg az előző, ugyanolyan, mint az előző évben volt. Tehát azt mutatja a statisztika, hogy némileg csökken a pályázók száma. Hát nagyon enyhén, de valamennyire csökken. Tehát ennek a keretösszegnek mindenképpen elégnek kell lennie a pályázatok fedezésére.
1: Nagyon nagy kérdés volt az, hogy folytatódik-e ez a projekt. Ez viszont egy 2026-os kiírás már. Hogyan látja, ez a következő években jelen lesz-e itt Kárpátalján egyfajta támogatási módként?
0: Igen, hát ugye ez a kicsit megkésve, ugye 2 hónap, hát választások, kormányváltás, stb. 2 hónappal csúszott a pályázat kiírása. Tehát ez erre az időszakra vonatkozik. Tehát a folytonosság az úgy néz ki, hogy eddig megvan. Most ugye, hogy jövőben meg lesz-e, tehát hogy 2027-ben sikerül-e ezt a pályázatot kiírni, erről most még nem tudunk semmi biztosat mondani, amennyiben a nemzetpolitika elvei nem változnak, és hát egyelőre ezt az információt vagy üzenetet kaptuk a minisztériumtól, hogy ők továbbra is folytatni szeretnék a kárpátaljai magyarok támogatását, akkor reményeink szerint ez a jövőben is meg lesz.
1: Kategóriákról érdemes néhány szót ejtelünk, A, B vagy C kategóriák vannak feltüntetve.
0: Igen, de az a helyzet, hogy ez nagyon bonyolult, és ebbe én most nem mennék bele, mert külön kategóriák vannak ugye az oktatási intézményeknél, az egészségügyi intézményeknél, az egyéb szociális intézményeknél. Tehát ezekkel sajnos meg kell ismerkedni részletesen azoknak, akiket ez érint. De a honlapon ez minden elérhető, ki vannak írva a kategóriák, ki vannak írva a követelmények, a szükséges dokumentumok, és természetesen a támogatási összegeket is megtalálják a honlapon.
1: Említette a hat intézményt, a hat irodát, itt lehet-e személyesen információt kérni?
0: Lehet személyesen is, a honlapunkon ott vannak a telefonszámok, tehát ezeken a telefonszámokon lehet érdeklődni, és onnan megkapják a megfelelő információt, illetve hát a központi iroda is rendelkezésre áll.
2: Az elmúlt percekben Gulácsi Gézát, a KMKSZ jótékonysági alapítvány elnökét hallhatták.

0: Az anyaország. Nem hitét gyakorló családban nőtt fel, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a sárospataki teológiára, mellette azonban a rendőrségnél is dolgozott. Ma a Debrecen nagy templomi református egyházközség lelkésze. Nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között, a gyülekezet által fenntartott reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében, de segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánnal Buzás Bori beszélgetett.
1: Mi hívott el téged a lelkipásztori szolgálatra?
2: Hát áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a Európa Rádió hallgatóit. Most, amikor ezt feltette nekem ezt a kérdést, az jutott eszembe, amikor 14-15 éves lehettem. Ugye én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt ugye maga módján, és tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel, az utcabeli gyerekekkel jártunk össze, beszélgetni, hülyéskedni, biciklizni.
1: Ez Debrecenben?
2: Nem, ez Szentesen volt. Szentesen volt, és tudom, hogy egyik este én nem értem haza 8 órára, csak 10 órára, mert kimaradtam a többiekkel. És a többiek úgy elmentek, és ott mondtam egy lányon beszélgetni, és úgy telt az idő. Aztán észbe kaptam, hogy 10 óra, jaj, mondom. Amúgy beléptem az ajtón, amikor hazaértem, édesapám mondta, hogy hívni akarta a rendőrséget, a kórházat, hogy hol vagyok elveszve, mert 8-ra nem szóltam neki, hogy hát, hogy nem mentem haza, hogy miért nem mentem haza. És mondtam neki, hogy nem mindegy az apa neked, hogy hol vagyok. Hát édesapa nyelt egyet, jó, oké, fiam, jó. Hát másnap megint kimaradtam, de akkor már éjfél volt, vagy egy óra lehetett, és kaptam 3 pofont. Ugye apa, nem kellett venni a nadrág szíjat, mert ő vasakkal dolgozott. Egyik pofon az, amikor az ajtót csuktam, másik kettő meg a falat, és azt mondta nekem, hogy fiam, döntsd el, börtöntöltelék akarsz lenni, vagy rendes ember. Na ott úgy apám így sarokba állított szó szerint, hogy hogy amit én életformát szeretnék kialakítani magamban, az nem valós erre az időre, mert akkor még korábban, hogy mondjam, szigorúban fogták azért a gyerekeket. Én úgy elvonultam a szobámba, emlékszem, és akkor mamám jött utánam, az apai nagymamám, és ő mondta, gyere unokám, beszélgessünk, és ő elkezdett velem beszélgetni. Megkérdezte, hogy érzem, mit érzek, és elmondtam neki, hogy szerintem igazságtalanság, de hát ő is volt fiatal, próbált védeni, aztán azt mondja, van egy Isten, aki szeret. És elkérdezte nekem a mi atyánkot. Ez úgy elbevártott az ő ágyán, szóval igazán innen kezdődött az a fajta keresésem, hogy hova tartozok, kihez tartozok. Ugye a kertváros a Szentes Központi Református Egyházközséghez tartozott, akkor ott éppen lelkészváltás volt. És akkor elkezdtem keresni, és tudtam, hogy van még egy református gyülekezet, az meg Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet volt, ahol a Gilice házas pár szolgált, és kerestem a lehetőséget, hogyan tudnék bekapcsolódni. Emlékszem, hogy bementem egy biblia órára, és András bácsi, és Világos és Imre bácsi volt a főgondok, meg is lepődtek, hogy ki vagyok én, ki ez az új gyerek, ez az új srác. Voltak ott többen is rajtam kívül.
1: Ekkor hány éves lehettél?
2: Szerintem 15, mert 16 évesen konfirmáltam. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ki fia borja vagyok, és én ugye elmondtam, hogy nekem az apai részről voltak presbiterek is választva abba a gyülekezetbe. Ki is volt téva a tabló, hát én is ismertem föl egy nagyapámat, hogy ő presbiter volt, meg egy nagyapát, hát mondom, jó van. Szóval még akkor nem éreztem ezt a fajta örökséget. Én elmondtam, hogy református családban nőttem fel, szülők nem gyakorolják a vallást. Én úgy éreztem, hogy igazán csak a nagyomám része volt nagyon erős a számomra, meg az apának a pofonai, és akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, és úgy éreztem, hogy nyitottak rám. És amikor egy nyitottak, akkor után nyitottak felém az ifivel is, ott lettem cserkész, akkor ott tartottam elsőnek gyerekalkalma, gyerekisten tiszteletet.
1: És akkor már tudtad, hogy akkor a teológiára mész tovább?
2: Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GANF-ra, a Gépipari Automatizálás Műszaki Főiskolára, abban felvételt nyertem. Akkor ugye még az érettség után, még adtam 2 évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőfokú gazdasági informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelkiség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a Gamfra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért 6 év, az 6 év. És akkor megerősödött bennem, akkor indulj. És akkor elindultam. Elindultam, nem is Debrecenbe elsősorban, én tisztántúli vagyok, hanem elindultam Sárospatakra.
3: 6. éven hol szolgáltam?
2: Hát 6. éven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál. Ugye én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem. Ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett 6. évre.
3: Jaj, te a teológia mellett a rendőrségnél dolgoztál?
2: Persze.
3: Ahhoz ez a rendőri vágy sem csitult úgy, látod, hogy két tűz együtt, igen,
2: nem, nem, hogy fegyveres biztonságőr voltam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, meg tartom velük a kapcsolatot.
3: Józsa, ugye akkor a 6. év, és utána rögtön nagy templom?
2: Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a 6. év, de ott Tégláson volt egy folyamatásom, aki megcsinálta a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnár Csillan nagy tisztelet, aztán újraélettem. Én Csillanént azóta is tisztelem, szeretem.
3: És akkor onnan, hogy jöttél be Debrecenbe is nagy templom?
2: Mondtam nagy tisztelet asszonynak, hogy Csillané, tessék várni, majd mi megkérdezem Esperesőt, vagy Zsigmondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy Esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy is csak már telített vagyunk, meg stb. Mondtam azt, hogy jó. Mondta, hogy akkor reménysugár. Mondom, reménysugár. Így mondta Esperes, hogy nem, azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Hát mondom, fegyveres biztonság őrölt, a migrációra kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe, vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Halitan szállónál azzal az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Halitan szálló van, sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták, hogy csak az a ugródeszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak Halitan misszióval foglalkozzak, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
3: Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutatni, tehát hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen profétai nekem ez a te helyzeted, és akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztette a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné, és akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, és utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majdhogy nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
2: Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldugó be, és akkor vágtam a laminált padlót, zajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva, rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgyhogy nem kívül nem látszik semmi, igazán nem egy ilyen sávban van, hogy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása, te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Ezt öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értetek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezű munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülöttem, amire tudnék nézni, csak tudatosan arra kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
3: És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyezték, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyászfeldolgozást. ami nyilván a, főleg az első időszakban a szerettünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Uh-huh. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre. Dühösnek lenni rá, és értetlennek, és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a tervet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
2: Hát én ide kerültem nagy templomhoz, nem mondtam, hogy ennyire specifikus a nagy templom, hát ez minden téren specifikus. Én úgy voltam le, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, Szentesről, aztán egy lelkészes Téglásról. Szóval én nem tudtam, ilyen specifikus, hogy már mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinálni, még úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy két év volt, amikor nagyon sok embert temettem, szerintem több mint 30-at is temettem.
3: És azért itt jegyezzük meg, hogy sokszor olyanok a temetési szolgálatát is végzed, akiknél nincs más csak ott, mint a, csak a sírások, ugye, mert hogy a hajléktalan testvéreket nem kísérik.
2: Így van. Na, az volt az első, amikor így szembe ötlött, hogy mondjuk lelkész úr, kimegyünk, ott leszünk a testvérünk temetésén. A kántorral voltam, meg a sírások bártak, hogy atyám, azért tiszteletbe. Nem lesz hosszú, mondom, nem lesz hosszú, de azért a életutat elmondom, jó, meg a isteni vigasztaló igéjét. Mert volt olyan temetésem is, aki a gyülekezethez tartozott, és kért, és hogy én temessem el. Ott más volt a helyzet. Szóval azt éreztem, hogy minden temetésnél máshogy kell felkészülnöm. Nincs egy standard, mindenkinél máshogy kell felkészülni, és ez valahogy erőt adott abban a tekintetben is. És akkor feltettem a kérdést, hogy uram, amikor megnéztem a Fegyvertelen Katona című filmet is, és mondom, mi lesz az elesettekkel? Mi lesz a hozzátartozókkal? Kik lesznek ők, vagy hogy lesz ők? És emlékszem, hogy Bodósá tanárnő 2019-ben jött be, hogy a Covid készítette fel a kórházi lelkészeket, jelszfeldolgozó képzés a Hittudomány Egyetemen. Mondom, fölhívtam, hogy tanárnő azért, már ugye már mezei lelkészeknek ismer. Na és akkor ő készített fel, ugyanúgy, amit kért, be kellett adnom, szóval beadandó volt. Hogy is mondjam, kellemes beszélgetés és vizsga volt igazán. Nem tudom, ezt lehet-e vizsgálnak nevezni, de megkaptam a papírt a képzésről. És akkor elkezdtem, és akkor ott voltam a nagy templomban, amiszen fönn voltam, és azt mondtam, hogy uram, elvégeztem, és mondom, uram, tudom, hogy azt mondta az igében, hogy küldjél munkásokat az aratásban, hogy legyenek többen a te országaidnak a munkásai. Én meg azt úgy imádkoztam, hogy küldi embereket hozzám, akiknek az aratás már elvette a szeretteiket. És így jöttek először négyen. Utána jött a következő, akkor voltunk hatan, aztán hárman, voltunk, hogy jöttek majd nyolcan, csak az időpont nem volt jó, szóval Isten áldásának éreztem igazán. Utána képeztem magamat is, elkezdtem a mentálhigiéni képzést.
3: De hogy tudnád summázni az eddigi életutadat?
2: Summázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térned, mert ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, hogy dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadni, amikor nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubbózni, mint a lepke, amikor báb, és akkor majd én ott elintézem magamban a dolgokat. Igen, nem. Csak nem mindegy, hogy hogy kelek ki. Hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ezt sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, a szeretteik közösségébe.
0: Az elmúlt percekben Dancsó Zoltánnal, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Póka András György, Kalota Szent Király polgármestere, a kalotaszegi református egyházmegye főgondnoka. Beszélgetésünkben felidézi gyermekkora hitbeli örökségét, és megosztja mindazt, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetről évtizedek alatt megtapasztalt. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Kalota Szent Király Zentelként születtem, és már a nagyszülők által, természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk, az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek. A vasárnapi Isten tisztelet előtt voltak akkor a vallásórák, egy fél óra volt arra számba, és azért egy szigorú ember volt a lelkipásztorunk, de azért közösségként éreztük magunkat ezeken az alkalmakon, és természetes, hogy a családba is énekelgettünk, és mindenképpen meghatározta a további életünket is ez a hitre való nevelés a nagyszüleink és a szüleink részéről.
1: Milyen vizuális képek alapján alakult ki az Isten képe, vagy az Istenhez fűződő hite gyermekkorában?
2: A szüleink is arra tanítottak, hogy Istenbe vetett hittel akkor sok mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
1: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
2: Mind ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küszködnek, és talán ezért lankad a körükbe az istentiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelkipásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye-benye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekes könyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
1: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
2: Vannak elvek, amik érvényesek, és mind egyházmegyei főgondnok, nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákban is igen elsikerül látogatni, és ott elbeszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. és az önkormányzati munkába is, hogy Adit idézzem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog. Vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálást azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból hol Isten, ott szükség nincsen. És kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog: a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad. És a jókedvű adakozót szeretés megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, a mi egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel. És aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.
0: Az elmúlt percekben Póka András Györggyel, Kalota Szent Király polgármesterével, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Ékesség Istentől nagy-nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, mint a vasárnapján itt Isten házában. Gyertek, legyünk készek arra, hogy Isten megszólítson minket, hogy az ő lelke által formáljon, csiszoljon, és tanítson minket az ő ismeretére. Gyertek, áldjuk és magasztaljuk az ő szent nevét, hogy megérhettük ezen esztendő pünkösdjét, és itt lehetünk közösségben, sűrű vétel gyülekezetben. Legyen áldás, ami ünnepi együttlétünkön közös szolgálatunkat, szolgálatunkon a lélek közösségében. Amen. Hadd nyújtsa meg ez alkalommal is a gyertyát, a lángot. Pontosabban megkérem Vím és Margit testvéreim közül, Vímet vagy Margitot, hogy ők nyújtsák meg a gyertyát. Meg is feledkeztem, hogy ez így illik, tehát megkérem őket, hogy nyújtsák meg a gyertyát, a lángot, és így éljük meg azt a lelki közösséget testvéreinkkel szerte a világon. Köszönjük szépen! Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a versenyrokoros ünnepi bizonyságtételét.

A mi segítségünk és ünnepszentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból. Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet, dicsérjük Istenünket. Énekes könyvünk 242-es számú énekének első három verszakával. A 242-es számú énekünk első három verszakát énekeljük. A pünkösnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték.

Keresztény testvéreim, olvasom Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 36-tól 47-ig terjedő versekből. Ekkor így szólt Péter a Jeruzsálem piacán levő sokasághoz. Tudja meg, tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret,

Minden lélekben és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat, javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szüksége volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, újongással és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A kegyelem Ura tegye áldottá az igéjét, hogy a Szentlélek lakozzon a mi lelkünkben gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére. Gyertek testvéreim, együtt imádkozzunk. Valljuk be bűneinket, hitünket könyörögve eképpen, Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük, egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg testvéreim Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk a mi Urunk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 251-es számú ének első, valamint második verszakát. 251-es számú ének első, valamint második verszakát énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen.

Imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hálaadó szívvel állunk meg a mai ünnepi napon a te orcád előtt. Olyan jó érzéssel tölti el a mi lelkünket az a tudat, hogy sok száz millió keresztény testvérünkkel együtt ünnepelhetünk mi is a mai napon. Tiéd a hála, mennyei édesatyánk és megváltó Krisztusunk, hiszen te hozod létre a gyülekezetet, te hozod létre a közösségeket, te adtál erőt, hogy itt a Kolozsvár kerekdombi körzetben is megalakult egykoron ez a drága gyülekezet, megépült ez a templom, és olyan jó tudni azt, hogy van egy hely, van egy drága menedék a mi lelkünk számára, ahová mindig visszatérhetünk nemzedékről nemzedékre. Áldott légy, mennyei jó atyánk, hogy te nem hagytad magára az embert, hanem a megváltó Krisztus az ő szent lelkét küldi szüntelenül felénk. Küldi, hogy erősítsen, küldi, hogy bátorítson, küldi, hogy reménységgel tápláljon bennünket. Hiszen tudjuk, kint a falakon kívül az a világ, amelyben élünk, az tele van gondokkal. Ha sorolhatnánk egyenként, ifjaktól kezdve idős testvérekig, mennyi gond, mennyi félelem van sokszor a mi szívünkben. De úgy, ahogy a gyermek is megfogja a szülő kezét és biztonságba érzi akkor magát, ugyanúgy mi is ide hozzuk és itt tesszük le a mi terheinket a te orcád előtt. Köszönjük, hogy ma is megtehettük ezt. És hisszük, hogy te ma is a te ígéden keresztül úgy szólsz hozzánk, hogy abból megértsük, hogy nem magunkra vagyunk ebben a világban. Te nem csak ígérted, hanem be is tartod, hogy velünk vagy, Urunk Krisztusunk, minden napon a világ végezetéig. És valahányszor halljuk a te ígédet, valahányszor ajkunkra veszünk egy-egy drága éneket, vagy imádságra kulcsoljuk a kezünket. Te azt akarod, hogy ezt tapasztaljuk meg, hogy te velünk vagy, te bátorítasz, táplálsz, támogatsz minket. Most adj néhány perc csendet a mi számunkra, hiszen sokszor bántja ez a világ, ez a zajos világ a mi lelkünket. Szükségünk van a csendre, és ebben a csendben szóljon a te tanításod hozzánk. Merítsünk a te ígéd kútfejéből, merítsünk reménységet a holnap küzdelmeihez. Így áld meg, jó atyánk, mindazokat, akik itt vannak most a templomban, de azokat is, akik hallgatják, lehet több száz kilométer távolra is hallják ezt a mai istentiszteleti alkalmat és igehirdetést. Legyen épülésünkre, javunkra, hogy reménységgel mehessünk vissza majd a mi otthonainkba. Áld meg az ígének hirdetését és hallgatását. Erre kérünk, mennyei jó atyánk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hallgatásra. Elénekelve a 250-es számú énekünk első három verszakát. A 250-es számú ének első három verszakát énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

Keresztény testvéreim, Istenek szent ígéje, amely által szól hozzánk a mai ünnepi alkalommal a mi Urunk, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele első fejezetének 7. versében, hogy a megnevezett helyen Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele első fejezetének 7. versében, hogy van megírva az íge, felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Eddig az íge. Keresztény testvéreim, hála Istennek, hogy békességben, örömben ünnepelhetjük ezt az idei pünkösdöt. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de amikor ajkunkra vesszük a szép énekeinket, én mindig arra gondolok, hogy vannak sokszor több száz éve elhangzott és elhangzó drága énekeink. Ilyen volt többek között az a második ének, a 251-es, amit atyáink is énekeltek több száz éven át, és ez valahogy összeköti a mi lelkünket, összeköt sokakkal, nem csak itt a Kolozsvár kerekdombi gyülekezetben, hanem szerte a világban. Jövel Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Valóban szükségünk van arra, amit énekelünk. Szükségünk van, hogy Isten lelke érintse meg a mi lelkünket, mert bármennyire is szeretnénk azt mondani, hogy mi bátorságosan lakozunk itt a világban, tudjuk, ha őszintén szólunk, hogy bizony sok minden változik, de ugyanakkor van, ami megmarad. És sajnos nem mindig feltétlenül a jó marad meg a mi lelkünkben, hanem sokszor ott vannak az, amit az íge így fogalmazott, hogy félelem. Ott van sokszor a félelem a mi szívünkben, és Pál apostol minden bizonnyal nem véletlenül írja a fiatal tanítványának, Timóteusnak mindazt, amit itt a levélben, a két levélben olvasunk, mert tudta, hogy nem könnyű az a munka, amit rábízott Timóteusra. Efézusban kell hirdetni a Isten igéjét, ő fiatal, ott a közösségben természetesen vannak sokkal idősebb testvérek, akik lehet, hogy önkéntelenül is némelykor kritikus szemmel néztek rá, hát pont egy ilyen fiatalt küldött hozzánk Pál. Hát milyen tapasztalata lehet neki? És Pál tudja, ismeri Timóteust. Hivatkozik is a levélben arra, hogy már ismertem a te nagyanyádat, ismertem a te édesanyádat, és mivel ismertem őket, tudom, hogy hogy neveltek téged, nem véletlenül bízza egy gyülekezet gondozását erre a fiatal Timóteusra. De félelmek minden bizonnyal voltak az ő szívében, lelkében, úgy, ahogy mi is, nagyon sok mindenről beszélhetünk a mindennapokban, itt a 21. században. Hiszen elkezdve a gyermeki félelmektől, a gyermek ismer néhány személyt, akikről tudja, hogy szeretik őt, akikről tudja, hogy oltalmat, menedéket talál náluk, de ha egy idegen közeledik, attól elszaladnak, elfordulnak, mert nem ismerik.
nem tudják, hogy mire számíthatnak. Aztán növekszik az ifjú, és lassan végig kell gondolja, vajon melyik legyen az az út, amit én választok, amin elindulok. És sok minden akadályt le kell küzdenie. Elkerülnek ma már a diákok, sokszor ösztöndíjat kapnak, elkerülnek egész messzi tájakra. Hát ne akarjuk azt mondani, hogy nincs semmi félelem az ő lelkükben, mert nem tudják, hogy mi vár rájuk. Aztán jön később a család, amikor már nem csak egy személy, nem csak önmagáról kell gondoskodnia, hanem lassan 2, 3, 4, és mi mindenre szükség van ahhoz, hogy a családnak jó előmenetele legyen. Ott is megvannak a félelmek. Ma már munkahely sem olyan biztos, mint valamikor, amikor azt mondtuk, hogy valaki elkezdte a szolgálatot, a munkát egy bizonyos munkahelyen, és onnan ment nyugdíjba. Ma már nem igen mondható ez el. És mindig ott van a kísértés, ott van a félelem. Vajon jó lesz tovább is? Vagy ha bezár az a cég, akkor kapok egy másik helyen megfelelőt, hogy az én családom biztonságban legyen. És eljutunk aztán az idős testvérekhez. Vannak itt is, és minden gyülekezetben idős testvérek, akik már tudják, hogy nem olyan biztos az a készfogás, akik már tudják, hogy amikor megjön a nyugdíj, akkor egy részét félre kell tenni gyógyszerre, és jön az özvegység. Nagyon sok mindenről tudnának beszélni minden bizonnyal a mi testvéreink. Hogy ne is beszéljünk a mindennapi félelmekről, amit szinte sajnosként mondom én, hogy gerjesztenek a médiában, hogy féljünk, mintha ezt akarnák, hogy legyünk kiszolgáltatva. És higgyétek el, hogy ezért a liberális Brüsszel nem támogatja még véletlenül sem az egyházat, hogy ott se találjon menedéket az ember, hogy Istennél se, Krisztusnál se, a közösségbe se, ne menjen. Mert tudják azt, ez a liberális világ, hogy az Úr Jézusnak ereje van, az Úr Jézusnak hatalma van, és a közösségnek is ad erőt, hogy megtartsák egymást. És éppen ezt kell mi csodálatosan megértsük és megtapasztaljuk, testvéreim, hogy az Úristen, az Úr Jézus, az Atya, Fiú, Szentlélek, az így akar segítségünkre lenni, ahogy beszél ebben az ígében a fiatal Timóteusnak az apostol. Mert bíztatja, és bíztat bennünket is. Isten ajándékairól beszél, olyan ajándékokról, amiket ad nekünk, ha mi elfogadjuk. De természetesen ehhez meg kell halljuk. Meg kell halljuk az ő szavát, meg kell halljuk az ő biztatását, és hálát adok Istennek, hogy ennyien itt vagytok, mert éreztétek azt, hogy szükségetek van erre a biztatásra. Hogy ne a világ félelme uralkodjon a mi lelkünkbe. Emlékezzünk a történetre, amikor ott vannak a viharos tengeren a tanítványok, Jézus pihen, alszik. A viharban kétségbe esnek, félnek. Kelj fel, Urunk, ébresztik a mestert, elveszünk. És hogy mondja az Úr Jézus, mit felel nekik? Miért vagytok kicsiny hitűek? Hányszor kellene mondja nekünk is? Miért feledkezünk meg az ő csodáiról? Az Ószövetségben olvassuk, hogy mindig felolvasta a családapa, szinte naponta, de a főbb ünnepeken különösképpen felolvasta a választott népnek a szabadulását Egyiptomból, amely a legnagyobb csoda volt, ahogy azt a fogoly népet kivezette a fogságból, és emlékeztetni akarták a választott népet. Hát az Úr Jézus is azért hív bennünket, nem csak most az ünnepen, hanem minden egyes alkalommal. Hív vasárnaponként. Hív, hogy kereszteljük meg a gyermekeinket, és akkor is elhangzik, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hívja az ifjakat a Biblia órára. Hív bennünket mindegyre, hogy
mi találjunk menedéket a mi lelkünk számára, biztatást és reménységet. Nézzük meg, testvéreim, hogy mivel bíztatta Pál Timóteust, és mivel bíztat bennünket is most a pünköst ünnepén. Nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem három dolgot adott nekünk. Adta az erőnek a lelkét. Milyen erőről van szó? Hiszen maga az Úr Jézus is az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az első fejezetben olvassuk a mennybe menetele előtt, azt mondja ott az első fejezet 8. versében, hogy vesztek erőt, miután a Szentlélek eljő rátok. Tehát ő maga is ígéri, hogy küldi majd az erőt. De nem fizikai erőről van szó. Arra is szükség van természetesen. Sőt, vannak itt idős emberek, akik még emlékeznek, és hát ugye sok családi ház van ebben a körzetben. Én is ott nőttem fel egy családi házban, és bizony édesapám vette még azt a régi kaszát, mint a feudalizmusban, mert akkor nem voltak még gépek, és sok minden egyéb eszköz nem volt. Nagyon sok erőre, fizikai erőre is szükség volt. Ma már azt látjuk, hogy valahogy annyiféle eszköz, gép van, hogy ezek helyettesítik. Itt nem fizikai erőről van szó, hanem arról az erőről, amit Péter is kapott, amikor olvastam a Biblia olvasás rendjén, hogy Jeruzsálem piacán Péter volt az, aki előállt és szólt a sokasághoz. Az a Péter, aki azelőtt néhány héttel még nem mert volna ilyet tenni, hiszen ott a főpap udvarában, nagypéntek estéjén, megtagadta az ő urát. Nem is egyszer, hogy úgymond véletlenül kicsúszott volna a száján, hanem háromszor. És az a Péter, aki félt, később olvassuk ugye a János evangéliumában, hogy kapja a küldetést, menj és legeltesd az én nyájamat. Hát íme Péter most már nem az a félős ember, hanem kiáll és bátran szól, hallottuk a Biblia olvasás rendjén, íme én kinek a nevében szólok, a feltámadott Krisztus nevében, akit ti megfeszítettetek. És olyan hatással volt ez a beszéd, hogy ezt az erőt, mintha érezték volna a sokasság, hogy ez az ember, ez erőt sugároz. És olvastuk, hogy megtértek. Az első keresztény gyülekezet létrejött. Mondhatnánk úgy is, hogy születésnapot ünneplünk, ilyenkor pünköskor, az Anya Szent Egyház születésének a napja van. Akkor jött létre az első keresztény gyülekezet. Milyen nagy ez a változás, testvéreim. Hát itt ezen a szószéken én nem tudok úgy elmondani egy prédikációt, hogy nem emlékezzek vissza arra valakire, aki mindig úgy sugározta az erőt felénk, dr. Dobri Jánosra, ami drága Janó bácsinkra, és emlékszem, amikor egyszer összegyűltünk mi fiatalok Biblia órára, az egyik testvérünk, fiatal testvérünk hozta nagy hírt, hogy hallottuk-e azt, hogy volt valaki egy híres súlyemelő, aki 255 kilót emelt a feje fölé, és írta az újság, hogy ez őt tartják a világ legerősebb emberének. Milyen erős lehet ez az ember, aki 255 kilót emel a feje fölé. És emlékszem, hogy Janó bácsi elmosolyodott, és azt mondta, hogy fiúk, hát biztos, hogy erős az az ember, aki ilyen súlyt tud felemelni, de gondoljátok el, hogy milyen erős az az Úr Jézus, aki legyőzte a halált és feltámadott. És feltámasztotta Lázárt is, feltámasztotta a Nain ifjút is, és ő erőt ad nekünk is. Olyan csodálatosan megkapta mindig a fonalat Janó bácsi, és összekapcsolta a világ eseményeit azzal, ami a fontos, hogy van valaki, aki sokkal erősebb, az Úr Jézus. És ő erőt adott Péternek is, osztoljon, erőt adott a többi tanítványoknak, erőt adott a reformátoroknak, erőt adott nemzedékről nemzedékre, ennek a gyülekezetnek is. Amikor itt vagyok a templomban, mindig nyilván eszembe jutnak
azok az idők, amikor még nem volt ez a templom. Én még 72-ben a régi barakban konfirmáltam. De Janó bácsi akkor is mindig azt mondta, hogy fiúk, még egy kis idő és meg lesz a templom. 7 évig kopogtatott és járt reménységem. Milyen ereje kellett legyen neki, a gondokoknak, presbitereknek, az egész gyülekezetnek, hogy merjenek neki fogni építeni ezt a templomot, amikor egy olyan világban éltünk, hogy mind csak azt hallottuk, hogy az egyház meg fog szűnni. Olyan cinikusan szóltak hozzánk az inspektorok lelkészekhez, és eljöttek egy lelkészi tanácskozásra, meg küldte az állam őket, ugye, hogy figyeljenek meg minket. És olyan cinikusan szólták, hogy hát igen, lelkészletes urak, ma még van egy ház, de majd eljön az idő, amikor nem lesz szükség erre. Hát mi nem tudtunk feleselni, nem volt tanácsos abban az időben, de íme nem azok győztek, akik így gondolkoztak. Nagyobb az Úristennek a hatalma annál. Nem a nérók, a római császárok győztek, nem tudták elpusztítani a legelső időkben sem azokat, akikben Isten lelke lakozott, és ma sem fogják tudni, és soha nem fogják el tudni pusztítani azokat, akik Isten lelkének erejét kapják, és megőrzik, sőt tovább sugározzák a világba. Erről az erőről beszél, testvéreim, itt az apostol. Ne félj, Timóteus, nem a félelemnek lelkét adta Isten, hanem egy olyan csodálatos mennyei erő sugárzik reánk, amely tovább vezet, ami szót ad az ajkunkra, ami erőt ad, hitet ad nekünk, hogy merjünk tervezni, merjünk templomokat építeni akkor is, amikor nem lehet. Merjünk jövőt álmodni a mi gyermekeinknek és következő nemzedékeknek. A második ajándék, amit ad Isten mindannyiunknak, a szeretetnek a lelke. Nagyon sok ígét lehetne felolvasni, ami mind erről beszél a többi levelekben is. A korintusiaknak is írja Pál, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Krisztus is nagyon sokat beszél. Az Isten szeretet, olvassuk. Igen, olyan jó tudni azt, hogy az Úristen azért adja a közösséget, azért hozta létre a gyülekezetet, hogy ott, akik tagjai annak a közösségnek, megtapasztalják Isten szeretetét és egymás szeretetét is. Hiszen olyan szép ez a magyar szó, én ezt tartom egyik legszebb magyar szónak, hogy szeretet szolgálat. Ugye latinul diakónia. Szeretet szolgálat nélkül nincsen egyház. Nem elég ígét hirdetni, nem elég kiszolgáltatni a sákramentumokat, a keresztelést, úrvacsorát, hanem ott kell legyen a harmadik dolog, a szeretet szolgálat. Mert ez által erősödtek meg a gyülekezetek. Olvashatjuk a régi könyvekben, hogy nem az hatotta meg a rómaiakat a legelső időkben, hogy hát hirdették természetesen Isten igéjét, Krisztus példázatait, hanem úgy tudott terjedni igazán az íge, és a közösségek úgy gyarapodtak, hogy gondozták, önzetlenül gondozták a megsebesült katonákat, akik jöttek haza a harctérről, vagy gondozták a betegeket, úgy, ahogy csodálatosan, mostanában volt talán egy film ismét Teréz anyáról, aki elment, nem egy keresztény országba ment el, hanem elment távoli Ázsiába, és haragudtak rá, miért jött ez ide, hogy terjessze Isten igéjét? Hát azt is terjesztette, de úgy, ahogy Luther Márton, a nagy reformátor mondta, van egy szószékről elmondott íge, de megvan a mindennapok Isten tisztelete, ami jelenti a szeretet szolgálatot, ami jelenti a diakóniát, ami jelenti az egymásra való odafigyelést. És milyen csodálatos, hogy épp itt vannak két holland testvérünk, Wim és Margrit, hogyha diakóniáról beszélünk, ha szeretet szolgálatról beszélünk, akkor ez a gyülekezet ne felejtse soha el, amit nyújtottak ennek a gyülekezeteknek. Ők és sokan mások, hiszen nem csak ők ketten tették meg.
Egy csodálatos diakónia, szeretett szolgálat ez. És ezt kell gyakorolni, ezt kell tenni. A mai liberális világ másról beszél. A mai liberális világ azt mondja, hogy te megérdemled. Annyira haragszom erre a reklám szövegre, biztos hallottátok ti is naponta talán azt, hogy elmondja, hogy mit kínál, és akkor a végén adott ez, hogy te megérdemled. Ezzel akarnak belehajszolni minket a vásárlásba, hogy mindent vegyünk meg, nem baj, megérdemeljük, vegyük meg. Hát vajon megérdemeljük? Mi keresztények azt mondjuk, hogy érdemtelenek vagyunk, de Isten mégis úgy tekint reánk, hogy érdemesek, az ő gyermekei vagyunk, az ő fiai vagyunk, ami mennyei atyánknak. Mert ha Isten lelke munkálkodik, engedjük, hogy munkálkodjon bennünk, akkor van szeretet bennünk, és ezt a szeretetet nem csak megtapasztalni kell, hanem tovább kell sugározni. És adjatok hálát, hogy ebben a gyülekezetben megtapasztalhatjátok ezt, és menedéket találhattok, számíthattok egymásra, mert ezt jelenti a szeretet szolgálat. Tudom, hogy nem vagyok magamra, számíthatok arra a közösségre, azokra, akik ott vannak, mert elmondhatom, ha vannak fájdalmaim. És a harmadik ajándék nem a félelem lelkét adta Isten, hanem a józanság lelkét adta. Itt sem nem arról a józanságról van szó, ami összefüggésbe lehet az alkohollal vagy a drogfogyasztással. Egy másfajta józanságról van szó. A gondolkozás józanságáról. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az igen az legyen igen, de a nem az legyen nem. Nem lehet mindenre igent mondani. Nagy baj az, hogyha, bocsánat, hogy bologató Jónások vagyunk, ne legyünk azok, nem mondjuk mindenre igen, mert félünk nemet mondani, nehogy megbántsunk már valakit. Én mertem ezelőtt néhány évvel a volt gyülekezetemben azt mondani egy testvérünknek, aki egy nagyon tarka, szép szőnyeget akart oda behozni az urasztala alá. Akkor megmagyaráztam, hogy ne haragudjon. Ez a tarka, ön számára nagyon kedvesnek tartott szőnyeg, az lehet, hogy otthon a lakásában jól néz ki, de ide a templomban nem való. És összeszedte szépen, és elvitte, és megértette, és nem sértődött meg, hanem azután is jött a templomba. Igen, nem lehet mindenre. Én sokszor jártam sokfelé gyülekezetbe, és próbáltam ezt az esperesi vizitációk alkalmán elmondani, hogy vigyázzunk a templomainkra is, vigyázzunk mindenre. Nem lehet mindenre igent mondani. Van, ami nem odavaló. Van, ami nem abba a templomba, vagy máshová helyezhető. Az igen az legyen igen, a nem az nem. Egy másfajta józanságról van szó. Mert Jézus, mondjuk így, a zsinór mérték. És akkor megint, hát bocsássatok meg, de önkéntelenül eszembe jut, amit nekünk fiataloknak mondott dr. Dobré János Janó bácsi, hogy fiúk, amikor úgy gondoljátok, hogy nem tudjátok abban az élethelyzetben, hogy mit válasszatok, mit feleljetek arra a kihívásra, amiben részletek van, akkor tegyétek fel a kérdést magatoknak, hogy mit tenne az Úr Jézus az én helyembe, ha ő kéne döntsön. És elgondolkoztunk, és megértettük, hogy mennyire igaza volt Janó bácsinak, mert az Úr Jézus biztos, hogy nem a rossz utat választotta volna, nem a gonoszt választotta volna, hanem az ő mennyei atyának fiaként úgy cselekedett volna, hogy javára legyen annak, akin segít. Hát olvassuk annyi történetben, hogy hiába mentő ünnepelni, ha egy beteg odajött az úton elébe, akkor nem lökte félre, hogy hát bocsánat, én most ünnepelek, hanem meggyógyította, meghallgatta. Mindegy, még szombaton is. Nem számított a nap, nem számított az ünnep. Ezt a józanságot kéri Pál apostol Timóteus számára, és ilyen józanságot adjon, ilyen tisztán látást, ilyen tisztán gondolkozást, tisztán értékelést adjon az Úristen mindannyiunknak. Íme pünkösd van, a mi félelmeinket is el akarja oszlatni az Úristen. Fogadjuk ezt a három ajándékát, fogadjuk az erőnek lelkét,
fogadjuk a szeretetnek, az egymásra való odafigyelésnek a lelkét, fogadjuk a józanság lelkét, a tisztánlátás lelkét, és kérjük, hogy ez legyen ott a mi életünkben. Mert ha ott van, akkor higgyük el, hogy kevesebb lesz a félelem, és több lesz a reménység, több lesz a hit. És tudjuk, hogy mindig van egy közösség, ahová tartozunk, és én azt kívánom, hogy érezzétek mindig drága erőforrásnak, kútfejnek ezt a templomot, az igehirdetést, egymást tudjátok számon tartani, és tudjátok meghallgatni egymásnak örömét, a gondját, a terhét is elhordozni, úgy, ahogy mondja az ige, és egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Isten törvényét. Így áldja meg az Úristen ezt a kerekdombi gyülekezetet, és minden közösséget, így munkálkodjon Isten lelke ebben a világban. Amen. Gyertek, testvéreim, együtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó nekünk hallani a te drága biztatásodat, hiszen te el akarod oszlatni a mi lelkünkből is a félelmeket. Pedig ott vannak az aggodalmaskodás sokféle tényezői a mi életünkben. De szól az ige, nem csak egykoron Timóteusnak, nem csak a mi atyáinknak szólt, hanem nekünk is. És tovább is kell adjuk, hogy kérjük, áraszt ki reánk a te lelkednek erejét. Adj erőt, adj szeretetet, adj józanságot. Ez vezessen minket a te utaidon. Így áld meg ezt az ünnepi alkalmat, így készítsd a mi lelkünket az úrvacsora vételre, így légy velünk a mi családjainkkal, otthonainkban. Vigyük ki az örömöt, az ünnep örömét és áldását a mi szeretteink felé. Vigyük el Isten vigasztaló szavát és bátorítását az erőtlenek felé, mert minden bizonnyal vannak, akik szomorúan arra gondolnak, hogy ma már nem jöhetnek el ide a templomba. Vigyük el a jó szót, a vigasztalást, a simogatást a betegeinknek, az özvegyeknek, árváknak, gyászolóknak, gondok, terhek között élőknek. Áld meg, Urunk, ezt az egész gyülekezetnek, lelkipásztorát és családját, gondokokat, presbitereket, ifjakat, nőszövetséget, mindannyiukat, hogy érezzék meg azt, hogy itt egy szeretett közösségben élnek, ide tartoznak, és ez mindig biztonságot, menedéket ad az ő számukra. Könyörgünk minden gyülekezetért szerte a világban, az elszármazott testvérekért is, talán vannak, akik több ezer kilométerre kerültek a szülői háztól. Hadd találják ők is meg ott, ahol élnek, azt a közösséget, amely lelki erőt ad az ő számukra. Így adj reménységet e világnak, amelyben élünk, így adj reménységet azoknak, akik az elmúlt napokban nagyon szomorúan látták, hogy minden összeomlik körülöttük. Adj erőt, és adj erőt nekünk is, hogy segítsünk rajtunk, parajdiakon és háromszékieken, és mindazoknak, akiknek életében most tragédia van, vagy nagy keserűség. Urunk, te légy a táplálónk, te légy a vigasztalónk, te adj békességet, reménységet minden népnek és nemzetségnek, szerte a világon. Kérünk, fogadd kedvesen, mennyei jó atyánk, a mi imádságunkat a megváltó Krisztus érdeméért, hallgass meg minket. Amen. Elcsendesedve vigyük imánkat Isten elé.

Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Együtt mondjuk el a Krisztustól tanult közös imánkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hirdetéseket a helybeli lelki pásztor testvéremnek átengedem, hiszen ő tudja, hogy mindig sok hirdetni való van, hál' Istennek, mert mindig elsorolja a lehetőségeket, amik vannak, és voltak is mindig a mi ifjúkorunkban is. Mindig volt annyi lehetőség ebben a gyülekezetben. Viszont azt Reján bízta, amit szerettünk volna a mi családunk a mai napon, egy megemlékezést, ugyanis ezelőtt 20 évvel, 2005. júniusában távozott közülünk Tóth Jánosné, született Okos Anna testvérünk, az én édesanyám, aki itt nőtt fel a Kerekdombon, akkor is, amikor még nem volt itt egyházközség, hiszen Hidelvéhez tartoztak, engem még ott keresztelt Bíró Mózes a Hidelvén, a Dojna utcában lakott, de mindig, elég messze van az a Dojna utca közepe, de mindig eljött édesapámmal együtt a templomba. Édesapám egy rövid ideig kurátora is, gondnoka is volt a gyülekezetnek, és azelőtt természetesen presbiterre. Hát egy ígével emlékeznék rá. A zsidókhoz írott levélben az áll többek között: emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, és kövessétek hitüket. Olyan kedves számomra ez a szó, hogy elöljáró. Elöljáró nem azt jelenti, hogy valaki előttem jár időben, korban, idősebb, mint én, hanem én úgy értékelem, hogy az a szép magyar szó, hogy elöljáró, az a példadásban elöljáró, a példamutatásban. És én hálát adok Istennek, hogy én példát kaptam az én szüleimtől, de ők is a maguk idejébe példát kaptak, hiszen édesanyám egy mély keresztjén hitű családban nőtt fel. Az én nagyapám, idős Okos István presbitere volt a hidelvei gyülekezetnek, az öccse pedig ifjabb Okos István lelkipásztor volt, és nagyapám idejében, amikor presbiter volt Hidelvén, akkor jött létre itt a két gyülekezet, Irisz és Kerekdomb. És én még most is őrzöm azt a nagyon szép dísz oklevelet, amit az én nagyapám, idős Okos István azért kapott, mert egy nagyon szép adományt adott annak idején az épülő irisi templom javára. Az még megépülhetett, aki tudja, 55-ben fel is szentelték. Sajnos, hogy a kerekdombi templom csak tervbe volt akkor, mert ott van ez a hatalmas méretű díszoklevél, és hadd mondjam el azt, hogy ott van a rajza a kerekdombi templomnak. Sőt, még nevet is adott a néhai áldott emlékű dr. Bíró Mózes volt hidelvei lelkész. Az Irisz templomnak az volt a neve, hogy a Szent Békesség temploma, a kerekdombi templomnak pedig ezt a nevet adta, hogy Ékes Énekek temploma. Talán azért is szeretnek mindig a kerekdombiak énekelni, és mindig volt kórusok, nem csak egy kórus, több kórus is volt. Tehát az én édesanyám is volt, akitől tanuljon, hiszen neki is volt egy méltó elöljárója. Én is volt, akitől tanuljak, és hát én azt kívánom, hogy mi is úgy töltsük be a szolgálatunkat a magunk helyén, a családban és mindenhol, hogy majd az utánunk jövők is elmondhassák azt, hogy mi elöljárók voltunk, és jó példát adtunk gyermekeinknek és unokáinknak. Az itten szolgáló lelkészek, akik voltak az idők során, azok ilyen elöljárók voltak. Sok gondnok is, és presbiter, nőszövetségi tag, és mások, akár ifjak is,
Ma már örömmel mondhatom, van itt olyan idős testvérem, akivel együtt voltam az ifjúsági órákon, aki később gondnoka is volt a gyülekezetnek, hát őre áll is, én hiszem, hogy mai fiatalok nyugodtan tekinthetnek úgy, mint elöljárójukra. És én ezt kívánom szívből, hiszen az én édesanyám is nőszövetségben is tevékenykedett, kórusban is énekelt. Hát így, akik még emlékeznek az idősek, rá tudják, hogy valóban elöljáró kívánt lenni, és talán sikerült is neki. Hát sikerüljön ez mindannyiunknak. Isten áldjon meg mindnyájatokat. Köszönöm a lehetőséget a lelkész kollégámnak a mai ige hirdetésnek.

Hirdetem keresztény testvéreim a perses adakozást, mondván azt, hogy a jókedvű adakozott szeretés megáldja a Úr. Hálásan köszönöm Tóth Árpád nyugalmazott lelki pásztornak a igei szolgálatát, a bizonyságtételt, Urunk áldás legyen életén, családja és szerettei életén. Áldott legyen kedves édesanyának az emlékezete szívében, mindannyiunk szívében. Ugyanakkor nagyon szeretettel köszöntöm gyülekezetünkben Margit és Vin testvéreinket, barátainkat, akik úgy döntöttek, hogy ez esztendő pünkösdjét itt a Kerekdombon ünneplik meg. Örülünk, hogy minket választottatok. We are glad that you chose us, you are here among us, God bless you, and fellow blessed Pentecost here in Kerekdombon. Testvéreim, van még egy megemlékezés, amit én olvasok fel és közlök. Amely vasárnapon emlékezünk imád néhai Sárkány György testvérünkre is halálának a 8. évfordulóján. Rá emlékezik különös tekintettel szerető felesége, fia, lánya és családja, unokák, unokák közösségében. Egykoron földi kosárfala fölött így szólt Istennek, Istenünknek vigasztaló szent hívéje, János apostol evangéliumából, János evangéliumából, 8. rész 12. versétől a 14. verset terjedően. Jézus megszólalt, és ezt mondta neki, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségbe, hanem ővé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki, te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik, még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Drága testvéreim, egy hosszú küzdelmes életutat bejárt vándor, pihent meg 72 földi esztendő után, úgy akarta szerint. Gyuri bácsi olyan örökséget kapott, amely a becsületes, tisztességes munkára tanította, istenfélő életben nevelte. Gyuri bácsi hazatért, megbékélve érkezett ura elé, ahol nincs szenvedés, halál. Hálával emlékezünk a drága szülőre, édesapára, hűséges félre, gondoskodó nagyapára, diktatára, hűséges egyháztagunkra, kórustagunkra, ki mindig szívén viselte közösségünk növekedését. Hiányát, szeretetét, szívetek, lelketek ürességét töltse be a világ világossága, az Úr Jézus Krisztusnak a szeretete, emlékezete legyen áldott feltámadása dicsőséges. Mindketteink emlékére, hitünk erősítésére énekeljük a 483. ének első szakaszát. 483. ének első szakaszát énekeljük fönn a csillagok felett.

testvéreim, amit megígértük, az Úr Szent Asztalát megterítettük Münkös Szent ünnepén, ime minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. Köszönjük a felajánlott urasztali javakat, a kenyeret és a borkántól, emesen testvérünknek és családjának. Istenünk gazdagon, fizesse vissza a tiszta szívbe jövő felajánlásokat. Illetve hálás szívvel köszönjük mindazon testvéreink adományait, akik ilyen módon kívántak Isten dicsőségére, Anya Szent Egyházunk javára szolgálni. Ünnepi alkalmaink rendje a megszokottat követi, ma délután 6 órától Isten tisztelet, illetve minden másod és harmadnapján délelőtt 10 és délután 18 óraig kezdetén. Szeretettel hívunk, várunk ünnepi alkalmainkra. Hirdetem továbbra, hogy elkészült a létezünk gyülekezeti napunk Pünkösd ünnepére, rólunk és nekünk szól a gyülekezeti életünknek a hiteles tükre. Fogadjátok olyan szeretettel, mint amilyennel készült, és lehetőség szerint adományaitokkal támogassátok továbbra is ezt a kiadványt, amely sok-sok esztendeje, hiszem azt, hogy lelki eledel mindannyiunk számára. Remélem, hogy megkaptátok ezeket, és ez úton is, vagy ezen helyen is megköszönöm az önkéntes postásainknak a szolgálatát, akik elvitték a szomszédságba, a rokonoknak a létezünket. Szeretettel hívunk és várunk a hétközi, a pünkösd utáni gyülekezeti alkalmainkra, a bibliórákra, a kóspróbára, az ifjakat, gyerekeket a foglalkozásra. Hirdetem továbbá, hogy még lehet jelentkezni a nyári táborokra, vallásórás táborba, ifjúsági táborba és majdan az augusztusi gyülekezeti táborra. Jövő vasárnap testvéreim, a délelőtt Isten tisztelet egyben tanévzáró hálaadó alkalom is lesz, amely során a gitár és zongora csoport évzáró ünnepére is sor kerül, illetve a vallásorások számára megszervezzük a talentum vásár is. Szeretettel hívunk Pálunk ezen mindenki alkalomra. Az iratterjesztés asztalára elhelyeztük a választók jegyzékét, mert jövő vasárnapig megtekinthető. Mindazon egyháztagjaink nevei szerepelnek a jegyzékben, akik 2024 évben bezárólag rendezték az egyház fenntartói járulékot. Kérek, nézzetek rá, és ha valami hibát észleltek, jelezzétek, hogy mi korrigálhassuk ezen időszakban. Örömmel jelentem, hogy jövő vasárnap délután egy nagyon különleges alkalom lesz templomunkban, hiszen Mészáros János Elek énekművész, a Csillagszületi Tehetségkutató 2012-es tűztese, Isten dicsőítő énekekből összeállított koncertet a templomunkban. Terjesszétek a jó hírt, jöjjetek el, jöjjünk el, dicsőítsük mi is fel együtt az Urat. Tehát jövő vasárnap délután 4 órától természetesen mindenes a részvétel, mennyiség kérdés. A diakonai felfejtve elhelyezett adományainkat szeretett szolgálatot továbbra is támogathatjuk. Az Úr megsegít szerdán, folytatom a családlátogatást, úgy, ahogy a körzeti presbiter ezt már előkészítette számomra, szanatórium, kerekdombi szőlők, aztán Pinkölj Rolyó, Pérlé és Áliá Korálói utcáknak fogok látogatni. Köszönöm, hogy olyan szeretettel fogadtok mindig ezen alkalmakon. Július 17-én testvéreim, újabb kirándulást szervezünk, ezzel zárjuk az idősek klubja tavaszi-nyári sorozatát. Tehát július 17 reggel 8.30-kor indulás, Kolozsvár, Vadlót, Nyárád, Szent László, Nyárád, Szered, a Mikháza, Gernyeszeg útvonal, tervvel, irányás 100-110 ebéddel együtt. Még lehet jelentkezni június 12-ig. Most már csak röviden azt hirdetném, hogy július 5-én egy szombati nap Bornhán a szép felújított kastélykertben 9. alkalommal szervezik meg a családi napot, a kastély napot, régen így nevezték, ahova mindannyiunkat várnak, kérlek, ha szeretnék részt venni, nagy busz is lesz bérelve, tehát szervezett formában is el lehet jutni, akár külön is természetesen családi programként, kis autóval, ennek semmi akadálya. Szeretettel
de hirdetem azt is, hogy a koinonia kiadó egy munkatársat keres, egy önkéntes gyülekezetünkből, aki iratterjesztésben segítkezne, különböző kiadványokat úgymond mutatna be, illetve árulna, és segítene abban, hogy minél több értékes kiadvány eljusson a közösségünkbe. Aki szeretne be segíteni önkéntesként, kérem jelezze számomra. Úgy, ahogy tudjátok, kisvéreim az elmúlt hetekben Arajdon és hát Székelyföld más régiójában, Erdővidék környékén, Kovászlá környékén az esőzések és egyéb más problémák folytán testvérek sokasága

Tudjátok és tudjuk, hogy a bajbajtott testvéreink számára fog megérkezni, az ő megsegítésüket fogja szolgálni. Köszönöm, hogy ti is úgy érzitek, hogy ez közös ügyünk és közös szolgálatunk, a szeretett szolgálat, ahogy tiszteletes úr nagyon szépen kihangsúlyozta. Kedves testvéreim, készüljünk a Húzói Szent Vacsora vételére, énekeljük a 264. énekünk első szakaszát. 264. énekünk első szakaszát énekeljük, lelkem siet hozzá mennék.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 14. fejezetének a 13-tól 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. A magyarországi Kocsis Áron a hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunk folytatásában a Hála percek című sorozatunkban Kuhn Erika fogja elmondani majd, hogy ő miért hálás. És most akkor szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok, és a mai igét, Isten üzenetét a Krónikák első könyvének 14. fejezetének 13. versétől kezdődően szeretném tolmácsolni a Szentlélek által. Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. Amen. Szeretett testvérek, ha valamilyen információt keresünk, azért a mai időben egyre többünk már nem feltétlenül valamelyik nagy lexikon sorozatba néz utána a dolgoknak, nem is feltétlenül valami tapasztalt és nagy tudású ismerősünket kérdezzük meg, hanem bizony elővesszük a telefonunkat, vagy éppen a számítógépünk mellé ülünk, és a mesterséges intelligencia a kereső motorok segítségével próbáljuk kideríteni mindazt, ami előttünk kérdéses. Megkérdezzük, megtudakoljuk, hogy a mi kérdésünkre, a mi információ éhségünkre vajon mi lehet a válasz. A mesterséges intelligenciának különleges a története. Az 1950-es évektől kezdődően számítástechnikusok elkezdték azt a fajta tudásbázisokat feldolgozó programokat kidolgozni és megírni, amelyek a mostani jelenkorra már oly módon fejlődtek, hogy szinte a mély tanulásnak lehetőségével és képességével szintetizálva a különböző ismereteket személyre szabottan tudnak nekünk válaszokat adni. Nem csak ismereteket összegeznek, hanem összetett tervezési feladatokat is el tudnak végezni. Meg tudjuk kérdezni akár, hogy hova menjünk kirándulni, milyen programokat javasol, akár a kritikus paraméterek alapján meg tudjuk tervezni egy-egy háztartási gépnek, vagy akár autónak a vásárlását is. A mesterséges intelligencia, ahogy magyarul rövidítjük, az MI tud nekünk tanácsot adni, még akár lelki kérdésekben is, aki erre vágyik. De ez komoly etikai aggályokat vet föl. Ráhagyatkozunk? Bizalommal vagyunk ilyen formán egy mesterséges intelligencia felé? Vagy ha egy picit játszunk a szóval és az MI összetétellel, akkor a mennyei intelligenciára, a mennyei intelmekre mennyire vagyunk képesek odabízni gondolatainkat, kérdéseinket, kétségeinket? Igazán jó tervet, igazán jó stratégiát akkor tudunk kiépíteni és megvalósítani, ha Istenben bízva kérdezzük meg az ő tanácsát. Ebben a mostani történetben Dávid király ezt a fajta intelligenciát, tanácsot, tudást használja. Hiszen a filiszteusokkal ütközik meg, két nagy csatát is vív velük, és mind a két alkalommal ezekkel a kellemetlen, már jól ismert ellenfelekkel, szomszédokkal megküzdve, Istent kérdezi meg, hogy mit tegyen. Jól ismerték egymást, jól tudták egymás stratégiáját, mozdulatait, hadi technikáját, ezért kérdezi meg Dávid Istennek a tanácsát, hogy mit tegyen. Isten elsőnek azt tanácsolja az első csatába, hogy roncson neki az ellenségnek, és itt a második történetben is, amely előttünk állt, már egy másik taktikai javaslata van, mégpedig az, hogy kerülje meg a filiszteus csapatokat, és a szederfák irányából támadjon. De nem akár hogy kell, és nem akár mikor kell támadnia, hanem akkor kell, amikor léptek neszét hallja már a szederfák tetején. A szélnek metaforája ez, az Isten lelkének és megjelenésének erejének a kifejeződése, természeti jelenségben való testetöltése. Amikor hallja az Isten lépteinek neszét, akkor tudja,
hogy ő előtte jár, és már megkezdte a harcot, hogy győzelemre segítse. Különös az igének az itteni üzenete, hiszen ezek a szederfáknak megfogalmazása vagy elnevezése egyedül ebben a történetben, illetve ennek másik párhuzamos történetében, a Sámuel második könyvének 5. fejezetében fordulnak csak elő. Különös fák ezek, és különös élettapasztalatnak, eseménynek a hordozói eszközeivé válnak. A különlegességek, az egyediségek megmaradnak szívünkben és lelkünkben. Így tudunk emlékezni, hogy mikor, hol, hogyan harcolt velünk is az Isten. Hogyan járt előttünk, hogyan mentett meg bennünket, hogyan volt a mi dolgainknak, ügyeinknek harcosa és győzedelmese. Református jelmondatunk is ennek tudatában a római levélből így hangzik, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten ott jár előttünk, akkor nem kell aggódnunk és nem kell félnünk. De kérjük-e a tanácsát? De mindennek előfeltétele az, hogy rábízzuk magunkat. Milyen stratégiát, milyen tervezésnek megfelelő cselekedeteket végzünk a mi életünkbe? A magunk erejéből? A magunk tudása szerint? Lesz, ahogy lesz, majd odahagyjuk? Valaki mondja meg, hogy mit kell csináljunk? Talán keressük a valamiféle mesterséges intelligenciai tanácsadását? Vagy pedig Istenre hagyjuk magunkat, Istenre hagyatkozunk, az ő bátorítását kérjük életünkbe. Akkor lesz győzelem, akkor lesz siker, ha mindezt így és eképpen cselekszük meg. Amen. Urunk, csendességünkben hívjuk és várjuk a te jelenlétedet. Járj előttünk, mennyei atyánk, engedd, hogy felismerjük, engedd, hogy megismerjük lépteidnek neszét. Urunk, olyan sokszor a te lábnyomodba igyekszünk járni, olyan sokszor szeretnénk téged követni. Adj ebben, Urunk, erőt, bátorságot, hűséget. Kérünk téged, így légy a mi győzedelmes pártfogunk, most és mindenkor. Amen.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 14. fejezetének a 13-tól 17-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Hálapercek című sorozatunkban hallgassák meg Kuhn Erikát, aki elmondja nekünk, hogy ő miért hálás.

0: Miért vagy hálás ma?
1: Hát azért, mert egy új nap, egy új lehetőség ahhoz, hogy jót cselekedjünk, ahhoz, hogy hálát adhatjunk Istennek azért, hogy vagyunk, hogy egészségesek vagyunk, hogy egy új napra nézve szolgálhatunk neki is, akár az otthoni egyszerű munkával is, hogyha nem, akkor munkában néve.
0: És miért lehetnének az emberek hálásak Istennek, vagy miért kéne hálásak legyenek?
1: Hát én úgy gondolom azért, hogy minden nap gondot visel rólunk. Sokszor nem vesszük észre, és azt hiszük, hogy minden magától jön, de hogy bármi is történik a mindennapjainkban, az mind Isten tudtával történik, és én hiszem, hogy bármi is van, az minden a javunkra fordul, még ha vannak napok is, amikor úgy érezzük, hogy ez most nem egy jó nap.

Az elmúlt percekben Kuhn Erika mondta el, hogy miért hálás. Visszatekintve az ő gondolataira valóban megerősödhet bennünk a felismerés, minden nap egy új esély arra, hogy észrevegyük Isten gondviselő szeretetét, és hálásak lehessünk mindenért, ami az életünkben történik. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké, mennyit ad az élet? Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár viszfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok. Úgy köszönöm meg.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Mese a felfordított teknősről. Ez az eset régen történt, de nem nagyon régen. Vannak, akik még emlékeznek is erre a furcsa históriára. Egyszer egy nagy vihar idején, nekem aztán nem sürgőssel, a teknős békával szerencsétlenség történt. De nem ám a féle aprócska szerencsétlenség, hanem a lehető legnagyobb. A hideg északi szél volt az oka mindennek. Olyan váratlanul érkezett, és olyan erősen fújt, hogy felfordította nekem aztán nem sürgőst, a teknőst. A hideg északi szél odébb állt, de a teknős ott maradt a hátán fekve, és senki nem tudott segíteni rajta. Hogy is tudott volna? Nekem aztán nem sürgős, roppant nagy volt. Csak a teknője volt vagy 500 kiló, de az is lehet, hogy 1000. Az állatok vigasztalták a teknőst, amennyire csak tőlük tellett, de ahhoz nem voltak elég erősek, hogy visszafordítsák. Akkor még senki nem sejtette, mi lesz ebből. Az egész egy aprósággal kezdődött. Nekem aztán nem sürgős éjszaka fordított álmot látott. Ebben az álomban az eső a földről az ég felé esett, a folyók visszafelé folytak, a hajók pedig kéményükkel lefelé úsztak. Ez volt az álom. De a teknős ébren is fordítva látta és hallotta a dolgokat. Kedvenc reggeli nótáját is fordítva énekelte, és így a kedves, ismerős dallamból egy zagyvaság lett. Sőt, a teknős a szavakat, a mondatokat is megfordította. Aki nem tudta, miről van szó, azt hihette, hogy nekem aztán nem sürgős, valamilyen ismeretlen idegen nyelven beszél. Azt mondta, szóvresz. Ez azt jelentette, szervusz. A teknős megkérdezte, gásjúim? Ezt pedig úgy kellett érteni, mi újság. Kezdetben mindig félreértették a teknőst, de aztán lassacskán kezdték megszokni furcsa beszédét. Az orszarvú már megértette, amikor Uvraszrornak nevezte. A krokodil is odafigyelt, amikor Lidokork néven szólította. De a teknős akkor volt a legboldogabb, amikor így köszöntek neki, szúvresz sönket. Persze azelőtt ez is egy kicsit szebben hangzott így, hogy szervusz teknős. Az állatoknak annyira megtetszett ez a fordított nyelv, hogy kis híján feje tetejére állították az állatnyelvet. De nem csak az állatok ám, a gyerekek is fordított nyelven kiabáltak, amikor az utcán játszottak. Ó, hilach, ó, hilach! Pedig azelőtt azt kiabálták, halihó, halihó. Ki tudja, milyen galibát okozott volna még, nekem aztán nem sürgős, a felfordított teknős béka, ha egy szép napon nem érkezik meg a meleg déli szél, és nem fordítja vissza a talpára. Igaz, maradtak még olyanok, akik a régi szokás szerint megfordították a szavakat, de hamarosan már csak a feledékeny és engedetlen gyerekek beszéltek felfordított nyelven.

amit kitaláltak.

Ha megkérdik tőlem, mi az, ami jó, elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elébb tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod, mit tesz, ez nem kérdés. A lelket kövesd, és semmi mást, így lesz az

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sírelma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.